Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: jöjjön egy hazai kedvenc. Forrás Rádió, mindig veled.
1: Az ablakon még átszűrődik a fény.

Ne legyetek úrba, nem hiszek az úrba, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt savrúcsok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna. Bassza meg a propaganda. Mi a f*** csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabadni állnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razzi.

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a Koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig.

vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I. és Rolanddal és

0: Disco. Forrás Rádió. Jót érzek.
1: Van olyan tai chi mozdulat, amitől valaki összefogja magát, anélkül, hogy tudná miért.
2: Nem akarok hazudni. Van ilyen mozdulat. De még nem

0: mindig csak a cuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltöri.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összefeszes mozdulatot. Hoppá!

0: a tested és az elméd is koncentrál, akkor el tudod érni, hogy képességeid csúcsán teljesíts.
1: Igen, sensei.
0: Nem kell senseinek hívnod, Rod.
2: Csak slágerek! Ez a Forrás Rádió.

Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő 2 órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session mai rezidense B.

volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Hangolódj nálunk a bulira.

0: az óra rezidense BRK. Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Befejeződött a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Szentkirály lovasa nyerte a 19. nemzeti vágtát. Hunanna arany és ezüstéremmel tért vissza.

0: Morgan Best of I.S. Rolanddal és Riddle Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Tegnap átjöttek anyáik, és kiderült, hogy én sokkal jobb gyerek vagyok, mint gondoltam.
2: Tehát eddig is tudtuk, hogy te jó fiú vagy.
1: Egy kicsit, mert ezzel gondolom mindenkit meglepek, a boltos játékról szeretnék mesélni.
2: Na, igen, szóval hallottál magadról friss sztorikat?
1: Igen, én azt hittem, hogy az úgy volt, hogy én boltosként be akartam nyúlni a terméket. Tehát, hogy én, amikor jött a vevő, azt mondta, hogy kettőt kérek, és én azt mondom, hogy egyet kapsz. Anya elmondta, hogy nem, én egészen máshogy közelítettem meg a témát. Úgy kezdtem rögtön, hogy játszunk árulósat, én vagyok az áruló. Tehát, hogy alapból ebbe a pozícióba helyeztem magam.
2: Tehát te megelőzted a TV csatornát ezzel a műsorral, meg ezzel
1: a játékkal. Én ez is egy tény, és aztán
2: de
1: utána...
2: Nyugtass meg, várjál, te ott volt a vona, Gábor? Te is eljátszottál?
1: Persze. Tudod, ha elindul a vona. Na, de hogy az van, igen, ott ment az árusítás, mert... Egyre jobb. Szóval ment az árusítás, és kértek tőlem egy kiflit, és én azt mondtam, hogy kettőt kapsz.
2: Tulajdonképpen én téged vennélek föl egyébként eladónak. Tehát ha lenne egy boltom, figyelj, tök jó.
1: Ugye milyen rendes vagyok?
2: Olyan van kicsit egyébként, mint a csemegepultosok. Tehát ez a kérek húznek a párizsit, 28 lett, maradhat.
1: Na, nagyjából ebben a stílusban nyomtam, igen. Jó, figyelj, hát egyelőre nincsen boltom, érthetetlen okokból kifolyólag.
2: De figyelj, mondom, annyitok egyet gondolok rád. Egyébként ezt oktatják vajon ilyen kereskedelmi iskolákban? Ez a rakjunk föl rá több terméket, és akkor mennyi plusz bevétel jöhet össze? Hát most gondolj bele, hogy mi törvény a csemegepulthoz mennyien állnak oda mondjuk egy ilyen hipermarketben, vagy egy szupermarketben egy nap. Hát szerintem több százan, ugye?
1: És többnyire azt mondják, hogy maradhat, nem?
2: Persze, egy pár dekán azért úgy szerintem senki nem akad fönn. Na most, ha belegondolsz, hogy mit tudom én, egy 200 embernél, ha csak mondjuk simán oda teszel ilyen, nem tudom, 5 dekát, akkor az pont 1 kiló plusz.
1: Szerintem ez teljesen jó, egyébként így is hízom el. Tehát, hogy csak egy kicsivel többet mindig, és akkor az csak 1 kiló plusz, az a hétvégére már 3 kiló plusz, tehát ez tök jól működik.
2: Aha, csak az a baj, tudod, hogy te nem 5 deka sajtot kérsz általában az ebédedre pluszba, hanem nagyjából 25-öt.
1: Jó, de igyekszem kalóriaszegény dolgokat kérni a sajt alá. Mindegy, az a lényeg, hogy szerintem azt tanítják, hogy kevesebbet sose adj. Tehát, hogyha megfigyeled, akkor az nem hangzik el, hogy kevesebb lett oké, hanem mindig a több maradhat. Tehát, hogy szerintem ezt tanítják, nem azt, hogy ezzel trükközzenek, hanem hogy kevesebbet ne adj.
2: Hát persze, hát most gondolj bele, milyen csalódott vagy. Hát, mint az exeim. Tehát vársz valamennyit, és kevesebbet kapsz.
1: Még ennyi lett maradhat?
2: Hát, ez ennyiben
1: tudok szolgálni. 3 perc lett maradhat? Soha nem. Jó, igen, értelek, de egyébként szerintem ez az előfutára ennek a hülye borravalós rendszernek, csak ezt már megszoktuk, és ezen nem akadunk ki. Tudod, van ez a P, akármi, ahol kiválaszthatod, hogy 5%, 10%, 15-20, tehát hogy ez a maradhat, ezzel a régi emberre hatottak úgy, hogy ne tűnjön csórónak a mögötte lévő szemében. Ez volt az első lépés. A következő lépés az a támogatjuk 200 forinttal az árva gyerekeket, akarja támogatni? Nem. Az úr nem akarja támogatni az árva gyerekeket! Tehát, hogy az volt a kettes, és a harmadik a borra való kérő.
2: Igen, és egy kicsit ez ilyen pofátlan, hogy ezt párszor már beszélgettünk róla. Én akkor is elmondtam, most is elmondom, abszolút vállalom, mindenki gondoljon, amit akar. Én, amikor én állok oda a pulthoz, én kérem ki, én viszem el az asztalomhoz az, amit kikértem. Én olyan simán, rezzenéstalan arccal nyomok rá a 0% borra valóra.
1: Majd leköpöd az eladót.
2: És még egyet bele is rúgok. Nem. Krista Pike sztoriát hozzuk nektek. Azt gondolom, hogy nem nagyon kell senkinek bemutatni, aki mondjuk a héten nézett híradót, mert eléggé tele vannak vele a hírek. Ugye egy halálra ítélt amerikai nőről van szó, 50 éves, és még 1996-ban ítélték halálra, miután 18 évesen az akkori barátjával együtt brutális kegyetlenséggel megöltek egy 19 éves, hát gyakorlatilag egy korukbelit, és most itt a részletekben nem megyek bele, de eléggé beteg volt, mert hogy itt még dicsekedtek is a tetteikkel, szóval nem nagyon lehet így mondjuk úgy együttérzést tanúsítani szerintem, vagy legalábbis nehéz Krista Pike iránt minden esetre. Hát azért az a ritka eset áll fent, hogy Tennessee államban őt megpróbálták kivégezni méreg injekcióval, nem jött össze, sőt a második injekciót is túlélte.
1: Nagyon durva a sztori. Azt kell róla tudni, hogy ő Tennessee egyetlen női halára ítéltje volt, és pentobarbitállal próbálták elvégezni ezt az ítéletet, és igazából az történt, hogy a kivégzés tanúi szerint Pike heves fájdalomra panaszkodott, majd nehéz légzés és hangos horkolás hallatszódott. A függönyt, a kivégző függönyt többször is elhúzták, de dr. Joel Zivot orvos szakértő szerint elképzelhető, hogy a szer nem érte el a halálhoz szükséges koncentrációt, és mivel nincsen előírás arra az esetre, hogyha valaki a második adag után is életben marad, ezért elkezdték az életmentést és az újraélesztést, csak hát ez a probléma, hogy annyira későn kezdték el, hogy itt már maradandó agykárosodás is életbe léphet akár, és hogy a helyzet morbidságát még tovább vigyük, itt az áldozat édesanyja dühösen reagált, méghozzá azért, mert hogy a méreg injekció nem okozta az 50 éves elítélt halálát. Mennyire szürreális ez a történet, nem?
3: Hát igen, mert ugye az anya szemszögéből ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen lehet, hogy fogyatékos lesz a... Mármint, hogy ugye, hogy nem lesz magánál.
1: Értem, de egyéb esetben meghalt volna.
3: Hát meghalt volna, de így megszenved, ugye? Ami nem tudom, hogy melyik a jobb egyébként. Tehát, hogy az ő szemszögéből. De én nem értem ezt sem például, hogyha valakit halálra ítélnek, és az a cél, hogy meghaljon, akkor miért kezdik el megmenteni?
1: Na pont ezt kezdtem én is megfogalmazni itt Rolandnak reggel, hogy annyi ponton szürreális ez a helyzet, és nekem azt igazolja, nem felmentve a nőt, mert tényleg szerintem üljön élete végéig börtönben. Egyébként én azt gondolom, hogy nagyobb büntetés is ott ülni a élete végéig, mint kicsekkolni az egészből, hogy maga a halálbüntetés ez nem biztos. Sőt, szerintem biztos, hogy nem egy jó út. Én ezt kimerem jelenteni itt az elején, hogy ezzel nem nekünk kéne játszanunk, hogy akkor egy ember életet elvegyünk, vagy sem.
2: Na, ezt akartam kérdezni, hogy ti mit gondoltak egyébként a halálbüntetésről, mert én azt gondolom, hogy például ez egy olyan eset, amikor nehéz azt vitatni, hogy megérdemli. Ugye itt még az áldozat koponya csontjának egy darabjával dicsekedett még annó az iskolában ez a 18 éves lány, tehát hogy nem vonom kétségbe, hogy megérdemli. Csak nekem mindig az jut eszembe, gyerekek, hogy azért a halálbüntetésnél látunk téves ítéleteket. Na most, amikor mit tudom én, kiderül emberekről 10-20-30 év után, hogy ártatlanok, egy életfogytiglani börtönbüntetésből ki tudod engedni, de feltámasztani nem tudod, ha már a halálbüntetést végrehajtották.
3: Igen, de itt is például azért eltelt elég sok idő a halálbüntetés elvégzéséig, tehát hogy lehet, hogy ezért is várnak ennyit, vagy én nem tudom, miért válnak egyébként ennyit egy halálbüntetéssel.
1: Szerintem pont azért várnak ennyit, hogy teljesen biztosak legyenek benne, hogy mi van, mert azért hallottunk olyan sztorikat, amikor úgy végzik el, hogy nem kellett volna.
2: Nem lehet, hogy így fellebbezések, meg hasonlók, és akkor azzal telik az idő.
3: Valószínűleg azért mondom, hogy ezért is várnak, mert hogy ugye te is mondtad, hogy kiderülhet, hogy például ártatlan.
1: Na igen, pont ez, hogy most óvatosan kell fogalmaznom, mert ezért rúgják ki a palaver műsorvezetőit. De hogy írja Ildikó, sziasztok, én mindenkit kivégeznék, aki gyerekeket bánt, ennyi. És nem felmentve senkit, aki bűnös. De ha csak egyszer rosszul ítéled meg. De most fordítsuk át a témát egy kicsit. Fordítsuk át a hóhér állás pontjára, mert ugye hát itt tulajdonképpen, hogyha úgy vesszük, akkor ő rosszul végezte a munkáját. Bár egyébként ez is milyen munka, tehát hogy...
3: Hát igen, ez is érdekes amúgy, igen, hogy a hóhéroknak ez a...
1: És nem tudom,
3: ez megmaradt azért, mert ők is hóhéroknak számítanak valamilyen szinten tulajdonképpen, de már nyilván nem így hívják őket.
1: Kicsit olyan, mint a Monty Pythonban, amikor visszük a hullákat, de még élek!
3: Hát, hogy vagy csak maga a
1: kalapácsoda.
3: Lehet amúgy, hogy nem hibázott, csak maga a szervezete volt olyan a nőnek, vagy én nem tudom, mert egyébként meg hihetetlen, hogy két méreg injekció után még mindig ver a szíve. Tehát, hogy
1: Marcs írja, hogy valami állítólag ők az áldozatukba pentagrammát rajzoltak, ennek nem néztem utána, de hogy ő valami boszorkány vonalat feltételez az egészben, én ebben annyira nem hiszek, de gondoltuk, Andi, megkérdezünk téged.
3: Hogy?
1: Hát, hogy lehet-e benne valamilyen fekete mágia?
3: Ebben?
1: Aha.
3: Ez fogalmam sincs, nem tudom. Lehet, hogy van valami trükkje ennek egyébként, hogy ne hasson az injekció.
2: Akkor tévedtünk, akkor még sem vagy a téma avatott szakértője.
1: Azt hittük, hogy
3: én nem akarok most ilyenekről beszélgetni, tehát hogy igazából bármi megtörténhet szerintem a világban.
1: Akit érdekel, de... annak gondolatban átviszed.
2: Akarja az illető?
1: Egy a fontos, hogy aki hisz ezekben a paranormális dolgokban, az most emelje fel a bal kezemet. Senki? Jó, minden esetre, hogyha jó munkás ember és rossz munkás ember, akkor muszáj valakit ide beemelnem, fejhallgatót a fejekre vagy a fül közelébe.
4: Hát tárpad egy évvel fiatalabb, én tőlem, talán egy évvel, mert a nővérével együtt jártam iskolába, Balvinnal, és semmit többet nem tudok elmondani. Árpád.
1: Úgy imádom.
4: Fiatalabb tőlem egy évvel.
2: Egy évbe.
1: És hát én kiemeltem a legfontosabb gondolatot tőle.
4: Árpád biztos jó munkás ember. Árpád biztos jó munkás ember.
1: Tehát, hogyha egy valakiről lehet tudni, az Árpád, hogy a jó munkás ember.
2: Szalacsi művész úr.
1: De mindenki más szarul végzi valahol a munkáját, és én hoztam nektek olyan embereket, most egy kicsit fellazítva a témánkat is, akik igazoltan rosszul végezték a munkájukat, és arra lennék kíváncsi, hogy ti ezeket az embereket kirúgnátok-e, vagy hagynátok, hogy végezzék tovább a munkájukat, mert hogy emberi dolog, velünk is megeshet, bármelyik eset. No, kapaszkodjatok! Rögtön az egyik kedvencemmel nyitok, egy német banki alkalmazottról van szó, aki hát ugye munka közben elaludt egy picit. Hát ki ne aludt volna el munka közben? És az történt, hogy neki 62 eurót kellett volna átutalnia egy nyugdíjasnak, de véletlen ráaludt a kettesre. És nem is tudom kimondani, 222.222.222 eurós átutalást indított el a nyugdíjasnak teljesen véletlenül, mert ráaludt a billentyűzetre.
2: Amennyiben ez a nyugdíjas mondjuk a nagymamám vagy a nagypapám, akkor köszönöm szépen, és maradhat.
1: De nem, már most ki ne aludt volna el már munka közben? Most ez egy kisebb kiesés van anyagilag, hát na.
2: Hát kitől utalta át? Egyébként az egy fontos szempont, hogy ki utalt.
1: A nagy gonosz banktól.
2: Ja, a nagy gonosz banktól. Hát a tambat marad még így is bőven.
1: Jó munkás ember, rossz munkás ember, elaludt, elnézzük neki.
3: Hát ez véletlen volt. Vissza lehet vonni amúgy. Igen, vissza lehet.
2: Bank meg tudja oldani, úgyhogy szerintem ez egy bocsánatos bűn.
1: Mi lehet a nyugdíjas, amikor így hirtelen felcsattan, hogy utalásra érkezett. Ting!
2: Gondolj bele, megmentje a számot, az kap egy szívrohamot, szegény ott hal.
3: Ja, igen.
1: Jó, tehát akkor ő maradhat. Ő neki ezt elnézzük. Igen. Jó. Dallasi bontó cég 2020-ban véletlenül rossz címre ment ki, és egy közel 100 éves történelmi épületet bontott el. Egy egyébként roncsház mellől.
3: Úristen.
1: Utólag derült ki.
3: Úristen.
1: Nem 62? Atvár? Bocsánat.
3: Jó. Hát ez...
2: Hát...
3: Ez nagyon gáz.
2: Itt azért igen, itt valakinek véletlenül repülnie kell.
3: Igen.
1: Ez akkor itt kirúgás?
2: Hát ez sajnos igen, ez ilyen.
1: Akkor olaszországi helyen útburkolati jeleket festett egy cég, és véletlenül a stop felirat helyett shot került ki az útra, mert ugye a betűket rossz sorrendben rakták össze, de egyébként a helyiek annyira megszerették, hogy így is hagyták, tehát ez már ilyen turisztikai látványosság, és járnak az emberek és fotózzák.
2: Szerintem ez simán, ez vicces. Tehát
3: hát meg Olaszországban úgyse foglalkoznak a stop táblával, úgyhogy teljesen mindegy. Ezt tapasztalatból mondom.
1: Meg amúgy egyébként szerintem nálunk is van egy csomó ilyen szub felirat, mert hogy azt hitték, hogy visszapillantóból a busz. Tehát, hogy szerintem ilyenek nálunk is vannak, tehát ez annyira nem különleges. Másik kedvenc. A világ egyik legjobb fordítási bakija, ez Swansea önkormányzatának egy helyzete, ott egy útjelző tábla van kint, és kiadták az angol szövegét a Velszi fordítóknak, és automatikus választ kaptak Velszül, de azt hitték, hogy ez maga a fordítás. Azt akarták kirakni, hogy teherautóknak behajtás, vagy behajtani tilos, és végül az van a táblán, hogy jelenleg nem vagyok az irodában, a fordítandó anyagokat küldjék el.
3: Hát ez nagyon jó.
2: Hogy meglepődhettek az arra járó versziek?
1: Nagyon komoly, nagyon komoly.
3: Ez jó.
1: Ez tényleg olyan, mint a korában a forró ajtó. Tehát amikor fölmentünk egy épület tetejére, és ugye ott kim volt az ajtó, és rá volt írva, hogy tűz esetén nem megérinteni, mert felforrósodik, fémből volt, és ott volt alatt a reírással ugyanez.
2: Jaj, gyerekek, jaj, igen.
1: Hányan megyek tovább.
2: Jó, de figyelj, ezt nem meséltem már szerintem, hogy egy kiállításon fotózta egy szintén médiában dolgozó haverom, hogy mindent kiírtak, mert hogy gondolt, hogy egy kiállítás volt, és a feliratokat gondolták, hogy megjelenítik reírással is, és igen, kitették a táblát breírással rajta, és mindegyikre tettek egy jó kis üvegtáblát, hogy megóvják.
1: A védelem.
3: Igen.
1: Egy amerikai pincér 2026-ban arról mesélt, hogy volt egy 30 fős asztaltársasága. Nagyjából a felét egyszerűen nem küldte be a konyhára, trehány volt, és meg se jegyezte, hogy mit rendeltek az asztal felénél. És nagyjából 45 perc után rájött arra, hogy mi a helyzet, de ezt nem merte bevallani. Ezért azt találta ki, hogy a séfet baleset érte, és emiatt csúszik a kaja. És 300 dolláros borravalót kapott, mert megszánták a séfet.
3: Jó, Istenem.
1: Na,
2: De figyelj, akkor ezek szerint nem voltak elégedetlenek, hiába késre kapták meg a kaját. Én a csávót simán hagynám. Életre való, megoldotta a problémát, és még plusz pénzt is termelt.
3: Igen,
1: jó, akkor maradhat. Oké. Rendben, akkor van a klasszikus hiba, ebből egyet szedtem ki, de ilyenből sok van, hogy a főnök a feleségének egy pikáns üzenetet szeretett volna elküldeni, de a küldés mindenkinek gombra nyomott rá. Ő maradhat, nem? Az ilyet imádjuk. Jó? És...
2: Nem tudom, mit szólnátok, küldenék valami ilyet a stábcsoportba.
3: Szerintem
1: küldesz. Nóra küldenek, ha elküldenéd a belső üzenet.
3: Ja, fordítva lenne.
1: Ja, igen, és végére hagytam a másik kedvencemet. Igen. Temetőcég, nyitott koporsós temetés, és jelezte a család, hogy ez nem úgy néz ki, mint anya. A cég csak azt válaszolta, hogy törődjenek bele, a halál megváltoztatja az embert.
2: Jó,
1: összekeverték a két koporsót, és nem azt mondta.
2: Ez nem csak morbid, hanem ez valóban, tehát ez azért...
1: Mész be, hogy ez nem úgy néz ki, mint anya, de a halál az így változtatja meg. De hát nem szőke van, de ez van.
2: Nem, hát...
1: Nem is 160.
2: Nem, ez nem fér bele szerintem, tehát itt az írt el kell küldeni.
1: És jönnek az üzenetek, ugye kerestük az anti-nap dolgozóját, illetve anti-év dolgozóját, és jöttek is ezzel kapcsolatban SMS-ek. Itt például Boriszka írja, hogy nekem a kedvenc munkahelyi hősöm az, aki raktáros, és az intarziás bútorasztal helyett pingpongasztalt rakott a kamionra. Ki is vitte, ahogy kell, az meg a házhoz. És azt mondja, hogy jó meglepi lehetett, mikor megjött a pingpongasztal.
2: Hát nézd, kevésbé szép, ellenben milyen praktikus.
1: De ha már megkaptad, akkor már használd, nem?
2: Ugye csak adjanak mellé ütőt is, meg labdát, mert anélkül mit ér?
1: Valószínűleg ezért van Andinál is néha, hogy rezeg a doboz, nem ő rendelte, azt küldték.
2: Igen, és csak úgy elkezdett magától beindulni. Átvette az energiákat.
1: Mi ez a berregé is?
2: Ennyi. Milyen csúnya dolgok ezek.
1: Nekem az a német hölgy jut eszembe, aki felháborodott egy idő után azért, mert hogy már hónapokig, évekig, 10 évekig kapta a fizetését a munkahelyéről, és nem járt be, de hogy milyen rossz ez a munkahely, hogy neki kiutalták a fizetést, mert kvázi elvették a motivációját, hogy másik munkát keressen.
2: Nekem egy spanyol úri ember ugrott be, az azt hiszem, hogy az ottani vízműnek volt egy telepe, amit már nem használtak, de ő maradt állományban.
1: Jó!
2: Észrevette egy idő után, hogy a kutya nem megy felé, hát nyilván, mert hogy már effektív a működésen kívül volt, de ugyanúgy kapta a fizetését. Rajta maradt a fizetési listán, maradt állományban, és aztán rájött, hogy nem igazán kéne bejárni, és 21 évig.
1: Képzelheted amúgy, hogy mennyire lehet stresszes a munka. Na mindegy, te mennyi idő után vennéd észre, hogy igazából ez az egész, ez már kamó, tehát hogy mi már nem megyünk kiadásba, felbéreltünk pár embert, aki írogat SMS-eket, de igazából csak bejövünk azért, hogy neked jobb legyen a lelki állapotod.
2: Hát azért gyanítom, hogy egy-két napon belül én azért visszahallanám, hogy mi a helyzet, igen.
1: Igen, gondolod? Gondolod? Kicsit talán jól nyomjuk, srácok, kacsintás.
2: Kicsit talán többen követik nyomon, mint a spanyol vízmű vidéki telepeit.
1: Úgy véled?
2: Reméljük legalábbis.
1: Véletlen találmányokról fogunk beszélgetni. Ti találtatok már fel véletlenül valamit?
3: Hát nem, mert itt ülök és dolgoznom kell, szóval nem.
1: De pont,
2: de látod, hogy kikértem el magát? Halad? Miattatok van az egész?
1: Rohadjunk is meg, nem? Halad, Roland?
2: Pedig egyébként már annyi mindent feltalált volna.
1: De mi? Pont ebből születik, tehát hogy ilyen helyzetekben jönnek a nagy találmányok, mit tudom.
3: De amúgy vannak ilyenek, amikről az ember beszél, és akkor így, hogy jó lenne.
1: A ketchupot a majonézzel, és akkor lesz a ketchupos majonéz, a majcsöp. És...
3: De azt valaki azt meg is csinálta amúgy.
1: Na tessék, tehát hogy így jönnek ezek a találmányok.
3: Lehet külön kapni pár szószban.
2: De és azon, hogy majcsöp. Nem
3: az, hogy majcsöp, de hogy...
1: De hogy mit tudom én, vagy eszedbe jut, hogy neked itt kell dolgoznod, és egyébként milyen jó lenne pihenni, és föltállod az Andibotot, és akkor igazából ő jár be holnaptól helyetted dolgozni.
2: Andibot?
1: Ne, róla neked milyen problémát kéne megoldani?
2: Hol soroljam?
1: Na, és akkor simán így bejön a probléma, és megoldod valamivel. Nekem rengeteg találmányom van amúgy, csak nem merem őket mondani, mert akkor félek tőle, hogy itt rácsapnak, de az egyik kedvencem a porított víz, amihez csak vizet kell hozzáadni, és kész.
3: Porított víz?
1: Tök jó a sivatagban. Annyi tudományos részét elmondom, hogy lássátok, hogy ennek van alapja, és egyébként szerintem a hétköznapokban igenis megoldható lenne, és ezt oldja meg valaki, aki ért a kémiához. A H2O-ból ki kell szedni egészen egyszerűen a H2-t. És amikor kinyitod a zacsit, akkor az...
2: És az meg vízé
3: változik?
1: Hát oxigén jut hozzá.
3: Hát vagy eleve, vagy akkor, hogyha mondjuk a nyáladdal keveredik esetleg. Az még mi úgy lehetne, sem? Hogy a port beleöntöd a szádba, és nyállal keveredik, és akkor utána víz lesz belőle.
2: Kinyitod, látod, üres, mondod, ó, és kész, meg van.
1: Hát mert kézod megkapja az órt, azt folyik. Hát nem? Velencei tavat is megoldanám.
2: Nagyon sokat veszített a világ veled.
1: Szórjátok be H2-vel a Velencei tavat. Oxigént kap. Csak ne érjetek meg a hirtelen hatástól. Jó, ennél azért komolyabb találmányokat hoztam egy picivel. Az egyikről már valamelyik héten beszéltünk, és emiatt is akadtam rá egyébként a Velvetnek a cikkére, de tényleg jó dolgokat írtak.
2: Már értem, hogy miért nem vagy feltaláló. Tudományos forrásból tájékozolsz.
1: Tényleg, a
2: volt kémia tanárod, meg sír a sarokban összekuporodva.
1: De tényleg itt van a...
3: Az összes kémia tanású
2: sír. Ezek hallatás. És
1: ami vizet tervel. Ez egy mikrohullámú sütő találmány, erről pont beszéltünk valamelyik héten, hogy volt egy mérnök, aki magnetronnal dolgozott, kutatott, és azt vette észre, hogy volt egy csoki a zsebében, és az ott megolvadt a közelében. És ebből elkezdett a radioaktív kutatások során arra gondolni, hogy jé, lehet, hogy emiatt a gép miatt olvadt meg, majd feltalálta a mikrót, ami eredetileg ilyen 2 méteres valami volt, és több száz kiló, és azzal kezdtek el először kukoricát pattogtatni, és azzal kísérletezni.
3: Az jó.
1: Tehát addig senki nem gondolkozott azon, hogy kéne valami, ami a tüzet felvált, vagy gyakorlatilag felmelegíti a dolgokat. Egy laboratóriumból jött ki a dolog.
2: Vagy kipattogtatja a kukoricát. Aztán ott Alexander Fleming 1928-ban azt vette észre, hogy egy penész gombával szennyeződött tenyészet körül nem nőnek a baktériumok, és ebből született meg aztán később a penicillin.
1: Mennyi ember boldog emiatt, nem?
2: A penicillin miatt? Én is mindig úgy kelek, hogy fölkelek, érzem, hogy fáradt vagyok.
3: De jó, hogy van penicillin!
2: De aztán rájöttek, hogy még mindig van a világon penicillin. Így szép az élet. Ennyi, vágjunk bele a napba, már is nagyobb kedvel indulok neki.
1: Akkor itt van a kéjgáz. Azt, hogy találták fel. Képzeld el?
2: Hát, aztán...
1: Neked is meg lett volna?
2: Aztán... Az adni baj, hogy itt nincs. Pedig igénye lenne rá.
1: Olyan, mint a vikingek és a kerék, hogy igazából, hogyha ők nem találják fel, én úgyis feltalálom. Tehát
2: vikingre is lenne igénye.
1: Az is igaz. Horace Wells, az a fogorvos, aki 1844-ben egy bemutató látta, hogy a dinitrogén oxidot belélegző férfi utána megsérült, és valamiért mégis mosolygott, és nem érezte a fájdalmat. Az is igaz. Horace Wells, az a fogorvos, aki 1844-ben egy bemutató látta, hogy a dinitrogén oxidot belélegző férfi utána megsérült, és valamiért mégis mosolygott, és nem érezte a fájdalmat. És arra gondolt, hogy akkor ő ezt kipróbálná magán,

0: Hát, nincs más, amit gyalogathatnál, akkor marad a kezed. Hát,
1: erről mindig a haverom jut eszembe, aki egyébként régésznek tanult, most már nem a szakmában van, majd mindjárt fogjátok érteni, hogy miért egyébként. És van egy késő, amivel valami régi, középkori csontokat tisztított meg, majd utána fél órával, amikor a szalonnájából már negyediket szelte, akkor érezte, hogy valamit itt nem gondolt végig. A pestis járvány újra támad. Hála gegének.
0: Az elveszett erekjék fosztogatóiban még mellékszerephez sem jutott.
1: És ha már erekje, akkor erekció.
2: A kéggáz után eljutottunk az erekcióig.
0: Na akkor légy szíves, ez gombra, jó? Tehát, hogy...
1: Mert hogy az van, hogy a Viagrát sem arra találták fel, amire szolgál. Ugye ez egy szívgyógyszernek indult, ezt mindenki tudja. Igazából a mellkasi fájdalomra nem volt eléggé ütős, viszont az összes férfi, akik kipróbálták, az jelezte, hogy elnézést, volna itt valami, ami...
0: Van ennek hatása, csak az ötöd, ha nem jelent.
1: Ahogy ezt jelezte.
2: Máshol indult be.
1: Tehát, te ott lennél a kísérleti
0: csapatban. Hát az látszik. Nem kell jelezni, az látszik.
1: Esetedben igen, jobb eset. De mások esetben... Jó, de tényleg, tehát, hogy ez ilyen ezért, vagy csak úgy vagy vele, hogy hát igazából fickos vagy, és most itt a kísérletet, a kettő nem biztos, hogy összefügg.
0: Lehet, hogy észrevette a doki, hogy minden egyes kísérleti alany rámozdult a nővérkére.
1: Oké. Okay. Andi, neked is van valami. A botox.
0: Andi, te aztán tudsz udvarolni.
2: Nagyon.
0: Nekünk Viagra, nagyon neki kedves. Botox.
1: Igen, ezt személygörcsre alkalmazták, és a páciens jelezte, hogy egyébként oké, megoldódott, amire kezelték, de mintha olyan fiatalabb lenne.
0: A férje meg közben elment a szívét, kipróbálta ezt az új szert, aztán volt otthon vidámság.
1: Milyen jó dolgok vannak. Hogy van az, hogy negyedkor már megszólalunk? Nem lehet egy normális 10 percesöt pisilni?
0: Ja, szükséged van rá?
1: Hát én ilyenkor összegyűjtöm.
0: Ja, értem. Jó, hát figyelj, ezek a prostata problémák így 40 felé közeledve azért már előjönnek.
1: Egyre rövidebbek ezek a dalok, brutális. Na jó, oké.
0: Egyre rövidebb minden. Na.
1: Közben DJ Elo itt írt nekünk a Zsolt, hogy a pisilős mixető megoldja nekünk. Szerencsére már készített többször buliban 10 perces mosdómixet. Szóval valószínűleg ez a DJ-nél is megoldandó probléma, hogyha úgy van, hogy egy 4-8 órás buli van, hogy valahogy kijussanak.
0: Figyelj, innentől kezdve akárhány buliban felbukkanok, én meg fogom kínálni ezzel a kérdéssel, per kéréssel a DJ-t, hogy léci egy pisilős mixet toljává nekem.
1: Jó, amúgy egyébként ez egy valid téma, vagy ez egy valid terület, tehát akkor már ejtsünk erről egy mondatban szót, hogy azért rádiósoknak meg kell oldaniuk az ilyen dolgokat, és főleg, hogyha hosszú műsorról van szó, és amikor olyan rádióban dolgoztam, ahol rockzenét képviseltünk, akkor ott azért könnyebb volt, mert volt egy Guns N' Roses dal, ami, hogyha jött egy November Rain-re, például tök simán bármit megoldasz. Csak az a baj, például azóta is, hogyha megszólal egy Sweet Home Alabama, akkor nekem
0: beindul az ingerem,
1: akkor menni kell. Nem lehet ez más, hogy megoldani. Welcome to the jungle, ez van.
0: Jó van, na, hát köszönjük szépen, ma is egy picivel többet tudtunk meg Ádiról, mint kellett volna.
1: Egészségetekre.
3: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: Johnnal és Roland és Rédül Ádám.
1: Vidám hétkezdés mindenkinek, szevasztok, hát elindítjuk ezt a hetet is. Október 5-e van, és hát az a baj, hogy a hétvége felé már jön a rossz idő, de nem baj, most még élvezzük ki. Néhány napig még itt van ez az indián nyár, vagy vénasszonyok nyara, vagy ki hogy hívja, meg itt van a Rédládi és a lélekben vénasszony.
2: Hello, halló, elektorkalandor, vagy elektrokalandor, hogy volt ez, és kimondta?
1: Nem tudom, csak te vagy ilyen boomer kettőnk közül.
2: Jó, hát ez van,
1: figyelj. Én fiatal vagyok, és hamvas.
2: Annyira jó, hogy megvan a lendületem, így indulnék neki az egésznek, és akkor előhozod ezt a baraszk metaforát, és akkor megint nem tudok hova menni belőle, de mindegy, majd összerakom magam. Szóval, hogy indul az új hét. Oké, rendben, elfogadom. Ez egy pihentető, klassz hétvége volt. Remélem nektek is. És én direkt rászántam magam, hogy ma megfigyelem az utat idefele jövet. Hát baromira nem egy oldalon van a négy sáv, jelentem. Tehát, hogy nagyon furcsa, hogy mi történik.
1: De nem, nem az, a kettő van egymás mellett. Tehát, hogy szakaszosan fog a 2+2 kiépülni, de az még nincs meg egyelőre, csak az van, hogy a Pest felé haladó kettő van egymás mellett 22 kilométeren keresztül.
2: Tehát még csak ott tartunk?
1: Igen, ezt próbáltam neked múlt héten elmagyarázni.
2: Tehát nem az van, hogy a négy sáv egymás mellett nem. Középen elválasztva, és az én oldalamon rend?
1: Nem, egyelőre még nem. Az lesz majd a valamikor.
2: Jó, értem. Tehát akkor, hogyha mennék hazafelé is a strádán, akkor már azt látnám, hogy a Bicske-Tatabánya szakasz között egymás mellett megy a két sáv Pest felé?
1: Így van, tehát ennyi van, jelenleg 55-32-es kilométer között. Jó, hát beletelt majdnem egy hétbe, de örülünk, hogy átment az info.
2: Szépen lassan megérkezem, jó van. Jó, a másik dolog, hogy hát engem egész hétvégén ijesztgettek. 10 ember egymástól függetlenül átküldte. 10 különböző fórumról, hogy ezek a mosolygós vackok az M1-esen, ami mutatja, hogy akkor most túllépted, nem lépted túl, ezek így be vannak kötve, és hogy a rendőrség kezeli, és hogy véda alkalmas, meg ilyet is mér, meg olyat is mér, valaki segítsen már. Ez tényleg október 2-től mér?
1: Nem tudom. Inkább a séda, mint a véda.
2: Ja, ez jó, csak az összes cikkben azt írják, ezt ilyen félhomályban hagyják, a feledés félhomályában, hogy alkalmas rá, de nem írják sehol, hogy akkor ez most mind meg hogy, de október 2-től valami van, mert szeptemberben tesztüzem volt, én nem akarok senkit riogatni, de ha ezek elkezdenek mérni, akkor itt végünk. Én ma megpróbáltam végig tartani a 80-at, nem akartam száguldozni, de ezek a kamionok pont annyival mennek. Tehát, hogyha egy kicsit is túl akarsz élni, akkor rá kell lépned a pedára, akkor viszont már szomorút mutat néha, és hogyha mindegyik befotóz, akkor ide nem lesz elég a fizum.
1: Na jó, de tudod, tehát az, hogy elvileg alkalmas rá, meg hogy gyakorlatilag működik is, az két különböző dolog.
2: Ja, ez teljes a csajozás,
1: nem? Ha még nem tudod, akkor meg tudod 20 év múlva altájon.
2: Értem.
1: Lehet, sokat mondtam a 20 évben.
2: Jó, mindent de, hogy, értem.
1: Na, érted?
2: Na mindegy, hogyha erről valakinek van infója, értem én, hogy alkalmas rá, de hogy ezt most bekötötték-e, nem kötötték, most még ezzel is fenyegetnek, át fogok szokni az egyesre, tehát már befele is azon fogok jönni, elegem van.
1: Egyébként nem is értem, hogy miért pályázol, tehát hogy mármint értem, hogy valamivel találni gyorsabb, de azért annyival nem a mostani körülmények
2: között. Hát meg egyébként könnyebb aludni. Tehát a pályán nyugodtabban alszom, mint az egyesen.
1: Végül is csak ott a betonkorlát, nem?
2: Na, nagyjából így. Jó, neked jól telt a hétvége? Pihentél?
1: Mondhatjuk, igen. Úgyhogy,
2: ez elég, hát mondjuk azt nem győztem
1: meg. Láttam jó meccset, ettem jót, pihentem, úgyhogy igen, mondhatni. Jó. Csak ne kellett volna ma vajdalba kelni. Tehát ez egy, ami ilyenkor úgy picit a kis pihenős ilyen életritmusomat megborítja.
2: Jó, de mikor ezzel bajod van, és mikor ezzel küzdesz, akkor így ránézel az SMS és Viber falra, és látod a hallgatóinak a reakciójából, hogy jó itt lenni. Tehát, hogy jó együtt lenni megint egy csapatban.
1: Az jó, igen. Nekem nem ezzel van bajom, itt már jó vagyok. Az ágyból kikerés, nekem azzal van bajom.
2: Az otthoni rész nem megy, aha. Hidegzuhany.
1: Úgyhogy ágyból, ha lehetne műsort vezetni, mondjuk lehet azt, hogy nem értékelni.
2: Egyébként lehet.
1: Dumálok mellette.
2: Figyelj, ha akarod, én megoldom, de akkor én is.
1: izgalmas lenne. Ja, na itt vannak a mi drága hallgatóink. Azt mondja, hogy Péter már nagyon korán, az egyik Péterünk nagyon korán itt van, Gyulánk is itt van, egyes úton, Tata Herceghalom vonalon, erős forgalom. Mostanában nem látott mennyiségű gépjármű az utakon, hát úgy látszik ez az októberi rajzás. Mindkét irányban erősnek mondható forgalom. Igen, köszönjük.
2: Hát vagy ez, tehát ez az októberi rajzás lehet, vagy most nagyon beindultak az autókereskedők, és baromi sok autót adtak el hirtelen.
1: Ja, lehet, hogy megjött egy-két nagyobb szállítmány.
2: Igen, és azt most gyorsan kiadták, illetve a gyerekek is most kezdtek el az utakra menni az autókkal, eddig csak gyakoroltak a kertben.
1: Ja, de hétvégén volt, hogy így kiugrottunk a gyorsékhoz, és kérdezték, hogy hát kérek-e? Volt egy kis pesgőzés. Mondtam, hogy hát így nem annyira. És akkor bedobta Dávid, hogy akkor majd ő hazavezet. Hát mondom, persze, kisfiam.
2: Amúgy tudna, nem? Tehát, hogyha odaülne, meg tudná csinálni?
1: Figyelj, Dodge Event zseniálisan vezet, rendszeresen vezet ilyen autós szimulátort, a váltó használatát körülbelül szerintem 6 éves korra óta pontosan tudja, hogy
2: tehát
1: hogy
2: tudja.
1: Működik. Úgyhogy,
2: kuplungolni tud? Az a legnehezebb.
1: Hát ezt még nem próbálta, tehát azért 11 évesen még nem gondolom, hogy alapvető lenne, hogy megtanuljon kuplungolni.
2: Jó, hogyha rám hallgatsz, akkor a biztonság kedvéért, amikor először kuplungol, akkor egy 3-4 pesgőnél ne legyen benne több. Az segít majd, hogy megnyugodj, de még tudod majd valamennyire kezelni, hogyha oda kell nyúlni valamibe.
1: Igen, na, szóval hogy nem, én vezettem szépen haza. Itt van velünk Mónika is, jó reggelt. Kinek hogy indul a hét? Egyébként, hogy bírjátok azt, hogy ilyen 6 fok van nagyjából? Mert hogy azért pont ezen gondolkodtam, hogy 6 fokba jövök, mikor hazamegyek, 24 van, vagy hát majdnem annyi. Szóval azért az úgy elég para. Ezt a jövő héttől már nem kell nyilván ez a fajta gondolkodás, mert lesz vagy 16-7 fok maximum.
2: Hát majd előkerül a, nem a Hosentroger, mi a neve annak a...
1: A Hosentroger? Mit te már lének be? Oktoberfesten vagy mi?
2: De valami jót akartam mondani, az nálam ritka. Jéger alsó az.
1: Jéger alsó.
2: Van olyanod?
1: Hát aláöltöző nadrágom van, az majdnem ugyanaz, igen. Fokkal elegánsabb.
2: Igen, amióta bejött a Decathlon, azóta mindenki flancos dolgokkal oldja meg, ezt a régi ember hogy csinálta? Fölvett egy vastagabb nadrágot, nem?
1: Hát vagy volt ilyen harisnya, neked rád nem adtak kiskorodban harisnya nadrágot?
2: Oviban hordtam utoljára harisnyát és cicanacit, azóta ez nekem kiesett. Neked
1: na,
2: még van?
1: Hát a cicanaci, az tulajdonképpen az aláöltöző nadrág, az igazából egy cicanadrágszerű. Olyanom van, igen.
2: Ez
1: hát
2: a szomszédok edition? A magyarban a cicanaci?
1: Igen, tudod, hogy én fázós vagyok, tehát nekem térre az kell. Nem is feltétlenül azért, hogy bent vagyok, de ha húzamosabb ideig kint vagyok, mert mondjuk van egy olyan esemény, hogy mondjuk kint kell lennem, na hát akkor én beöltözöm, eszkimó üzemmódban.
2: Az a durva, hogy most igazából nem tudom, hogy mikor lesz rá időm, de nekem elromlott a kocsimban a fűtés-hűtés. Tehát, hogy itt most panaszkodsz, meg szomorkodsz a fűtős autódban, az 5 kilométeres távon, amit meg kell tenned reggel, de én hidegbe jövök mennyit? És az a baj, hogy ott hiába iszom rumot az elején, senki nem hálálja meg.
1: Csak az első pár kilométeren van láthatás.
2: Igen, ez nem működik. Ja, el kell majd valamikor mennem, mert valami ott folyik is jobbra, annak nem örülök, tehát hogy ott nedvesedik az ülés alatt, és...
1: Alapvetően az ilyen folyásoknak nem szokott jó vége lenni, igen, lányoktól hallottam.
2: De ahogy itt jelentem egyébként, hogy lehet, hogy a kocsim régi, de a telefonom az jó.
1: Lehet, hogy ne rohadsz az útszélén, de úgy
2: de a posztom
1: is
2: olyan lesz, ja, hát posztolok.
1: Olyan szépen fotózod le a lerobbant autót, mint annak a rendje.
2: Ja, hát így nyomjuk. Ez meg a hétvégén voltunk megint állatkertben. Hát, most már utána fogok nézni, de úgy tűnik, hogy egy fóka maradt. Noénak láttuk most már csak a fókasóját. Nem tudom, a másik már nagyon régóta beteg, ez necces. Egy elefántot is kölcsönbe adtunk, tehát igazából fogy a budapesti a fővárosi állat és növénykert állománya. Annyi azért mellettünk szól, hogy a pomázon a csávó, aki a múltkor tigrist adott nekünk, most egy selyemmajmot próbált becsempészni, az is oda került, tehát hogy ő tölti vissza az állatkertet állatokkal, legalább ennek örülhetünk.
1: Igen, vagy hát körbenézhetnénk, hogy mi van itt a környéken. Mondjuk nagyjából igen, mi van, róka van, vaddisznó, kutya.
2: Szerintem pár hallgatónk beadná a férjét.
1: Hát esetleg próbálkozzatok. Drága hallgató hölgyek, ha
2: amúgy segítünk. Az nagyon megalázó volt, tehát hogy bementünk a gorillához, így mondtam a hajnalnak, hogy na és itt lesznek a gorillák, és három szerencsétlen ember éppen takarította a fülkét, és ők voltak bent, és nem a majmok, és hajnal így megállt, és így nézte őket. Tehát lehetséges, hogy a gorilla kép az nem lesz teljesen reális.
1: Jó, hát miért, de régen a szigeten is volt, hogy nézték a takján nézni, aki éppen mosta fel a színpadot.
2: Jó, de ott már olyan állapotban voltak.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy mondjuk abban az állapotban lehet, hogy már az is egy ilyen művészeti performance-nak tűnik. Úgyhogy igen, ez így előfordul. Hát mi állat kell, nem? Ott hol voltunk? Monoron. Na, hát
2: mindenek hírva. Monoron?
1: Monoron, igen.
2: Ott mi van?
1: Ott sportálja.
2: Ja, tehát meccset nézte, jó. De mondjuk az is jó, hogyha a sajátod játszik. Hagyták?
1: Mit hagyták?
2: Hát, hogy végigjátszott a meccset?
1: Ja, hát majdnem végig, 80-60 percet volt.
2: Lőtt gólt?
1: Gólt azt nem lőtt, de figyelj, nagyon jól játszottak a srácok, 2-2 lett döntetlen.
2: Szép. Na, jól van. Közben egyébként azt nézem, hogy elmondjuk most, egy kicsit így megsejtessük, vagy belógassuk a dolgot, hogy...
1: Szeretnénk már most így,
2: kicsit így
1: 6-6-kor belógatni?
2: Már az elején belógatnám.
1: Hát Böriben ez kellemetlenebb lenne.
2: Hogy ez egy furcsa hét lesz, vagy ilyen félig teli hét lesz, félig üres hét lesz, és inkább azt a felét nézzétek, ami tele. Mert a hét második felében egy szokásos rendezvényünk van, ami egyébként tök fontos, és nagyon sokan szoktatok rajta lenni, és én oda fogok települni, és onnan fogok jelentkezni.
1: Bizony, ez lesz a megyei pályaválasztási kiállítás, majd csütörtökön és pénteken. Igen, és szakmanapok. És hát ebből kifolyólag itt reggel ugye majd best of lesz, tehát hogy két napon keresztül emlékezetes pillanatok közül szemezgetünk. Ergo nem kell hiányolni az Ádit, majd ha igazából én hiányolhatnám, mert mellettem nem lesz itt, de én azért valahogy kibírom.
2: Téged majd megölelgetlek, meg egyébként az van, hogy most hétfőtől szerdáig fogjátok megkapni azt a hülyeség dózist, amit egyébként 5 napra osztunk el, szóval nagyon tömény lesz a műsor, bírjátok a tempót, kérlek.
1: De azt nem lehet, hogy esetleg az ölelgetés azt így Andin keresztül küldöd?
2: Nincs itt.
1: Hát,
2: jó, most akkor elkezdem a kitén, aztán majd továbbítjuk.
1: Hát, úgy is, igen.
2: De akkor ezt úgy kell, hogy én megölelgetem Andit, ő indít egy kisebb fajta pert emiatt, és aztán te ölelgeted, és akkor téged is perel?
1: Hát nem, hát téged perel, nekem csak a kellemes része jut.
2: Hölgyeim, ebből mennyi pénzt lehet kiszedni? Tehát egy ilyen perből ebbe van pénz?
1: Amerikában szerintem van. Idehaza talán egy picit kevésbé, meg hát most érted, rátnéz a bíró, aztán kiröhögi Andit, szóval, hogy annyira jó fiús külsőt van, hogy úgyse ide senki ilyesmit.
2: Jó, akkor nézzük, milyen témákat fogunk érinteni. Egyrészt beszélgetünk majd a felnőttkori barátkozásról. Ez szerintem egy kardinális és fontos központi kérdés, mert nekem van egy olyan érzésem, de ezt majd megbeszéljük itt hármasban Kittivel, hogy mintha felnőtt korban nem nagyon gyűjtenénk olyan igazán jó barátokat, újakat.
1: Igen, sőt, hát most igazából az a jó, hogy most Andi nincs itt, tehát hogy Kitti, bár nem tudom, hogy nekik vannak barátaik?
2: Nem tudom, ezt se tudom, látod, de hogy érted
1: nem,
2: ez
1: nem, hogy vannak viccelek, ám viccelek, tényleg.
2: De nem, most de, nem, de. Most álljunk meg.
1: De vannak barátaik,
2: akkor emeld rám, hogy senkit ne sértsél meg, vagy senkit ne bántsál meg. De hogy kik az igazán jó barátaid? És hogyha belegondolsz, hogy az utóbbi évekből szedtél le újakat, vagy szereztél le újakat?
1: Nem.
2: Hát nagyjából igen, vagy maximum az, ami itt a munkahelyen, mert én azt érzem, hogy itt már alakulnak valamik, de ahhoz, hogy mondjuk a miénk az tényleg egy barátság legyen, ahhoz még kell 5 év, nem?
1: Igen, tehát ez tényleg az, mert hogy ugye a munkahelyen vagy összezárva nagyon sok emberrel.
2: Tehát egy barátjelölt vagy.
1: Barátjelölt. Na, ez...
2: És igen, és haladunk, és közelítünk, és igen, de amíg nem csattan el az első csók...
1: addig ez az egész addig normalitás.
2: De hogy erről beszélgessünk már majd, hogy ez hogy működik, vagy ez időkérdés, együtt töltött idő, mert tény az, hogy azok a barátaim sem azért lettek a barátaim, hogyha most visszagondolok, mert annyira nagyon ugyanaz lenne az érdeklődési körünk, hanem mert egy helyen voltunk egy időben, és a gondolkodásunk elkezdett összeérni.
1: Igen, meg hogy valahogy, tehát hogy valamit találtatok egymásban, majd a másik személyiségében, ami úgy szórakoztató, ami összeköt titeket. Igen, szóval egy kicsit így a barátkozást, és a pszichológus furcsa módszert javasol, hogy mi ez, na, azt eláruljuk nektek mindenképpen a mai műsorban. És jön egy kis nosztalgiázás, milyen volt a magyar internet 2001-ben, 25 évvel ezelőtt. Hát azt sem tudom, mi volt 2001-ben, de 15 éves voltam.
2: Brutális amúgy. A Nőklapja Café inspirálta a kutatást.
1: Tudományos szaklap újra.
2: Igen, de hát annyiban igen, hogy ők azért vitték vissza ennyi évre a múltban, mert ők akkor alakultak. De hogyha utána kutatsz, és én innen tovább léptem egyet, 35 éve van internet Magyarországon, akár odáig is visszaugorhatunk. Megnézzük majd, hogy mik voltak az első élményeink az internettel kapcsolatban, és majd ti is megírhatjátok, hogy ti mikor találkoztatok először a pixeles lányokkal.
1: Az biztos, hogy nekem a startlap, mert mondjuk arra jóban emlékszem, hogy nem internet, hanem számítógép. És a Prince of Persia volt azt hiszem az első játék, ami megvolt a számítógépemen. Még egy, nem is tudom, 386-os talán, szóval valami jó régi. Na, úgyhogy pici nosztalgia, meg hát nyilván jön a hétfői dilemma rovatunk is, úgyhogy érdemes lesz ma is velünk tartani. Közben pedig, ha van például útinfótok, akkor bátran küldjétek. SMS és Viber számunk továbbra is 0620 978 978.

0: Sok zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megbízható fűtést szeretne? Válassza a Nobo elektromos fűtőpaneleket. A Nobo ideális választás otthonába, irodájába vagy akár nyaralójába is. Látogassa meg mintaüzletünket Párkányban a Komenski utca 9 szám alatt, vagy böngészen weboldalunkon. www.nobopanely.sk. Fűtés? Akkor Nobo.
3: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak.
4: Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában.
3: Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk.
4: Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni.
3: Aranyszem Optika. A látás garanciája.
5: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes ajánlattal várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű.
6: További részletek a márka kereskedésünkben. Kárnet Fortop Kft. Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
7: Gondoltál már rá, mennyi erő van a vízben? Mi a Grundfosznál nap mint nap ezt az erőt alakítjuk fenntartható megoldásokká. Csatlakozz hozzánk gyártósori összeszerelőként állandó műszakrenden, és utaz ingyenes céges buszjáratainkkal. Bruttó 500 ezer forint kezdő alapbérrel várunk. Jelentkezz grundfosz.hu/karrier.
8: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
9: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Mérséklődött a KKV-k optimizmusa. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi terhelés szimuláló tesztelése. Pályázni lehet a jó tanuló, jó sportoló elismerő címre Oroszlányban. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Megtorpant a harmadik negyed évben a magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások várakozásainak lendületes javulása, amely a második negyed évet jellemezte, de a KKV-k még mindig optimisták előrejelzéseikben az egyik bank KKV bizalmi indexének legfrissebb adatai szerint. A harmadik negyed évben 7 pontot csökkent az index értéke az előző negyed évhez képest, ami így 6 ponton áll. Bár az előző két negyed év közötti 21%-pontos tárnyalásból egy harmadot korrigált az index, a mutató továbbra is a pozitív tartományban maradt. A mezőgazdaságot sújtó hőhullámok és a drasztikus aszály, a paksi atomerőmű blokk leállása miatti energiabiztonsági kockázatok, valamint a nagy tavak alacsony vízállásának negatív turisztikai hatása is növelte a cégek kockázatait. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcs menetrendi terhelés szimuláló tesztelése szombatról vasárnapra virradó éjszaka. A tesztet a következő napokban értékelik ki, tudatta a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a közösségi oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, hogy ez volt a vasútvonal végső és eddigi legalaposabb szimulációja. A vonatok már úgy közlekedtek, mintha elindult volna a személyforgalom, vagyis a tervezett nappali csúcsidős menetrend szerint órákon át utasok nélkül. A tesztelésen a szakemberek különböző zavar helyzeteket és azok kezelését is vizsgálták. Oroszlányváros önkormányzata idén is pályázatot írt ki a jó tanuló, jó sportoló elismerő cím elnyerésére. A pályázatok elbírálásánál csak az országos szervek, illetve szervezetek, a Magyar Diáksport Szövetsége, a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége és az országos sportági szövetségek által hitelesített verseny eredmények értékelhetők. A pályázatot a pályázati adatlapon megfogalmazott szempontok alapján október 16-áig délig kérik beküldeni az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságára, mellékelve a 2025-26-os tanév tanulmányi értesítőjének fénymásolatát. Részleteket az oroszlány.hu oldalon találnak.
0: Időjárás.
1: Ma sem várható gyökeres változás időjárásunkban, marad a száraz idő sok napsütéssel, csak a fátyol felhők növekedhetnek meg időnként. Reggel 7-9, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Mancs járat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
0: A műsorszám termék megjelenítést

0: A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi. Vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos
2: Morgen! Heves hétfőt mindenkinek!
3: Hello!
2: Nem az időjárás tekintetében.
3: Jobb, mint a hányos hétfőt.
2: Hát, ha valakinél buli volt tegnap, akkor esetleg, de akkor miért nem hívott meg? Tehát ezt a kérdést így azért föltehetjük.
3: Tudod, mennyi buli van, ahova nem hívnak meg?
2: Na hát ez az.
3: Több buli van, ahova engem nem hívnak meg, mint ahova igen.
2: És ennek nyilvánvalóan van valami oka?
3: De ezt most hagyjuk. Most ez nem az én pszichoterápiám lesz, amúgy tudod, milyen drága egy ilyen.
2: Egy pszichoterápia?
3: Aha, nagyon kemény.
2: Igen, nagyon, megállapítottam már párszor, hogy tök jó lett volna, hogyha elmegyek pszichiáternek vagy pszichológusnak, de helyett csak pszichoterápia.
3: Az vagy
2: belőlem.
3: DJ, ez a kettő fizet jól.
2: Mondjuk a DJ-nek kevesebbet kell hallgatni az embereket, ott inkább ők hallgatják őt. Ugye ez kicsit a fordított felállás. Na, az M1-esen már egy kis szakaszos lassulás, Socska alakulgat Herceghalomnál a főváros felé, aztán környén is növekszik a forgalom, ez az, amit már most el tudunk mondani. Egyébként a többi településen belül Tatabánya, Tata, Komárom, Esztergom, Dorog, most még nyugis a helyzet.
3: 9 fokunk van, 24 lesz ma. Egy picit olyan, mintha ilyen esőre hajlana, de senki ne dőljön be, nem lesz ma eső. Állítólag csütörtökön már érkezhet valamennyi csapadék, de az indián nyár kitart egészen addig.
2: Így van, az Aurélok pedig ma ünnepelnek, úgyhogy ők bulizhatnak, mert névnapjuk
3: boldog
2: van.
3: Boldog.
2: Hívjátok meg az összes pálmát és peregrinát.
3: Azt nézem közül, hogy a Galina, az nem egy vezetéknév? A szomszédunknak volt ez a vezetékneve, de akkor ez lehet. Meg Placid is van, meg Placid, erről jut eszembe. Hallottad, hogy a, hogy hívják azt a szép lányt? Milyen Barbara? A nagyon szép, a Palvin Barbara.
2: Palvin Barbara,
3: igen. Hogy a Palvin Barbara placentáját kiszárították, ledarálták, és kapszulában árulják bárkinek?
2: Zseniális történet.
3: Úgy, és úgy gondoltam, ezt elmondom a...
2: Mindenképpen úgy
3: keltem, hogy... rovatban.
2: Ez volt az első gondolat, amikor felébredtem, hogy vajon mi lehet Palvin Barbara placentájával?
3: De mit, ha te bevennél egy olyan kapszulát, lehet, hogy holnapra szép lennél hosszú szőke hajjal.
2: Nyilván én is ettől félek, igen.
3: De kérlek, ez milyen gusztustalan
2: már? Helyi Brad Pitt.
3: Mert hogy értem én azt, hogy a régi törzsek, meg a nem tudom én kék, meg biztos van benne sok vitamin, de hogy egy idegen embernek jó porított, meg kiszárított, meg kapszulat, tehát valószínűleg abban már túl sok minden nincsen, de hogy ez olyan gusztustalan, hogy ezt nem tudom elmondani.
2: Hát de ez akkor ilyen limitált kiadás, ugye? Tehát, hogy ebből azért nincs végtelen mennyiség.
3: A 200 valamennyi, 200 és 300 között van a kapszulából, amit meg lehet venni, de hogy vajon ezt ő miért csinálja? Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy neki nem kell az a 400 forint, amit ezért kap.
2: Én nem tudom, tehát, hogy ennek van
3: valamiféle meg
2: reklámértéke, vagy imázsépítés?
3: Én tényleg nem tudom, de ha akarsz, akkor vehetsz Palvin placentát.
2: Na jó, köszönöm szépen.
3: Ezért csak gondoltam, tágítom az ismerettségedet.
2: Nagyon jó, figyelj, én inkább akkor behozom a... Most én leszek, jó? Én leszek ilyen szempontból a boomer, hogy akkor bedobom gyorsan a Szabó Magdának a születésnapját. 1917-ben ezen a napon született a Kossuth Díjas magyar írónő, 2007 óta már sajnos nincs köztünk.
3: Én bevallom, egyet olvastam tőle, az Abigailt. De amúgy egy ismerősünknél megvan a teljes sorozat, és ő nagyon szereti az összes könyvét.
2: Szabó Magda, igen, zseniális írónő volt, tehát azért ő, meg a Janikovszkéva azért, na, voltak ott a 20. században kiváló írónők a magyar irodalomban.
3: Így, és akkor már hadd hozzak be én is valakit az én világomból. 1947-ben született Brian Johnson, az AC/DC ikonikus énekese, nekem a kedvencem a Back in Black korszaknak a hangja tulajdonképpen, 79 éves lesz.
2: Kate Winslet, Oscar-díjas brit színésznő, 1975-ben született. Én nagyon sokszor kellett, hogy megnézzem őt a Titanicban.
3: Ő ott nem halt meg,
2: ő
3: még?
2: Ő mindig túlélte.
3: Túlélte?
2: A Leóval ellentétben.
3: Oké, mert nekem fontos, nem szoktunk halálhíreket, de azért mondom, 56 éves korában ezen a napon hunyt el Steve Jobs, az Apple társalapítója.
2: Aztán megjelent a Beatles első kislemeze, ez volt a Love Me Do 1962-ben.
3: Igen, nem tartottad fontosnak az 1600-as Medici Mária... De ezt muszáj elmondanom, úgy ment feleségül a 4. Henrik francia királyhoz Firenzében, hogy a vőlegény nem volt jelen, hanem a meghatalmazott képviselete. Azért képzelj már el egy ilyen esküvőt, hogy nem mész el rá, mert mit tudom én, iszol a haverokkal, de azért az esküvő megtörténik. Kit adnál be, hogy képviseljen a lackót?
2: És gondolod, hogy megjelenik ott üzébe, Hawaii-ben, tudod, lazára, hogy közlekedni
3: szokott. És akkor hogy ön, Bálint Lackó, Illy és Roland nevében akarja-e hites?
2: Persze, hogy ne? Ez így bólogatna, hogy ne?
3: Ez ilyen szürreál.
2: Bármilyen hülyeségben benne vagyok, persze, még találjatok ki valamit.
3: Ez mennyire szürreális, és így történt, összeházasodtak hitelesen, hivatalosan.
2: Hát figyelj, nézd. Akkoriban a házasság menti, manapság megállítólag a vállóperek, ott se kell ott lenni.
3: Ez hihetetlen, de akkor ezek szerint el se kell menni, tehát hogyha én rokonként unom az esküvőt, akkor küldhetek valakit. Delegáltam.
2: Moziba került az első James Bond film, na ennek viszont örülünk, ez volt a Dr. No, 1962-ben Sean Connery volt James Bond megformálója, hogy ki lesz a következő James Bond, azt meg továbbra se tudjuk.
3: Meg mindig nincs meg jó. Monty Python is indult ezen a napon. Ez egy ilyen induló nap volt. 1969-ben a Flying Circus, a BBC One vasárnap esti műsorában. Ez azért érdekes egyébként, mert hogy ez a fajta humor, ez akkoriban kezdett szélesebb szárnyra kapni a különböző média felületeken. Nyilván Kocsmákban már megvolt, de akkor indult be, hogy igazán.
2: Aztán Molnár Csilla, tragikus sorsú Molnár Csilla 1985-ben ezen a napon nyerte meg a Magyarország szépe versenyt.
3: Tudtad, hogy utána 5 évig kihagy? Mennyi? 5? Várjál. Az biztos, hogy nem 50 év kihagyás után rendezték meg. De hogy előtte 50 évig nem volt ilyen?
2: Azt nem tudtam, nem.
3: Ez durva.
2: A Molnár Csilla sztoriát azt tudja jobban.
3: Abból lett az
2: ismerem.
3: Álom, hogy Királylány?
2: Igen, igen.
3: Az
2: igen.
3: Az ő dala. Jó. És 2000-ben bemutatkozott a Gilmore Girls, szintén egy újabb olyan dolog, ami szerintem, hát én azt gondolom, hogy a mi életünket is meghatározta, bár hogy ott mennyi szöveget elmondtak, úgyhogy nem vettek levegőt. Na mindegy, a csajok a családból nézték mind.
2: Pedagógusok világnapja van, úgyhogy tessék köszönteni a pedagógus ismerősöket.
3: Igen, aztán hát én egy találmányt hadd hozzak még be. 1920-ban ezen a napon találták föl a mosógép és porszívó egyetlen motorral ötletet. Ez úgy nézett ki, hogy levehető volt a hajtóegység, és azzal lehetett porszívózni, aztán átrakták a mosógépre. Mennyire bejött, nem nálatok is így van?
2: Hogy természetesen. Meningitis világnapja is van, meg az építészet világnapja. Úgyhogy építészeket, meg pedagógusokat is lehet köszönteni.
3: Jó, boldog világnapot mindenkinek. Amúgy szerintem ebből a pedagógus számunkra az, ami talán egyel közelebb van, tehát hogy nem nagyon látom magam előtt, hogy egy virággal köszöntöd a kőművest.
2: Miért nem? Pedig biztos, hogy örülnének veled, egy kis rakéta az nagyobb örömet szerezne számára, de biztos, hogy lenne olyan kőműves. De ha van kőműves hallgatónk, aki örülne ma egy csokor világnak, akkor írjon mindenképpen.
3: Illetve írjon egy olyan magyar vagy matek tanár, aki ne örülne egy rakétának reggel a diákoktól.
2: Figyelj, azt szerintem most sok pedagógus hallgató bólogat, hogy azt lehet megkönnyíteni a napindítást. Nem sokára hozzuk a csillagok üzeneteit, ha nektek van bármi infótok, amit megosztanátok velünk, 0620 978 9785.
0: Egy műsor, ami olyan, mint egy idegesítő szomszéd. Buenos Morgen! Hangos!

0: jár.
1: Buenos morgen! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
2: 2 perccel járunk 7:45 után, nem csak a boldogság jár, hanem a napi horoszkóp is. Ezt legalább annyira várjátok. Ma valaki meglepően gyorsan igent mond egy ötletedre, kedves kos, pedig már lemondtál róla. Délután egy spontán kitérő jobb élményt hozhat, mint az eredeti program.
3: Bika, egy apró tárgy vagy régi üzenet előhoz valamit, amit ideje más szemmel nézned. Ma különösen jó érzéked lesz ahhoz, hogy mire érdemes pénzt adnod, és mire nem.
2: Olyan beszélgetésbe csöppen az ikrek jegyű, amiből egy teljesen új ötlet születik. Este viszont jól teszed, ha egy órára eltűnsz minden értesítés elől.
3: Rák, ma valaki a környezetedben többet figyel rád, mint gondolnád. Egy kis rendrakás vagy átrendezés elég sok energiát szabadít fel benned, szóval hajrá!
2: Egy helyzetben most nem a leghangosabb mondatod lesz a legerősebb, kedves oroszlán, hanem az, amit jókor mondasz ki. A nap végére kapsz egy visszajelzést, ami helyre tesz benned egy régi kételyt.
3: Ez olyan bölcs volt. Ezt kérem csengangba. Ma egy hiba vagy egy félreértés végül kifejezetten a hasznodra válik, kedves szűz. Valamit sokkal egyszerűbben is meg lehetne oldani, mint ahogy eddig próbáltad, szóval egyszerűsíts.
2: A mérleg jegyűt ma kizökkenti a megszokott ritmusból egy váratlan meghívás, vagy esetleg egy új program ötlete. Ne tervezz túl mindent, hidd el, hogy a mai napon a rögtönzés fog jobban működni.
3: Skorpió, ma könnyen kiszúrod, hogyha valaki nem mond el mindent, de nem biztos, hogy rögtön rá kell kérdezned a dolgokra. A türelem most több információt hoz, mint a foggatózás, szóval várj ki.
2: Egy régóta halogatott ügyet ma meglepően gyorsan elintéz a nyilas jegyű. Jutalmul este válasz valami olyat, amit általában majd egyszerre szoktál hagyni, hogy majd valamikor elintézed, na ennek ma este lesz itt az ideje.
3: Bak, valaki ma kikéri a véleményedet egy fontos döntés előtt, és érdemes őszintének lenned. Közben a saját teendőid közül is kiesik egy, amiről kiderül, hogy fölösleges cipelned, nyugodtan engedd el.
2: Ma egy szokatlan ötlet lesz a legéletképesebb, még ha elsőre furcsán is hangzik, kedves vízöntő. Ha valaki kinevetné, adj neki pár órát, könnyen lehet, hogy később majd ő akar csatlakozni.
3: És halak, egy ismerős hely ma teljesen más hangulatot mutat, és ettől neked is megváltozik a kedved. Este egy film, illat vagy dal váratlanul erős emlékeket hozhat elő, jó, ha van ki megölel.
2: Az óra második felében, hát virtuális öleléseket küldünk, barátkozunk egymással, veletek, meg mindenkivel. Furcsa módszert javasol a pszichológus, hogy mégis hogyan működhet a barátkozás felnőtt korban. Ezt járjuk körbe az óra második felében, Kittivel együtt.
3: Kell egy barát.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkold! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Munkahelyet keresel?
1: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Avihegesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere!
0: Munkahelyet keresel?
1: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Avihegesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10

0: Autós és Sporti Szerviz a plusz 3670 208 8393-os SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon.
1: Október 7-én, szerdán, reggel 7 órakor újra nyit a megújult Prima vértesszőlősön a Stráda áruházban. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várunk. A piros alma kilója csak 293 forint. A 150 g-os Prima Fett liba tepertő darabja csak 749 forint. A csont nélküli bőrös comb és a bőrös lapocka kilója pedig csupán 1099 forint. Ráadásul minden 10.000 forint feletti vásárlás után 1000 forintos kupont adunk, amit a következő legalább 10.000 forint vásárlásodnál válthatsz be. Részletek az üzletben és a blokkon. Találkozzunk október 7-én a megújult Prímában, vértesszőlősön, a Stráda áruházban.
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

poénok néha korábban ébrednek, mint a hallgatók. Ez a Forrás Rádió reggeli műsora I.S. Roland

0: hát ebből látszik, hogy a Mangórájzos Ákos nem reggeli műsorvezető, vagy nem jár reggeli szakba dolgozni, mert akkor nem kiabálna itt ilyeneket, hogy sose túl korán. Az korán van. Most már annyira nincs. 7:35. Mondom ilyen rédülfélén, meg mondom olyan normálisan, hogy 5 perc elmúlt 7:30.
1: Ez volt az, hogy szóljál 10 másodperccel a dal vége előtt?
0: Mondtam, hogy 10.
1: Ja, mondtad?
0: Mondtam. Hát azt hiszem...
2: Ja, jó,
1: én bezzeg beállítom neked fűtősre a klímát, hogy ne fázzál itt kardigán nélkül.
0: Jó, hát mondjuk úgy, hogy picit küzdöttem a klímával. Mondjátok, hogy keresem a napocskát. Hát milyen napocskát? Azt nem figyeltem, hogy van valami heat felirat, vagy heat gomb, vagy nem tudom.
1: Nem heat, heat.
0: Heat, azt majd... Az... Heat. Csak az nem tudom beszélni.
1: Nyom meg a heat gombot. Na, hát hölgyek, urak.
0: A heat, ami összeköt.
1: Itt a Kitty, aki szintén vacog.
2: Ja, hát megköszönöm, megszólaltam.
1: De annyira reggel. Fázik a Kitty ma reggel, mint még soha.
2: De szerintem azért, mert nem tudom, hogy ki vagy van vele, de szerintem nem aludtam semmit.
1: Nem tudom, azt látszott, hogy a Kittynek a teljes ruhatára már itt van bent? Tehát akkor ez egy gardrobot rendezed be. Nem kéne neki az irodád?
0: Akartam is kérdezni, hogy ja. Tervezel-e beköltözni? Tehát így nem tudom, hogy esetleg egy zuhanyzót kialakítsunk-e valahol.
2: Szorítasz nekem itt mindenféle dolgokat.
0: Van kanapé,
2: kanapé. Ahonnan amúgy most nyugtáztam, hogy onnan a párna. Hol a párna?
1: A Tomi fenek alatt van. Már hogy most nem, de oda tud kerülni. Aha. Tudod, ez az aranyér makacs dolog. Nem.
2: Jó, akkor nem kérem azt a párnát már vissza.
1: Nem. Valamelyik széken van, azon ültünk. Aha. De ha kéred, akkor megoldom neked, áthozom. Én vagyok a technikai felelőszó. Simán össze tudom hozni dolgot.
0: Na jó, mert te ilyen beteg módon korán jársz be.
2: Igen, én ketettem a portásnénét. Sajnos így nyugtáztam, hogy jaj, sötét van, jaj, megint fel kell keltenem.
1: Amúgy egy portás alhat? Tehát, hogy neki nem kell...
2: Amúgy ugyanezen gondolkodtam én is, hogy ez amúgy sportszerű.
0: Miért ne? Hát akkor nem jön már, csak a Kittyl meg úgyis fölkeltik.
1: Mondjuk, ez igaz. Csak ez egy jó kérdés, mert olyan is volt már, hogy mi is ébresztettük, hogy bejussunk, mm-hmm. és az olyan kellemetlen, hogyha nagyon mélyen alszik, és nagyon horkol.
2: De meg amúgy az a csengő, az így kívülről halva is. Én, hogyha ez így megszólalna, én biztos, hogy össze...
1: Mert nektek mi a legrosszabb ébredés? Tehát a legrosszabb dolog, amire föl lehet ébredni, az mi lehet?
2: A szomszéd hülyeségére.
1: Tehát a szomszédre ébredni?
0: Hát a lakástűz például, tehát azért el tudok képzelni ilyen nagyon rossz ébredéseket, de arra nem szeretnék sose kelni.
1: A kedvencem, amit mindig ki akartam próbálni, de akkor lehet, hogy majd, hogyha Kittyt bealszik, akkor kipróbálom nála, az az, hogy megfogok egy zseblámpát, belevilágítok fölülről, és elkeltem magam, hogy vonat! És nézzük, hogy ébred. Nem?
2: Előző héten nagyon szemét voltam, úgyhogy ha még ezt megcsinálod, akkor biztos...
0: Ami még kellemetlen, az a szomszéd riasztója. Nálunk a szólalt meg egyszer.
2: Ja,
0: és ez nagyon közel van, és nagyon hangos.
1: Amire az öcsémék ébredtek a legrosszabbat, az, és ez frankon megtörtént, és el nem tudom képzelni, hogy ilyen van, hogy alszanak otthon, és egyszer csak a tévé alatti JBL hangfal elkezd rohadt hangosan hajnali 2-kor technózenét üvölteni. És képzétek el, a fölöttük lévők az övére csatlakoztak rá.
0: Jajjajjaj.
1: És gondolom azt hangosították, mondjuk, hogy miért nem szól. Na?
0: És egyszer csak megjött a Budapest parádé?
1: Az Liderc, nem? Ilyenre ébredni.
2: De amúgy leesett nekik.
1: Hát idővel igen, meg nyilván a Dávidék ki tudták kapcsolni egy idő után, de hogy az kemény, amikor ilyet csinálsz, nem?
0: Hát az igen. Na, hát most adtunk egy jó tippet arra, hogy ja, hogyan hogy visszaéljétek meg a szomszédot, hogyha esetleg szeretnétek.
1: Tudod, ami régen a szomszédője vele. Mindig zöldebb, de szeretem az a filmet meg azokat. Abba az volt, hogy a szomszéd tévéjét kapcsolgattad a távirányítóval, és ezzel idegesítetted, hogy pont a lottóhúzásnál, amikor húzták ki a számát, akkor átnyomtad. Ezt most lehet ilyen JBL rendszerekkel, hogyha ügyes vagy.
0: Na, de most a pozitív kapcsolatépítés fogunk beszélgetni. Barátkozás felnőtt korban mennyire lehetséges? A pszichológus egy meglepő, mégis egyszerű módszert ajánl, ami elvileg segíthet új barátságokat kialakítani. Ti szoktatok így most már nagyon felnőtt fejjel új barátságokat kötni
2: hát emberekkel? Nem próbáltam volna Ádival, de hát minden héten rá kell jönnöm, hogy
1: az a jó, hogy a Kitty nem haragtartó. Tehát, hogyha valami történik, azon így könnyen túllép. Most miért haragszol? Mert én az a baj, hogy én már nem emlékszem.
0: Hát, hogy egy... elfelejti, igen.
2: Ezt tudod, ez
0: nem... Korral jár, hogy most már egyre több mindent elfelejt.
1: Nem baj.
2: Nem, előző héten konkrétan volt 3 nap szerintem, amikor mindenkinek beszóltál így egyenként. Tehát, hogy a Nyerki Tominak, nekem is egy
1: nap után. De nem lehet haragudni.
0: Hát, de ő reggeli műsorvezető, neki ez a dolga, ő kapja a fizetését.
2: Jó.
0: Hát ne viccelj már.
1: Figyelj, hogyha Nyerkitom, itt meg tudom valamivel bántani, akkor érdemlek valamit. Szerintem ott a bántási szint az máshol lehet, mint hát egy nem igazi ember.
0: Na, szóval felnőttként valahogy már nem olyan egyszerű új barátokat szerezni, mint gyerekként, meg fiatalkorban. Viszont egy pszichológus szerint nem kell különleges trükk, egyetlen egy dolog kell, elég, ha rendszeresen ugyanazokkal az emberekkel találkozunk, sőt, az is közelebb hozhat valakihez, ha kérünk tőle egy apró szívességet. Mondjuk erről egyébként már hallottam ez utóbbiről, hogy ez állítólag egy ilyen működőképes pszichológiai trükk lehet.
1: Tehát, hogy nem felajánlasz valamit, hanem kérsz valamit.
0: Igen, igen, igen.
2: Pénzt is lehet?
0: Hát, ha utána nem adod vissza, nem biztos, hogy közelebb hoz a másikhoz.
1: Viszont jövedelmező, nem? Én szerintem a Roland valami ilyesmire
2: gondolt, hogy... Meg tudom, hogy mennyi pénze van.
1: Bemegyek az új emberhez, hogy szia Kitty, mi még nem ismerjük egymást, de van egy apró pörsen is itt a fenekem, hogy ezt megnéznéd, mert nem látom. Ilyenre gondoltál, nem?
0: És esetleg fotózd is le nekem, jó? Kérlek, de csak a te telefonoddal.
1: Ahogy egyébként ebből vagy egy nagyon jó barátság indul el, vagy alakul ki, vagy nem, de ha ebből barátság lesz, az nagyon szoros lesz.
0: Az biztos.
1: Vagy szoros.
2: De ez már barátság extrakkal?
0: Az nagyon szoros, igen. Na, szóval, hogy alapvetően igen, hogyha ugyanazokkal az emberekkel vagy körbevéve, akkor nyilván egy idő után elkezdődik valamiféle emberi kapcsolat, kialakul. Hát kérdés, hogyha hajrótod lesz tőlük, mert akkor át közepén nem fogod kiválni őket.
1: Jó, de ez annyira furcsa, tehát hogyha most felteszem a kérdést, hogy mikor a legfrissebb barátotok, akkor mit mondtok? Tehát aki a legkevesebb ideje barátotok, tehát a legutolsó ilyen nagy barátságnak mondható, az mikor?
0: Hát szerintem nekem már az is elég régi.
1: Nekem talán a feleségem. Tehát hogy a...
0: Aj, de szép volt.
2: Jaj.
0: Fizetett politikai hirdetést hallottatok.
2: De Kár Petra, nem tudom, hogy hallod,
1: de hogy
2: legalább visszanézett.
0: Kivágjuk adásban.
1: Azt érzem, és ezt itt már megemlítettem a legelején a műsornak, hogy szerintem ahhoz, hogy tényleg egy barátság kialakuljon, ahhoz kell az idő. Tehát, hogy ez nem lesz így pik meg pak, és azt érzem, hogy például ezen a helyen már egy csomó barát alapon van, tehát akivel már elindultam.
2: Hát ezt rosszul érzed.
0: Hát én egy oldalúra.
1: Az én oldalamról úgy vélem.
2: Te ezt így gondolod?
1: Tehát, hogy én azt érzem, hogy például, hogyha a Rolanddal még összejárok, vagy a Tomival még összejárok évekig, egy-két évig, akkor ebből lesz az a barátság, ami. De hogy ahhoz kell az az idő, tehát, hogy kvázi tudod, hogy ki az, aki, és rá is mondhatod, de az én szintemen még nem mondod rá, és akkor így idővel ez kialakul majd. Tehát, hogy a szimpátia nyilván kell, de ahhoz, hogy ezt barátnak nevezd, ahhoz nem elég egy hét, vagy két hét, vagy egy év.
0: Igen, ahhoz kell rengeteg közös élmény.
2: Na, ezt akartam mondani, igen.
0: Hogy azokra van szükség, tehát sok együtt eltöltött idő. Egy idő után ez egyébként változhat, tehát nekem azért vannak olyan barátaim, akiket azért ritkábban látok. Nyilván ezek a felnőtt barátságok ilyenek, hogy én hétfőn és szerdán érek rá, az jó, mert én meg kedden és csütörtökön, és akkor így baj is összehozni.
2: Igen.
0: De hogy alapvetően közös élményekre akkor is szükség van. Nyilván, tehát, hogy az alapja az a közös érdeklődés, vagy egy közös humor, vagy valami, ami azért úgy összeköt titeket.
1: De és akkor odáig már eljutsz egy idő után, nem, hogy tegyük azt valakivel nem találkoztál 2-3 hónapig, de pont onnan tudod folytatni. Uh-huh. Tehát, hogy valahol ez átbillen egy ilyen szinten, és pont ezen kezdtünk el a múltkor így a legszűkebb baráti körrel beszélgetni és gondolkodni, hogy alapjáraton mi nem találkozunk túl gyakran, de ennek ellenére mindig pont onnan tudjuk folytatni, tehát valószínűleg egy jó életszakaszban nagyon közel kerültünk egymáshoz, és hogyha így nézem, akkor nekem a legkomolyabb baráti köröm az még mindig a gimiből van meg. Uh-huh. Tehát ott volt az, hogy tényleg sok időt együtt töltöttünk.
0: Nekem is abból az időből, nem feltétlenül mondjuk a gimis osztályból, de hogy abból az időből azért maradtak így meg ilyen 20-as évek elejéről maradtak.
2: Nekem meg ugye érdekes módon, remélem nem haragszanak meg, de most a általános iskolai osztályból vagyunk úgy páran, és pedig a suliban most nem az, hogy utáltuk egymást, mert nem, de hogy azért nem voltunk ilyen jóba, de hogy jött az, hogy na, akkor találkozunk, mert hogy osztálytalálkozó, nem emlékszem rá, hogy milyen évforduló, és azóta most konkrétan ilyen 2-3 havonta összetalálkozunk, és mindenki tökre betartja, és pedig gyerekek vannak, és hogy tök fontos lett így.
0: Ez érdekes, mert jó dolog, tehát szerintem ez egy klassz dolog, de ritka.
1: Igen, és az a kérdés, hogy akkor ezek szerint van igényünk? Tehát, hogyha most...
2: Szerintem igen.
1: Most, hogyha azt mondanám, hogy lehet új barátunk, akkor akarunk?
0: Én egy barátkozós típus vagyok, tehát én
1: nyitott vagyok. És akkor külön kategóriába rakjuk az amerikaiakkal ellentétben? Tehát akkor van a haver, meg van a barát, és X idő után az egyikből a másikba csap át az ember, de az, hogy nekem van Facebookon X ezer ismerősöm, az nem barát.
0: Ja, nem, hát az nem barát, nem, az teljesen más szerintem.
2: Meg hát tudod, vannak olyanok, akikkel mondjuk bulizni elmész időnként, tehát hogy azok se gondolnám, hogy barátok, az is inkább ilyen haver kategória.
0: Igen.
1: Akkor ahhoz, hogy barátság legyen, ahhoz kell egy közös tér, de kell-e az, hogy közös legyen az érdeklődési kör? Mert hogyha én az én baráti körömet nézem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy olyan szinten különbözőek vagyunk érdeklődési körben, hogy az hihetetlen. Tehát meggondolkoztunk is azon, hogy egyszer csinálunk egy vállalkozást. Tehát a legszűkebb körben van egy... Hát informatikus szociológus, aki egyébként jelenleg misszionáriusként dolgozik, tehát hogy ez már alapból lefedett három szakmát szerintem, akkor van a baráti körben egy ilyen kommunikációs, mint én, aki semmi, tehát hogy aki csak így beszél, vagy akinek az a dolga, ez vagyok én.
2: Lesz olyan saját szakmát,
1: aki van egy, semmi. Van egy kutatóorvosunk, és van egy régészünk, aki egyébként szállodában dolgozik. És van egy nagyon matekos, nagyon mérnök, aki most egy kicsit így perifériára került. Tehát kvázi mi így öten lefedjük a világot. Tehát bármit meg tudunk csinálni mi így öten, hogyha ideadod, akkor megoldjuk. Vagy ha nem, akkor én megmagyarázom, hogy miért nem. De hogy...
0: Egyesített erőtökből. Hogyha most a bolygókapitánya.
1: Tényleg az lenne, hogy érdeklődési kör alapján, akkor én azt mondom, hogy ez itt baromira nem jött be, csak valahogy egyszerre egy helyen voltunk, és akkor lehet, hogy az van, amit te mondtál, hogy a gondolkodás, a humor, vagy valami mégis összeért, de hogy szerintem a közös érdeklődési kör még talán nem is olyan fontos.
0: Igen, én azt gondolom, hogy talán a humor lehet egyébként az egyik ilyen kapocs. Tehát, hogy ha tudtok együtt nevetni, ha együtt jól érzitek magatokat, akkor az, hogy egyébként mondjuk más szakmában mozogtok, hogy effektíve más az érdeklődési körötök, szerintem az nem kizárók.
2: Meg talán az elfogadás is, nem? Tehát, hogy pont ez, hogy amit mondasz, hogy tök különbözőek vagytok, de nyitottak vagytok egymásnak a dolgaira.
1: És ahogy öregszünk, egyre kevésbé vagyunk nyitottak másokra. Mert hogy itt hoztam néhány példát, és akkor ezeken majd fussunk végig, mondok néhányat, és kíváncsi vagyok, hogy el tudjátok-e képzelni, hogy ebben az atmoszférában, ebben a környezetben mondjuk egy hosszú távú barátságotok kialakuljon. Kezdem, jó?
0: Ja.
1: Tehát minden reggel ugyanazzal az emberrel állsz a busz megállóban. Elképzelhető, hogy egymáshoz szóltok, és ebből egy barátság lesz?
0: Szerintem igen.
2: Igen.
1: Tehát akkor a busz megállós közeg az működik pusztán azért, mert ugyanonnan indultok.
2: Meg lehet, hogy ugyanoda megyünk.
1: Azért eltelik egy pár év, még hozzászólsz, nem?
0: A busz megálló, ami összeköt.
1: Akkor itt van egy, amit én hát nem nagyon tudok elképzelni, mert nem járok, de hetente ugyanabban az időben jártok edzőterembe. Szerintem edzőteremben ismerkedni lehetetlen. Tehát, hogy én jártam egy időben rendszeresen, és hogy ott senkivel nem kezdesz beszélgetni, vagy ha beszélgettek is, maximum annyi, hogy miért nem törölted le a súlyzót. Tehát, hogy szerintem edzőteremben lehetetlen, de cáfoljatok rám.
2: Hát lehet, hogy te ilyen budai úri helyre jártam.
1: Tudom, csisztok?
0: Igen, ilyen stop helyre, tudod, kétszer felveszed ugyanazt a ruhát, és megkinéznek. De én simán el tudom képzelni. Azt nem, hogy edzőteremben vagyok, de azt igen, hogy ha ott lennék, akkor tudnék barátkozni.
2: Hát most nekem valahogy az jutott eszembe, hogy a csajokról tudom elképzelni, hogy ők ott inkább összehavarkodnak.
1: Hát nem az van, hogy
2: valahogy a hapsik úgy ott olyan...
1: Fotózza magát a tükörnél.
0: Szerintem meg a srácok pont, hogy egyébként lazábbak, én azt gondolom. A nők szerintem egymással rossz indulatúbbak, ők inkább kibeszélik a meccset.
2: Nézd
0: már, hogy szerencsétlenkedik, nézd már, fölveszi a cicanacit, ez mekkora segge van. Szóval én valahogy ezt úgy jobban, elnézést, hölgyeim, de...
1: Valahogy nem tudom elképzelni tényleg azt a Rolandról, hogy megjelenik, és akkor ott van egy ilyen kigyúrt csávó, és akkor így megáll mellett, hogy de szépek az izmaid, én is szeretnék ilyet, segíts már, hogy hogyan kell, és akkor megöleled, és nem látom a jelenetet.
0: Hát a megölelés részt én se. Az előtt azt sose dicsértem még férfiak izmait. El kéne kezdenem, így 40 évesen már?
1: Hát, hogyha így akarsz barátokra szert tenni, akkor hajrá.
0: Hát, hogy a bőriben így tudnék barátkozni, de nem, tudom, nem szeretném.
1: Nálunk például Budán ilyen proteinségek, meg ilyeneket iszunk, nem tudom, nálatok mi van itt, szalonna evés, vagy utána egy összeültök? Oké. Okay. Kitty szeretett a nő irányomba. Akkor ezt el tudom képzelni, a gyerekeitek egy óvodai csoportba kerülnek. Nem tudom, erről mesélj már, hogy szülők, szülői értekezleten azért nem kacsintanak össze, vagy abból nem lesz valami, hogy legalább az én gyerekem meg a te gyereked jóban van, és akkor átjárnak? Mert én itt érzek még egy reményt, hogy itt ebből valami lehet.
0: Hát én már hallottam olyan sztorit, hogy apuka meg anyuka összekacsintott, de abból nem barátság lett.
1: Lettek egészen új családok?
0: Igen, kicsit.
1: Te gyereked, én gyerekem, tőle gyerek.
2: Vagy tudod, összejárnak így inni, hogy...
0: Összejártak, utána összejártak, igen, de nem inni.
2: Tudod, ez a szörnyű volt ez a hét a gyerekek.
0: Én nem tudom, én szülőire túlélni járok, nem barátkozni.
1: Tényleg, tehát nincs olyan, hogy mit tudom én, a fiadnak egy haverja átjár hozzátok, és akkor így a szülők is összebarátkoznak?
2: Tényleg,
1: mert én
2: nincs olyan, aki szimpatikus, de mondjuk most ezt így eláruljuk, és tök jó lesz neked.
0: Figyelj, alapvetően például a mondjuk így az osztálytársak szülei, van, akit többeket én ismertem már korábbról,
2: ja.
0: De nem így ismerkedtünk meg. Alapvetően, ahol szerintem ilyen aktívabb, úgymond a szülői közösség, vagy többet találkozunk, az mondjuk a foci csapat.
2: Ja,
0: és ott is, hál' Istennek nálunk ott egy nagyon jó szülői közösség van, én ezt el szoktam mondani. Találkozunk néha negatív példákkal is, de arról nem szeretnék beszélni.
1: Jó,
0: nem,
1: de
0: hanem házon belül más csapatoknál.
1: Onnan látsz olyat, akivel mondjuk megszerveznél egy családi nyaralást úgy, hogy az ő családjuk, meg a ti családotok menne?
0: Alapvetően azért ott annyira nem szoros, tehát, hogy az nem, inkább csak benne. Ilyen ismerősi, vagy max haveri.
1: Jó, és a végére hagytam a legdurvábbat, mert itt ír még ilyeneket, hogy ebédszünetben együtt esznek, meg nem tudom én. Egyébként az ebédelés az tök jó. Tehát így csapaton belül az szerintem tök sokat hozzá, hogy együtt járunk ebédelni, erről vannak sztorik.
0: Hát nálunk ez mindig a nap fénypontja.
1: Így van.
2: És eladjuk az éttermet, mert mindenki.
1: Értem, meg egymás melletti fülkékben ülünk, és várjuk a végeredményt, de ez már egy másik történet. Ez egy izgalmas. A párod, barátai. Uh-huh. Hogy az tabu-e, vagy nem tabu, kialakul-e, nem alakul, ki a szakításon, akkor kinek a barátai, hogyan.
2: Yeah.
1: Ez nálunk azért egyel szűkebb, mert a feleségemnek annyira nincsen széles baráti köre, mint amennyire nekem volt, de egyébként sok mindent elmond, de hogy az volt az enyém is csökkent.
2: Igen, ez...
0: Jó hatással van rád az asszony.
1: De tényleg, tehát hogy
2: ő lett az egyetlen jó barátod.
1: Van olyan, a feleségednek van olyan barátja, aki kvázi a te barátod is lett, és ő általa?
0: Hát így, hogy az én barátom ilyen közös barát, bedobtátok vagy közös baráti kör, tehát, hogy csúnya volt képi. Nem, de hogy úgy nem, te azok inkább az ő, inkább azok, ők inkább az ő barátai, de hogy én is tök jóba vagyok velük egyébként.
1: És Kitti, neked lett mondjuk úgy barátod valaki, hogy az Andinak volt barátja, te nem ismerted, és kvázi bekerült így az életedbe?
2: Nem, mert ő nem mutatja be a barátait.
0: Nem, azt, nem, mert Andinak nincsenek a
2: barátaim. De vannak, de ő valamiért nem.
1: De vannak, csak ő látja őket egyedül.
0: De ő egészen jól el van velük, és az a legfontosabb. Na, Kittit visszaengedjük a hírbe, hogy nyerjenek a legfrissebb hírek, információk. Ha barátkoznátok, de Kittivel, velünk, bárkivel írjatok, 0620 978 978. Forrás Rádió.

0: szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: A szuperhősöket onnan lehet felismerni, hogy van állarcuk, meg köpenyük, meg tudnak repülni. De ilyenek csak a mesében vannak, tudom.
4: Igazi hősökkel viszont élőben is találkozhatsz október 9-én pénteken 13 órától a Vértest Center kéklámpás napján. Ismerkedj meg a mentőszolgálat, a rendőrség, a Vöröskereszt, a katasztrófavédelem, a büntetés végrehajtás, sőt, még a honvédség munkatársaival is, felszereléseivel, eszközeivel. Lesz be mindennapjaikba! Részletek a vértestcenter.hu oldalon. Vértest Center. Élj színesen!
5: Mentes vagy bubis? Cukros vagy mégsem? Ha már túl aprók a betűk, az Optic World Exclusive-nál akár 50% kedvezményt kaphat szemüvegkeretedre vagy lencsédre, a látásvizsgálatot pedig ajándékba adjuk. 30 év tapasztalatával segítünk, hogy az apró betűt is jól lásd. Keresd üzletünket a Tatabányai Interspárban.
6: Gyere Morzsi! Gyere Maxi! Vicko! Viti! Ül! Luna! Zserbó! Cézár! Hozzám! Mango! Pupák!
7: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
8: Új kihívást keresel? Művezetőként kamatoztatnád a tudásod? A Dadi székhelyű Gombos Földgép Kft. Művezetőt keres Komárom-Esztergom vármegyei munkaterületre. Kimagasló lehetőség, stabil háttér, családias munkakörnyezet és hosszú távú lehetőség vár rád. Ha szívesen csatlakoznál egy megbízható csapathoz, jelentkezz a 0630 337 4986-os telefonszámon.
9: Te tudod már, hogy mi leszel? Vagy még fogalmad sincs, merre indulj? Semmi gond! Gyere, és próbáld ki magad! Október 8-án és 9-én 9 és 17 óra között vár a pályaválasztási és szakmanapok Tatabányán, a Földi Imre sportcsarnokban. Ismerj meg menő szakmákat, próbálj ki új dolgokat, találkozz középiskolákkal, és fedezd fel a lehetőségeidet. Itt a helyed! Pályaválasztási és szakmanapok. Találd meg az utad!
10: Készült a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal megbízásából.
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A világ népességének csaknem 40%-a volt kitéve káros mértékű felszínközeli ózonszennyezésnek ebben az évben. Aszfaltburkolat megerősítésének munkálatai kezdődnek a Tatai Ipari Parkban a Győri úton. Ma sem lesz időjárási front felettünk. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A Tatai Ipari Parkban a Győri úton a meglévő aszfaltburkolat megerősítésének munkálatai várhatóan a mai napon kezdődnek, és előre láthatóan október 31-én fejeződnek be. A munkaterületeket ütemenként zárják majd le, a kivitelezés ideje alatt a helyszínen ideiglenes forgalmi rend lép érvénybe. Erről bővebb és részletes információt a tata.hu oldalon találnak. Kérik, hogy figyeljék a kihelyezett közúti jelzéseket, és a lezárt útszakaszok mellett fokozott óvatossággal közlekedjenek. Idén eddig a világ népességének csaknem 40%-a volt kitéve káros mértékű felszínközeli ózonszennyezésnek, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán vasárnap. Hozzátették, a felszínközeli ózon egy úgynevezett másodlagos légszennyező anyag, ami akkor alakul ki, amikor bizonyos ipari és közlekedésből származó szennyező anyagok napfény és magas hőmérséklet hatására reakcióba lépnek egymással. Mint írták, globálisan Ázsia a leginkább érintett régió az ózonszennyezés szempontjából, ezt Európa és Észak-Amerika követi. Az északi félteken nagy részén az ózon szint meghaladta a WHO által ajánlott célértéket, írták. Felhívták a figyelmet arra, a levegő minőséget nem csak a helyi kibocsátások alakítják, így a sivatagi por, az erdőtüzek füstje és más légszennyező anyagok akár több ezer kilométert is megtehetnek országokon és kontinenseken áthaladva. Ma sem lesz felettünk időjárási front, de a hűvös reggeli órákban ismét felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. A délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok és szédülés is előfordulhat. A legmelegebb délutáni órákban csökkenhet a koncentrációs képesség, ugyanakkor tomposság, fáradékonyság és akár migrén is jelentkezhet. A napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, ha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös hideg reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre, tanácsolja az időkép.hu.
0: Időjárás.
1: Északnyugat felől szakadozott felhősáv érkezhet, ezért időszakosan megnövekedhet a felhőzet, de csapadék nem várható, 21-24 fokig melegszik a levegő. Kedden a felhőzet fokozatosan felszakadozik és újra kisüt a nap, 25 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi. Vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Íj és Roland és Rédl Ádám. Íj és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos Morgen!
2: Vidámság és rakendó, szevasztok, 8 óra, 4 perc, hétfő van, kinek hogy indul a hét, egyelőre még élvezzétek ki a vénasszonyok nyarát, jó idő lesz, ez melegítsen át mindenkit, meg a klíma.
3: Így legyen, jönnek egyébként az üzenetek is, már bíztatva minket. Itt például Móni írta, hogy neki a szakközéből vannak a legjobb barátai, minden évben osztálytalálkozó, és úgy beszélgetnek, mint annó, ez egyébként tényleg így van, és szerinte kapni fogunk Anditól, amúgy meg azt gondolja, hogy azzal viccel az ember, meg azt piszkálja, akit igazán szeret, úgyhogy ti négyen nagyon együtt vagytok, legalábbis én így gondolom, de lehet tévedek. Mekkorát tévedsz, a pénzt tart minket össze? Nem. Teljesen így látod. Mi van? Igen, teljesen így van, ahogy látod.
2: Egy házasságok kapcsán szoktam elmondani, ugye, hogy mi tartja össze a legtöbb házasságot. A szerelem, esetleg a gyerekek, meg a közös lakáshitel.
3: A csok.
2: Ugyan. Meg a csok, igen.
3: Meg egyébként, ha Roland nem fogná rám ezt a pisztolyt, akkor sokkal nyugodtabban nyilatkoznék ebben a témában is, de így ebben a formában én ezt merem, és ezt mondhatom ki.
2: Igen, egyébként hál' Istennek ezért nálunk tényleg elmondható, hogy itt egy ilyen kifejezetten baráti közeg van, úgyhogy alapvetően ez a fajta hangnem, amit hallottok az adásban nálunk, ez van a műsoron kívül is, úgyhogy valóban ez a zrikálás, ami szeretett nyelvünk, ezt így bátran mondhatom.
3: Egyébként szerintem is, és tényleg ezt kell megtartani még egy 3-4 évig, és akkor szerintem pipa.
2: 3-4 évig,
3: hát de nem az, de szerintem, hogyha az megvan, még egy 3 évet erre ráraksz, ami most van, tehát elérjük mondjuk az 5-öt, akkor onnan jutunk el oda, hogy mondjuk egy év múlva is pont onnan tudjuk folytatni a menzán.
2: Ez igaz, igen, ebben lehet valami. Na, totál nem tudom, hogy mit, hogy lehet folytatni, a május egy úton haladni, az egy picit bajos. Legalábbis az élőtérkép alapján, ott egy ilyen masszív piros csíkot látok. Komárom egészen nyugisnak tűnik, nézem gyorsan Esztergomot, ott vannak picit forgalmasabb szakaszok, de összességében egész jónak tűnik a helyzet. Ugyanez mondható el egyébként Tatabányáról is, az M1-esen pedig ott Herceg-Halombia-Torbágy magasságában. Ott azért számoljatok azzal, hogy van lassulás. Ugye a múlt hét óta egy picit megváltozott a helyzet, az 55-ös meg a 32-es kilométer között a főváros felé, most már egymás mellett megy a két sáv. Hát ennyi nagyjából a változás, de továbbra is az a tanácsunk, hogy aki teheti, az lehet, hogy az egyes főúttal azért jobban jár.
3: Ebben biztos vagyok. 11 fok van, 24 lesz ma a csúcsérték, egyébként a hét első felében ilyen napsütéses, 24-25 fok körüli hőmérsékletes időnk lesz, aztán majd frontérzékenyek figyelem, csütörtökről péntekre eljön az eső is, meg a rosszabb idő.
2: Ebben az órában mi az, amit hozunk nektek? Hát például a hétfői dilemma rovatot.
3: Jó lesz.
2: Ugye alapvetően Ádinak a terepe, ő szokott minket mindenféle ilyen dilemma elé állító kérdéssel megkínálni.
3: Igen, mert úgy gondolom, hogy aki létezik, az kíváncsi, aki kíváncsi, az kételkedik, és amikor kételkedsz, akkor felmerülnek olyan kérdések, amikre egyáltalán nem könnyű megoldást találni, és hát akkor ezeket beszéljük már meg így együtt, hát hogy könnyebb lesz feldolgozni.
2: Meg aki kíváncsi, az hamar megöregszik, és ha már ugye öregszünk, 2001-re fogunk egy jaj, picit visszaemlékezni, amennyire tudunk. Mi volt akkor vajon a magyar interneten? Mi uralta 25 évvel ezelőtt az internetet, a betársázós netet? Akkoriban még az volt?
3: Szerintem igen, bár akkor már pont, szerintem pont az a hőskor, amikor így ment egymással a vitája a betársázós, nem tárcsázósnak. Azt tudom, hogy abban az időszakban volt az, hogy a telefonszámlát is terhelted az internetezéssel, szóval azt mondom, hogy inkább igen, de akarod, akár 35 évet is visszaugorhatunk az időben, mert én utána néztem, hogy igazán az internet akkor kezdett el bejövögetni. Hát akkor még sok mindenre nem tudtuk használni, de ez 35 éve, banyek.
2: Hát szerintem akkor nagyon kevés ember internetezett Magyarországon.
3: Elmondom, majd azt is hányan, mert megvan.
2: 2001-ben akkor már inkább. Azon gondolkozom, hogy akkoriban volt-e már például MSN, egy pár évvel később biztos, akkor az uralta így legalábbis hát a mi generációnkat, tehát ami ma a Messenger, ugye az anno az MSN volt.
3: MSN, én nagyon emlékszem, hogy a startlap az eléggé meghatározó volt. Azt már nem is tudom, hogy miért kellettek ilyen link gyűjtemények. Valószínűleg azért, mert még annyira vakon voltunk ezen a felületen, hogy kellett valami, ami összeszedés, ami tovább irányít.
2: Aztán utána az ilyen MyVip meg IVIV az biztos, hogy később jött be. Akkoriban még nem nagyon volt, ugye, ilyen közösségi
3: oldal. Igen, a MyVip volt idővel a külföldi menő, azt indították be az amerikaiak, nálunk volt az IVIV, az a magyar verziónk volt, de szerintem mégis talán itt az IVIV volt a népszerűbb.
2: Az IVIV volt a népszerűbb, igen, sőt arra emlékszem, hogy a MyVIP az inkább akkoriban is a fiatalabbak között volt. A MyVIP volt a régi idők instája.
3: Igen? Én hát azt tudom, hogy ott zenekarok is voltak, és zenéket is lehetett feltölteni. Én emlékszem, hogy egy-két zenei projektemet oda föltöltögettem, tehát ilyenek voltak. De egy kicsit nekem a MyVIP olyan volt, mint ma a LinkedIn. Hogy van, de minek?
2: Én nem tudom. Én azt tudom, az egyik exemet ott ismertem meg.
3: Hol? MyVIP-en?
2: A MyVIP-en.
3: Komolyan?
2: Igen.
3: Aztán exed lett, mi? Tehát akkor bejött a MyVIP, vagy nem?
2: Hát egy ideig bejött.
3: Értem. Jó, hát figyelj, sok mindent elő fogunk szedni, majd az első internetes élmények nyilván előkeverednek, az is, hogy mennyit kellett várnunk arra, hogy betöltsön egy kép, adott esetben most nyilván itt valami természetképre gondolok.
2: Természetesen mi
3: virágos másra? Virágos rét, tevékkel. Tétova Teve Klub, tényleg?
2: Az is volt.
3: Na jó, mert mondjuk beindul a fantázián.
2: Én sose csináltam. Na szóval az óra második felében pedig nosztalgiázni fogunk. Előtte még jön a hétfői dilemma rovat. Tőletek pedig jöhet mindenféle info vagy üzenet. 0620 978 978 5-ös.

Ne a főnököd legyen az első hang, amit reggel hallasz. Válaszd a Buenos Morgant. Ébredj minden hétköznap íj és Rolanddal és

0: random bekiabálások, benevetések.
1: Milyen most, na?
2: Mert nem szóltál neki.
1: Ez egy munkahely. Négyszeres kulturáltan, ne neves.
0: Erről mondtam, zavar. Hozd más adatáció, így van. Különben is, hogy merít bárki jól érezni magát.
1: De ne szórakozzál.
0: Ez egy rádióműsor, hogy legyünk komolyak.
1: Elmondom, hogy kéne ezt csinálni. Tehát úgy kéne, hogy a dal vége előtt 20 másodperccel már betolod a mikrofonod, és elmondod a hallgatónak is, hogy... De hogy elmondod a hallgatónak is, hogy figyelj, 20 másodperc volna adás, tehát most gyere ide.
2: Ja.
0: Minél kezdünk? A hangerőt, figyelj, koncentrálj, jó, most legyen értő hallgatás.
1: Hát nagyjából így értő hallgatás, mostantól figyelni kell, nem ám az van, hogy megy tovább a plöm-plöm, hanem mindentől beszélünk.
2: Bármit is jelentsen a plöm-plöm.
0: A plöm-plöm, ezt a zenére értette, nem a plöm-plölöm, az más.
2: Hát én már nem tudok állni, mire gondolom.
1: De csak közben bejött a Tomi is, és akkor így beszélgettünk így mindannyian, és teljesen összezavarogottuk. Közben egy Nyerki Tomi, a grafikusunk bejött, azt imádtam a legjobban, és jön egy ilyen Nespresso-s kávé kapszulával.
2: Ami mondta, épp, hogy érted, ez mutatkozik a kezem.
1: Ott van a csibós gép, amin ekkora a lyuk, és így jön, hogy ez miért esik be a gépbe. Lehet, hogy nem jó a kapszula bele?
0: Igen, Tomikám, ha túl nagy a lyuk, és abba egy picit próbálsz beletenni, az így eltűnik. Pikpak.
1: Na de én ilyen minden géphőértő lettem.
2: A másik megszorul. Na mindegy.
1: Ne csak az, hogy van egy ismerősünk,
0: melyik a jobb?
1: Akinek az anyukája ilyen nagyon büszke volt a gyerekre, és így mondta, hogy hát az ilyen minden géphőértő mérnök ember, szóval traktoros. Ez volt a meghatározás, na most én is itt ilyen minden géphőértő mérnök ember lettem egy
0: minden
1: kicsit.
0: Minden géphőértő, ez jó.
1: Tetszik. Mondjátok, hogy mihez kell értenem, a fénymásolóhoz nem értek. De az nem is érek, tehát hogy ezt nem merem.
0: Nagyon jó. Na figyelj csak, egyet azzal szoktunk küzdeni, de én már szkennelni tudok, úgyhogy én büszke vagyok magamra, nekem az untig elég.
1: De ezt tudtad, hogy minden egyes szkennelés az pénzbe kerül? Tehát nem csak a másolás kerül pénzbe, hanem a szkennelés is. Tehát amikor a fenekedet szkennelted a múltkor, akkor az pénzbe került a rádiónak, azt tudod?
0: Na de minden egyes forint megérte. És ez igaz.
2: De ez igaz. Az ügyvezető, hát számoljon el magának.
0: Az külön kipótlom.
1: Na, dilema. Ennél komolyabb dilemmákba fogunk titeket sodorni pillanatokon belül. Ezek a hétvégi gondolataim, és azokat próbáljuk majd most megoldani. Van előtte valami közlekedési infód, még hogy itt valaki, aki hírt is vagy tényt is akar hallani?
2: Ja, milyen ez a hétfő?
1: Baj van?
0: Figyelj csak, alapvetően itt a térségben minden rendben van. Az M0-áson van egy erőteljes csúcsforgalom, azzal számoljon mindenki. Az M1-esen meg az Egyesülúton szokásos, ott Biatorbágy magasságában, ott van szakaszos torlódás, lassulás, ezt így kell szépen mondani.
1: Szokásos, szakaszos. Jó, oké, akkor hozom a dilemmáimat, 5-öt is felírtam, és így keményíteni fogok. Tehát megint elindulunk a lazából, és akkor majd szépen lassan szűkítjük a témát. Barátod, jó barátod, ha már így a barát témát érintettünk, elmondja neked a nagy titkát. De te viszont tudod azt, hogy a baráti körben vannak mások, akik érintettek ebben a témában. Uh-huh. Akkor elmondod-e nekik, vagy valahogy próbálod irányítani a dolgokat, vagy hogyha egy barát mond egy titkot, akkor az titok és szent?
0: Hát szerintem, ha a barát mond titkot, akkor az titok. Ha büntetőjogi kategóriát érint, akkor pláne.
1: Igen. Azt hittem, hogy itt behozol valami új kategóriát, de akkor ja. az full titok, ugye? Tehát, hogy ott akkor nem lazítasz ki. Aha. Nem tudom. Nekem.
2: Te pletyis vagy, én úgy érzem.
1: Nekem az a bajom ezzel, hogy én kezdek most így, ahogyan idősödöm, abba a kategóriába átlépni, hogyha valami titok, és olyan, hogy nem mondhatom el senkinek, akkor inkább nem akarom tudni.
2: Hát, és de nem ezért, mert pletyis vagy. Nem bírod magadba tartani.
1: Nem, esküszöm nem.
2: Esküszöm.
1: Én elmondanám, hogyha pletyis lennék, nem, hanem kicsúszik. Tehát, hogy...
2: De várjál, Roland arca, most így lejátszodott benne, hogy van jó, mit mondtam neki?
0: Amúgy, nem, az jutott eszembe. Nem,
1: többet beszélek, mint gondolkodom.
0: Igen.
1: És így hát, kijöhet valami.
0: Igen. Nem, szerintem egyébként mi férfiak vagyunk legalább annyira pletykásak, mint a nők.
2: Bizony.
1: Az biztos.
0: Mi ezt úgy hívjuk, hogy információcsere.
1: Az biztos, és esküszöm nincs bennem olyan, hogy én valamit ki akarok mondani, hanem az csak úgy kicsúszik. Ez nem pletyka.
2: Kicsúszik.
0: De alapvetően erre odafigyelünk. Na mi a következő? Ez még egy lájtos dilemma volt tényleg.
1: Ja. Bonyolítok, jó? Kétszer annyit kereshetnél, mint most, de hétközben alig láthatnád a családodat. Elvállalnád-e az állást? Tegyük azt, el kéne költözni, messzebb lennél egész héten távol.
0: Én szerintem nem.
2: Hát én meg mivel se kutyám, se macskám, én megtenném. Főleg úgy, hogy amúgy is úgy állok hozzá, hogyha nem itt találom meg.
1: És ez egyébként szerintem egy tök nagy dilemma, mert nekem van ismerősöm, akinél például a férj Németországban dolgozik. Uh-huh. És akkor ott simán van az, hogy hétvégére ugye hazajön, de akkor kvázi egy hetet eltölt távol. De gondolatok itt a kamionosokra is, tehát szerintem relatív sok család él így.
2: A bátyám is így dolgozik.
1: Így? Persze. Na és hogy bírják?
2: Hát Hát jól, egyébként.
1: Mert
2: hát,
1: amúgy van, aki azzal üti el ilyen poénnal, hogy a hosszú távú jó kapcsolatnak a titka az, hogyha van benne kellő idő, amit külön töltünk. Én nem tudom annyira elképzelni, de tudom azt, hogyha ezen múlna a családom megélhetése, akkor viszont meglépném.
0: Akkor igen. Tehát nyilván, hogyha az kellene hozzá, akkor igen, ha úgymond kenyérre kell.
1: De csak dupla annyi fizetés, akkor ez nem ér annyit.
0: Nekem nem ér annyit.
1: Nekem, tehát,
0: nekem az fontos, hogy én lehetőleg minden nap lássam a gyerekeimet.
1: Jó, keményítek, jó? A múltkor volt már párkapcsolati, hát akkor most menjünk bele ebbe is. Párod még mindig a közös képeit őrzi az exével. Szép emlék, vagy ideje megnyomni a törlés gombot? Beleállsz ebbe a dologba, vagy elfogadod, hogy az ott van?
0: Én úgy állok alapvetően az exekhez, mindig is úgy álltam hozzájuk, hogy nem véletlenül lett vége. Tehát, hogyha elfogadok valakit, akkor a múltjával együtt fogadom el. Most az, hogy vannak képek, hát Istenem, nyilván akkoriban készül.
2: Attól függ, hogy milyen képek.
1: Tehát például, hogyha...
0: Tehát, hogy... És ő hozza be. Ő a legpajzánabb.
1: Hogyha bemész hát, a tanáriba, és ott van a feleségednek az ex-barátaival is sorban kép, így kirakva az asztalon a gyerekek mellett, és rólad nincs kép, az baj?
2: Hát az eléggé.
0: Hát az lehet, hogy az kicsit érzékenyen érintenet. Nem, amúgy nem. Tehát, hogy én az ilyenek nem. Figyelj, én az ilyeneken sose akadtam fönn.
2: Meg mondjuk az is kérdés, hogy belenézel-e, nem tudom, laptopjába vagy a telefonjába, mert ha meg nem nézegeted, akkor nem is tudod, hogy milyen képek vannak ott.
1: Nem. Tehát, hogy... Fú, nekem volt olyan, hogy exem rám írt, hogy töröljem már le azt a közös képünket, de úgy, hogy fingom nem volt, hogy ott volt. Nyilván, amit akartam, azt letöröltem, én 3 vagy 4 évre vissza kellett görgetni a Facebookot, hogy ezt egyáltalán észrevett. Szerinted miért vette észre?
0: Fogalmam nincs. Azt hittem úgy, hogy lesz a mondatodnak a vége, hogy fingom nem volt, ki ez a csaj?
1: Ja, az a te sztorid lett volna, az én esetemben ez másképpen kanyarodik, de igen, hát itt adja nehéz tényleg, hogy amikor feszkó van, akkor könnyen felülírod a régi rossz emlékeket, mert mondtad, hogy ott az valamiért véget ért, és akkor könnyű a jókra visszagondolni, de szerintem, hogyha csak ott van, nincs kinyomtatva, nincs kirakva a falra, akkor ezzel nincsen baj.
0: Szerintem sem.
1: Jó, na, most jönnek az igazán durvák, figyeljetek. Egy barátod kölcsönkért tőled, mert nehéz helyzetben van. Pár nappal később látod, hogy a wellness hétvégéjéről posztol. Jelzed-e, bármilyen formában megírod-e neki, vagy elkezdesz a fejedben olyan terveket szőni, mint ami az én fejemben van, már hogy nem a gyilkosságáról, hanem hogy olyanokat, hogy biztos ez már be volt neki fizetve, biztos jó fejű, hát ezt nem abból a pénzből finanszírozta, ez biztos oda kellett, csak ezt már nem lehetett lemondani. Tehát, hogy elkezdesz ilyen sztorit mögé költeni, mert hogy biztos nem olyan, vagy azért fölteszed neki a kérdést, hogy hát hello, add vissza a pénzt. Oké, Kitti, mesélj.
2: Hát felteszem.
1: Visszakéred, mi?
0: Wellnessre kellett, mi? Hogy ott áztasd a segged?
2: Vagy megírom neki azt a koktélt, már ne idd meg.
1: Kényelmes az a jacuzzi?
2: Én is ott lehetnék, de kölcsön adtam neked a pénzt.
1: Te nem tudod elképzelni, te Roland? Te azért egy nagy vonalon
2: nem, szerintem ez bunkóság. Akkor inkább ne tegyek ki. Tehát, hogy akkor legalább tartsa titokba, érted, hogy mire
0: kölcsön. Igen, tehát hogy hülyén veszi ki magát.
2: Igen,
0: eléggé rossz az optikája, ugye, ahogy szokták mondani. Igen, én nagy vonalú vagyok, tehát, hogy én az a típus vagyok, hogy én biztos, hogy adnék kölcsön, de utána azért elgondolkodnék, hogy egyébként most tényleg erre, vagy hogy. Tehát, hogy érdekes.
1: Lehet, hogy te vagy az a királyi egyesest, hogy megyél már még egy Mai Tait, küldök még pénzt. Utalok. Legyél a vendégem.
2: Majd ezt kipróbáljuk, jó?
0: Lehet, hogy poénra venném. Nem, egyébként, tehát nekem is rosszul esne. Tehát én is úgy érezném, hogy lehet, hogy kicsit így félre lettem vezetve, vagy nem tudom, de ezzel együtt, tehát, hogy igen, én egyébként adnék.
1: Nem annak kéne történnie, hogy igazából azt csinál a kölcsönpénzzel, amit akar? Tehát ki tudja, lehet, hogy ő pont egy olyan helyzetben volt, amikor nagyon nagy szüksége volt egy pihenésre, és kellett neki ez egy csillagos spa.
2: Na, de akkor ezt mondja meg.
0: Vagy éppenséggel egy csajt akart elvinni randizni, és gondolta, hogy akkor egy első randinak egy wellness hétvége azért az elég menő.
1: Ha meg, ha valaki kölcsönkéred, megkérdezed, mire kell? Nyilván én olyan vagyok, hogyha kölcsönkérnék, mert olyan helyzetbe kerülök, akkor biztos, hogy elmondanám, hogy mire kell, és azonnal, tehát már attól lelkiismeret furdalásom lenne, hogy tartozom, tehát vissza akarnám adni. De vannak olyan emberek, akik nem.
0: Egy wellness hétvége azért az elég menő.
1: Ha meg, ha valaki kölcsönkéred, megkérdezed, mire kell? Nyilván én olyan vagyok, hogyha kölcsönkérnék, mert olyan helyzetbe kerülök, akkor biztos, hogy elmondanám, hogy mire kell, és azonnal, tehát már attól lelkiismeret furdalásom lenne, hogy tartozom, tehát vissza akarnám adni. De vannak olyan emberek, akik nem.
0: Én nem kérdezném meg, nem.

0: próbáltad visszakérni, amit kölcsönadtál. Jó, a legkeményebbet a végére, ez érdekel nyilván a legjobban. Mm-hmm. A társaság egyenlően osztaná szét az éttermi számlát, pedig te csak egy levest ettél. Szólsz, vagy fizetsz, hogy ne legyen kellemetlen. Tipikus eset, mindenki éhes volt, mindenki megkajált, egyenlően osztjuk, de tényleg te figyeltél, spóroltál, jó barátok dilemma, megettél egy kis húslevest, ennyi volt, de ugyanúgy be kell raknod 6800-at.
1: Hát én betenném amúgy, mert nem szoktam az ilyesmin.
2: Amikor lehet, be kell tenni. A pénzt a közösbe.
0: Rolad, végszót mondtál. Nem tudom, érzed-e. De rakod?
2: Hát ismertek. Hát ja, pont az nem. Előbb mondtad el, hogy nagyvonalú vagyok.
1: Most ide le
2: egy... dobnék egy keveset.
1: Aha, igen.
0: Aha.
1: A Roland az nem fillér.
2: Én nagyon nem.
0: Én szerintem azt csinálnám, hogy mert engem viszont zavar, de azért nem akarom fölbolygatni úgy a társaságot nagyon. Tehát
1: szerintem te beszólnál.
0: Nem. Szerintem egészen egyszerűen rendelnék elvitelre még egy főfogást. Gyorsan, amikor
1: hozzák a szállat.
0: Most jut eszembe, vinnék haza még egy milánói sertésbordát, ha lehet, dupla sajttal.
2: És akkor már is megvan.
0: És
2: ugye?
0: Akkor már is jók vagyunk.
2: Ugye, de ezt még egy pluszban hozzáírják.
0: Hát az ez nem minimum, jó. Persze. Hát jó, de az mindegy, mert akkor már arányaiban kevesebbet bukom.
2: Hát az lehet, de akkor nagyobb lesz a végösszeg, de mindegy. Szóval a lényeg az, hogy akkor mindannyian nagyvonalúak lennénk.
0: Mikor voltam én a logika hercege?
1: Hát...
2: Az még hagyján, de a matematika herceg, amikor voltál. Na, az óra második felében pedig nosztalgiázunk. Mindenki próbáljon visszaemlékezni, hogy mi volt az életében 2001-ben. Hozzuk a magyar internet hőskorát. Nem is tudom, ezt minek nevezzük. Inkább gyermekkorát a magyar internetnek. 2001-be ugrunk majd vissza. She's Miss California.

0: után termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
2: Tatabánya és a 25 év felettiek, figyelem! Már 11 éve együtt bulizunk. Október 10-én szombaton újra találkozunk, mert érkezik a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbuli a Tatabányán, a Roxy-ban. Az este házigazdái DJ Voli és BRK. És ha szuperbuli, akkor csináljuk a fesztivált is. Ajándék világító óriás abrudakkal tesszük még látványosabbá az éjszakát. Alapozni sem kell máshol, mert egész este brutális italakciókkal vár. Október 10, szombat, Roxy, Tatabánya. A Dunántúl egyik legnagyobb, igazán felnőtt bulia, a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia. Start este 10-kor, DJ Bólival és BRK-val. 11 éve együtt. Folytassuk, ottali!
3: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes ajánlattal várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű.
4: További részletek a márka kereskedésünkben. Kárnet Fortop Kft. Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
5: Gondoltál már rá, mennyi erő van a vízben? Mi a Grundfosznál nap mint nap ezt az erőt alakítjuk fenntartható megoldásokká. Csatlakozz hozzánk gyártósori összeszerelőként állandó műszakrendben, és utaz ingyenes céges buszjáratainkkal. Bruttó 500.000 forint kezdő alapbérrel várunk. Jelentkezz grundfosz.hu per karrier.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 4 perccel járunk 3:49 előtt, 2026 van, tehát 25 éve volt 2001, ide fogunk visszaugrani. Hogy kimatekoztam, azért figyelitek. Egyébként pedig 35 éves múltra tekint vissza Magyarországon az internet, de szerintem ott a 90-es években még nagyon kevesen használták, viszont 2001 körül azért már igencsak terjedőben volt. Én 15 éves voltam akkoriban, szerintem akkor már volt internet számítógép.
1: Így emlékszem.
0: Az előtte egy pár évvel, szerintem olyan 11-12 éves voltam, és akkor valami Pentium 386-os vagy ilyesmi, és a Prince of Persia volt az első játék, azt tudom.
1: Nem vagy semmi. Kitti, neked is ilyen éles emlékeid vannak az első számítógép, első internetes dolgokról?
2: Hát az, hogy nagyon nehezen tárcsázott.
1: Na, még a tárcsázós, tényleg. Nekem az van meg, hogy apának viszonylag korán volt laptopja, de az olyan laptop volt még, hogy igazából, hát ez egy nagyon kezdetleges, nagyon béna Word-szerűséget tudott, meg valami autós játékot, ami tényleg olyan volt, hogy ahogy mentél az autóval, úgy rajzolódott ki a táj.
2: Jaj,
1: és,
2: igen.
1: És ilyen lépésről lépésre, de az mindig nagy menőség volt, hogyha napi fél órát mi azzal játszhattunk. Ez az internet kérdéskör egyébként nagyon izgalmas, és hogyha belegondolsz, akkor mi vagyunk ugye az a generáció, akik anélkül születtünk, és közben meg így kialakult, tehát hogy egyáltalán nem evidens az, hogy van. És tök érdekes volt ez a cikk, amit ezzel kapcsolatban találtam, meg aztán az, hogy 35 éve van már ez itt. Mindjárt mesélek róla, csak előtte. Két dátum van, amit én tudok. Az egyik az aranybulla, 1222, ez ugye beégett. A másik 1964-ben indult az ARPANET, az internet elődje. Ez megmaradt valamiért így a kommunikációs szakról, és azt tudom, hogy az még ilyen nagyon ilyen katonai dolog volt, de aztán így szépen lassan így kinyitott az emberek felé, és hát ezek szerint 35 éve, 91 októberében volt már Magyarországon internet, na ebbe gondoljatok bele.
0: Hát csak kihasználta, ugye? De ja, 2000 igen. Körül már tényleg masszívan volt, tehát én azt gondolom, hogy onnantól kezdett el ez igazán terjedni, de mondom, nekem valamiért az jön be először, hogy a játékok, tehát akkoriban még azok voltak az igazán
1: menők. Nem lett volt amúgy, nem, tehát azok a játékos nem, azok csak nem. Ment a gépeden CD-ről.
0: Sőt, hát persze, tehát CD-ről, ne
1: viccelj.
0: Hát hány flop is a játék, ugye akkoriban még az volt a menő, azért mondom Prince of Persia, aztán később bejött a GTA, az már nagyon nagy menőség volt.
1: Mondjuk az volt ez, amikor fölülről láttad, nem? Azt infóra játszottuk a teknősös játék helyett. Fölülről láttál ilyen dobozokat, az volt a kocsi, és az így ment, és kiszáll belőle a bogyó, és azzal leütöttél egy másik bogyót.
0: Hát körülbelül azért annál egy fokkal jobb volt, mert pont múltkor a Dávid fia megállapította, mert így megmutattam neki a régi GTA-t, hát az még nem volt menő. Mondom,
1: mit nem ez volt
2: akkor?
0: A mi korunkban ez még nagyon menő
1: pont,
0: volt.
1: Pont, hogy az ma a menő. Hát amúgy ez, amikor vonalak üldöznek pontokat, a legjobb játékok.
2: Ezt a teknősöset akartam, tényleg ez az informatika órán, amúgy hozzáteszem, hogy nekem sosem ment.
1: Rohadt teknős. Soha nem arra mentem, erre akartad. Pukkadjon meg.
2: Tudod, ez adni kellett neki.
1: Hát meg voltak azok a játékok, az nem tudom már mi volt a neve, de voltak ilyenek, hogy nem is pályán mozogtál, meg nem is figurák, hanem ilyen eldöntendős volt. Tehát, hogy választottál A-t meg B-t, és akkor kiadta a következő ablakot, tényleg. Hogy akkor most ez történik, és megmondod, hogy akkor A vagy B megint.
0: Igen, volt a Suli nevű játék.
1: Az nagyon genya volt.
0: Az genya, igen, ez most nem megyünk bele a részleteibe egy adásba, mert 12-es karikával futunk csak.
2: Neked a Passiansz, hát imádtam.
1: Passiansz, aknakereső, sose értettem, de mindig nyomogattam. Ha muszáj lenne.
2: Jaj, ez de jó volt.
1: Jöttek a számok, nem értettem, oda nyomtam. De hogy várjál, 91-ben mi volt? 91-ben az volt még, hogy az MTA és az Ausztriai Linci Egyetem, ők kapcsolódtak össze, az Taki meg a Linci Egyetem, és 9,6 kilobájt per szekundum sebességgel működött akkoriban az internet. Egy kicsit számoltam, hogy ez mit jelent. Figyelj, ez azt jelenti, hogy most mondjuk fotózol az okostelefonoddal egy 3 megás képet, mondjuk egy ilyen közepesen jót. Azt tippelj, mennyi idő leszette le az hát, akkori internet.
2: Két
1: egy
2: óra.
1: Mostani fotót. Nem, a ne jobb, 43 perc alatt.
0: Az egész jó.
1: Azt nézem, hogy egy film nagyjából 7 napos folyamatos letöltéssel jött volna le, tehát hogy ezzel is el vagy. De amikor bejött már a mi családi otthonunkba, vagy úgy nagyjából elérhető volt, mert például 2001 őszén a háztartásoknak még csak 6%-ában volt internet, ami azt jelenti, hogy minden 17. háztartásban, akkoriban az volt, hogy 56 kilobit per másodperc alapon jött le, ami azt jelenti, hogy egy mega letöltése másfél vagy három percig is tarthatott, tehát itt is egy film esetében napokat kellett volna várni, de hát film, hát nyilván nem töltöttünk
2: be filmekkel. De mentünk a videótékába.
3: Az még volt, igen, meg például, mert Kristóf azt írja, 250 forint volt fél óra netezés a könyvtárban, nem volt olcsó, de megtanítottam azt a nyüves tevét padon ülni.
2: Jaj, tényleg az is volt.
1: Az én tevém azóta le van fagyasztva, az enyém rendőrnek tanult, és ott elengedtem a kezét, és azt hiszem, ott utána le is fagyasztottam. Tehát egy fagyott rendőr tevét, hogyha valaki lehet valahol, akkor szóljon már.
2: Amúgy Tamagocsi van még?
3: De szerintem nincs, lehet, hogy manapság már rendőrfőkapitány, vagy nem tudom. Tamagocsi, az is nagyon menő volt, de az kicsit régebben, tehát az már 90-es
2: évek. Nem tudom, de én megkaptam karácsonykor, és meg is halt. Tehát sikerült, hogy megoldanom.
1: Azt én mindig túletettem.
3: Élőállattal ne próbálkozz, Kitti. Nekem nem volt.
1: Nem volt Tamagocsi?
3: Nem.
2: Ne idegesíts. Vegyünk már a
1: fel. Neked nincs lelked.
3: Nekem sose volt vágyam az, hogy Tamagocsi legyen.
1: Nem vigyáztál egy digitális barátra?
3: Hát nem, de azért két gyereket valahogy csak felnevelgetünk.
1: De hogy? Rajt úgy akarolsz? Mert amit én megtanultam a Tamagocsin, hogy nem adunk neki 8 adag aludtosakost egy kajálásra. Az a gyereknek
2: odaadod. De jó lenne, ha lehetne kapni. Én most esküvennék.
3: Biztos, hogy lehet valahol kapni Tamagocsit.
1: Biztos vannak ilyen emulátorok, vagy valamik. Jó, és akkor első ilyen netezős élmények, nekem szerintem az nem otthoni élmény, hanem nekem az informatika órán volt a számtek teremben. És arra emlékszem, hogy ilyen, akkoriban még volt egy Cheese című magyar műsor a tévében, amiben ilyen elesések, ilyen bakik, meg epic fails ilyenek voltak, és hogy ilyen videókat gyűjtögettem magamnak, nagyon rossz minőségben internetről letöltve, flopikra, és volt egy videó, ami annyira nagy volt, hogy nem fért rá egy flopira.
3: Hát persze, hát
2: mindenki keresse rá a flopira.
1: Na te milyen videókat szedtél le flopira, Roland?
2: Hát, adjuk szerintem.
3: Azok is viccesek voltak.
1: Ott is volt csattanó?
3: Sokszor
1: csattant. Ja, de ezek nagyon menők. Hát akkoriban volt, ugye az ilyeneket töltöttünk le, hogy a Szalacsi, a Polgár Jenő, ezeket
3: hát szedegettük. Volt már
1: akkor
3: szerintem.
1: Is volt. Nekem azok megvannak flopin, csak mondom.
3: Később.
1: És az is iskolából gyűjtve.
3: És minden kis tartlapról indult.
2: Jó, szigorúan.
1: Anya a mai napig.
3: Az egyetlen az országban.
1: Ő a legnagyobb rajongó, de egyébként itt ülünk a stúdióban azzal, akinek Magyarországon utoljára van free mail-je. Kitti. Milyen a free mail mostanában? Tudsz már küldeni képeket, vagy még nem tartotok ott?
2: Ha túl nagy, vagy túl sokat küldenék, akkor kiírja, igen.
3: Csatolni még nem nagyon lehet fájlokat.
1: Volt a free mail, meg a citrom mail.
3: Meg gyerekek chatszobák voltak. Emlékeztek ilyen?
1: De jó volt.
2: Ja.
3: Chat.hu, meg hasonló.
2: Igen.
3: És akkor ismeretlenekkel lehetett csetelgetni.
1: És mi csináltunk olyat, hogy éjszakára fennmaradtunk, és éjjel csetelgettünk amerikaiakkal. Amerikai magyarokkal.
3: Igazi rossz fiúk voltatok.
1: De valahogy soha nem, tehát ott lehetett olyat, hogy ilyen privát szobára mentél.
3: Igen, lehetett.
1: Tehát, hogy benn voltál a közösben, ott beszélgettetek a semmiről, hello, te is itt vagy, hello, én is itt vagyok, te is boldog vagy, igen, én is boldog vagyok, és bemehettél egy szobába, és folytathattad ott.
3: Igen, házi bulik is így nézek.
2: Ja, amúgy igen.
1: Amúgy igen, és itt volt igen, hogy 10-ből 5 lány fiú volt.
2: Mi van? Házi buliban
1: nem. Házi buliban nem, tehát ott azért egyen nagyobb biztonságban mentél.
3: Itt Tájföldön lehet, hogy a mai napig, de felénk nem így volt.
1: De és amúgy akkoriban nyilván nem gondoltuk, hogy ez lesz, ami ma van. De hogy mekkora durvát fejlődött ennyi idő alatt minden.
2: Főleg most ezzel a AI.
1: Hát ez a következő, valamit. Tehát hogy itt nagyon te azt nem szeretett tudom, de itt nagyon beindultak a dolgok. Uh-huh. Itt nézegetem, a fő kiinduló pontok a következők voltak, Origo, Index, Startlap nyilván, és még egy van a listán, mert akkoriban a Google még nem annyira uralta a dolgokat, viszont nagyon látogatott volt a habos torta. Ez nektek mond valamit? Ez valami receptfelület lehet?
3: Nem, a név az rémlik, de megmondom szintén, sose használtam.
1: Habostorta.hu, azt írjam be? Megnézem, mi van a habos tortán. Habos torta, ez ilyen hírlap.
3: Szerintem ilyen hírgyűjtemény, igen, talán.
1: Nem annyira az, amit gondoltam. Én azt hittem, hogy valami receptes valami lesz ez a dolog. Akkor még nem volt ugye annyira népszerű a YouTube, akkor még a videó, meg Inda videó, azok szerintem inkább előbb jöttek be, ugye?
3: Igen, de azok is később, tehát 2001-ben még nem nézegettünk videókat.
2: Ajándi.
1: De akkor mi volt? Ott még közösségi platform sem volt, ugye?
3: Nem, ott még semmi. Azért mondom, hogy ott ilyen chat.hu volt. Az MSN az szerintem ilyen 2002-3-4 tájékán ott már biztos, hogy bejött, mert akkoriban azt tudom, hogy a csajokkal már aktívan dumáltam MSN-en.
2: Ezt figyelj, én 2008-ban kezdtem a fősulit, akkor már volt, vagy na, akkor még úgy élte a...
3: Én gimisként biztos, hogy az MSN-t azt toltam, és én 2004-ben érettségiztem, szóval innentől kezdve volt a 2001-2004 között, ott tudja, hogy pörgött már az MSN.
1: Nekem meg főiskolán még volt IVIV, tehát hogy az valahogy ott lehetett. Uh-huh. Uh-huh, meg a MyVIP, amit ugye beszéltünk.
2: Ja, az volt előtte.
3: Igen.
1: Hihetetlen az, hogy mennyire előre szaladtak ezek a dolgok. Amúgy az IVIV-et azt hiszem az egy ilyen magyar kezdeményezés volt, és azt még pont jókor adták el. Tehát azt még pont úgy adta el az, aki létrehozta, vagy akik létrehozták, hogy még a Facebook nagy robbanása előtt, és utána piszok veszteséges volt, de ők még nagyon jól jöttek ki belőle.
3: És az a durva, hogyha belegondoltok, hogy ugye nem is tudtuk volna elképzelni azt, ami ma van. Vélhetően most se tudjuk elképzelni, hogy mi lesz mondjuk 10 év múlva. Tehát, hogy hova fejlődik a technológia.
1: Hát de nagyon durva ez a tempó, amiben haladunk. Tehát én tisztán emlékszem, hogy nekünk a főiskolai informatika tanárral azért ott voltak problémák, tehát ott látszott, hogy ő is az utolsó pillanatban tanulta meg azt, amit tanítani próbált. Az egyik kedvencem, amikor azt mondta, hogy most van egy feladat, és az a dolgotok, hogy találjátok meg egy információt az interneten, a Google kereső programmal. Na itt a félcsoport kiesett, mert a Google-lel kereste a Google-ot, hogy az mi. Ez volt egy ilyen, akkor volt az, hogy amikor kikapcsoljuk a gépet, akkor azt fogja mondani, hogy God Braille, ezt mi elneveztük isteni vakírásnak, hát ugye ezzel búcsúzik tőlünk a gép, és volt olyan, hogy nem tudtam megoldani egy feladatot Word-ben, mert én teljesen hülye voltam ezekhez, viszont be lehetett adni kinyomtatva a papíron a Word doksit, úgyhogy én Photoshopban szerkesztettem össze a díszítősort, és úgy adtam be.
3: Azért az milyen kemény, a Word-t nem tudta használni, de a Photoshopot igen, ugye? Ez a régi. Ha be kéne őt mutatni, akkor nagyjából ezt az egy
1: témát. A Word-t amúgy a mai napig nem értem, tehát ez szerintem ez kegyetlenül gusztustalan. Szerintem nekem a szakdolgozatomban a legnehezebb az volt, hogy legyen tartalomjegyzék.
3: Jó, én az Excel-lel nem tudtam összebarátkozni. Na, ha nosztalgiáznátok, akkor írjátok meg, hogy ti mire emlékeztek így a 2000-es évek környékére, mondjuk 2000 és 2010 közötti időszakból. Számotokra akkor mit jelentett az internet? 0620 978 978.
4: Ez az a műsor, amit még a

0: Malom dinom danom hegye.
1: A kocsiban ülve,
2: vagy már otthon pihenve is
1: lehet koncert.
2: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután
1: 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
4: iránykomárom.hu ősszel is élmény. Itt az ősz, iránykomárom. Egy kellemes séta, egy izgalmas program, fürdőzés vagy egy hangulatos ebéd. Komárom ősszel is tele van élményekkel. Programok, látnivalók, gasztronómia és kikapcsolódás egy helyen. iránykomárom.hu. Tervezd meg a hétvégét és fedezd fel Komárom őszi arcát. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom, határtalanul jó.
5: A falevelek már erősen hullanak, de a plazmacenter juttatásai októberben is magasan maradnak. Hogy miért? Ami számodra egy-egy kényelemben töltött óra, az egy rászoruló betegnek maga az élet ajándéka. Nem maradhatsz tehát hála nélkül. Válj te is életmentő plazmaadóvá a hónapban, hiszen így az alkalmassági vizsgálat során 5000 forint, életed első két adásával 60 ezer, az első 5 plazmaadásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Tarts velünk te is, és tegyük közösen jobbá a világot!
2: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretett Szolgálat a radostjáni templom újjáépítésének támogatására. Most pénteken lesz a Gyalogolja az életedért elnevezésű figyelemfelkeltő séta Tatabányán. A héten jelentik be, hogy kik kapják idén a Nobel-díjakat. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Október 9-én pénteken tartják az immáron 25. Gyalogolja az életedért elnevezésű figyelemfelkeltő menetet Tatabányán. A gyaloglás a Szent Borbála kórháztól indul 17 órakor és az Életfa téren ér véget. Bárki csatlakozhat a sétához, várják az érdeklődőket. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretett Szolgálat a szombaton leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A szeretett szolgálat emlékeztet a radostjáni református templom a mai formáját nagyrészt 1784-ben nyert el, azonban a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az ott álló középkori kőtemplomot. A templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtason vasárnap reggel mért -3 fok az őszi szezon legalacsonyabb értéke, közölte a Hungaromet ZRT a közösségi oldalán. Azt írták, a korábbi napokhoz hasonlóan szombaton is napos száraz, már nyáriasan meleg volt a nappal és derült csípős az éjszaka, így nagy volt a napi hőingás, többfelé a 20 fokot is meghaladta. Hozzátették, a Nyírtason vasárnap hajnalban mért -3 fok az őszi szezon eddigi legalacsonyabb értéke. Október 5-e és 12-e között jelentik be, hogy kik kapják idén a Nobel-díjakat. Elsőként hétfőn az orvosi élettani kategóriában hirdetnek nyertes Stockholmban. Kedden a fizikai, szerdán a kémiai Nobel-díj kitüntetettjeit ismerteti a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. A Svéd Akadémia által odaítélt irodalmi Nobel-díj nyertesét csütörtökön jelentik be. A Nobel békedíj kitüntetettjét pénteken Oszlóban hozzák nyilvánosságra, majd október 12-én hétfőn ismét Stockholmban nevezik meg a Svéd Jegybank által alapított közgazdasági Nobel emlékérem díjazottját. A díjakat, amelyekhez 12 millió svéd korona pénzjutalom is jár, hagyományosan az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján december 10-én adják át a svéd fővárosban.
0: Időjárás.
1: Északnyugat felől szakadozott felhősáv érkezhet, ezért időszakosan megnövekedhet a felhőzet, de csapadék nem várható, 21-24 fokig melegszik a levegő, kedden a felhőzet fokozatosan felszakadozik és újra kisüt a nap, 25 fok lesz a csúcs.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Mancs járat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Itt vagyunk, és ez már a Buenos morgen utolsó órája.
3: Hello!
2: Remélhetőleg mindenkinek jókedvűen telik ez a mai nap, annak ellenére, hogy hétfő van, az meg ugye általában egy picit bajos, mert hogy még előttünk az egész hét, ugye itt a hétvége már elmúlt, a következő meg még messze van.
3: Na. Egy valakinek biztosan nem jól telik, de ezt majd elmondom, miután mondtad a híreket.
2: Figyelj csak, alapvetően az utakon minden rendben, Herceghalom, Biatorbágy, ott torlódás, lassulás az M1-esen, de szerintem ehhez mindenki hozzászokott, ezt leszámítva. Csendrend, béke, fegyelem, igen.
3: 14 fok 24 lesz, jó. Nem tudom, szembe jött-e veled, de meg királylindezták, vagy megvékidálozták a kanadai himnuszt. Láttad?
2: Nem.
3: Jó, hát hasonlóan kínos eset fordult elő most egy himnuszbaki a Kanada-Peru barátságos meccsen. Az O Canada című himnuszt próbált elénekelni a kanadai olasz énekesnő Alessia Cara, és hát elfelejtette a szöveget. Mutathatok egy kis részletet? Figyelj!
2: Szeretnéd bejátszani, jó
3: van. Egy kicsit csak az O Canada még megvan.
4: O Canada, terre de nos aïeux, car ton front est là.
3: És fogták és bejátszották CD-ről. Majd a közönséggel együtt énekelte innentől az énekesnő is, meg a foci csapat is, de itt ugye már nem volt mikrofonja senkinek, hanem csak a CD-s verziót így lejátszották.
2: Na ez ciki. Igen, az a baj, hogy ez bárhogy nézed, ciki, nyilván benne van a hibázási lehetőség, szerintem szegény nagyon-nagyon izgult, de ő várja kanadai énekesnő, ráadásul, tehát a saját
3: országa. Az... Aha, igen.
2: Aha. Hát kérdés, hogy melyiket használja inkább.
3: Jó, de most ez szinte teljesen mindegy. Én arról akartam beszélgetni, hogy szerintem ez a világtörténelem legnagyobb olyan hibája, amit közönség előtt elkövethetsz, tehát ez a leginkább el kéne süllyedni a föld alá, mert ilyen a mi szakmánkban azért ott van még az is, hogyha mondjuk eltévesztesz egy nevet, azt még nagyjából ebbe a kategóriába rakom, mondjuk egy vendég esetében, aki ott ül vele szemben és rossz nevet mondasz. Nyilván mindenből ki lehet mászni, meg mindent túl lehet lépni, de hogy ezek ilyen elásod magad szituk, és te nem tudom, gondoltál már bele abba, hogy egyszer mondjuk egy ilyet elkövetsz? Tehát, hogy ebből van tovább, és hogyan van tovább? Azért Királylindát is eléggé megviseltem. Jó, Vikidált nem annyira, de hát
2: Királylindát ott nagyon...
3: dallamtévesztés volt.
2: Őt nagyon megviselte, igen. Nézd, velem még olyan nem volt, hogy titulust talán rontottam már el. Nevet azt hiszem, hogy talán nem, vagy legalábbis nem rémlik, de volt olyan kolléga, aki ráadásul nagy koncert felkomnál rontotta el.
3: De mit? Nagyot?
2: A frontembernek a nevét, igen, az énekesnek a nevét, úgyhogy a keresztnevét csak. De az pont elég volt. Viszont ott az illető nem vette zokon, hanem elpoénkodta.
3: Jó, igen, tehát ilyet lehet, meg mindenkinek van blackout, tehát hogy én simán el tudom azt is képzelni, hogy a himnusz, amit ugye nyilván mindenki tud, most gondoljunk a magyar himnuszra, az ott abban a pillanatban nem jön ki, vagy nem jut eszedbe, előfordulhat, nem?
2: Nekem olyan volt, hogy például a hőmérő szó nem jutott eszembe élő adásban, tehát olyan volt, hogy mit tudom én hány fokot mutat, és hogy nyár volt, a Forrás Rádió, mi az a szó? Mi az? Igen, hőmérője, azaz. Na, szóval, hogy volt egy ilyen pár másodperces blackout, de ez meg simán benne van az élőadásban.
3: Ezért nem te vezetted a hőálló megállót.
2: Így van, csak ezért. Egyébként himnuszt elfelejteni, az ugye pontosan azért ciki, mert hát az országodnak ugye az
3: de
2: első jó,
3: nyilván,
2: számú dala, úgymond.
3: Senkit nem bevédve, de elfelejted? Nem az van csak tényleg, hogy ott a nagy tömeg, a nagy sokkal, nem tudom én mi, és nem tudsz tovább menni?
2: De lefagysz, egyszerűen
3: tehát,
2: lefagysz,
3: hogy
2: simán benne
3: te még
2: van.
3: Azt tudod? Tehát, hogy itt én nem feltételezem, hogy Királylinda ne tudta volna a szöveget, vagy hogy nem gyakorolta be eléggé, vagy nem tudom én. Jó, hát Vikidál Gyulánál a dallamcsavarok az valószínűleg valamilyen kis turbóanyag miatt volt, ami...
2: Azt nem tudom, de azt tudom, hogy nagyon kellemetlenül érintette a Lindát. Én ezt hallottam, hogy őt ez nagyon megviselte, meg azt, hogy mennyire beleálltak utána. Tehát
3: ebből nem jössz ki jól. És most itt van ez a kanadai hölgy, vele is megesik, tehát hogy igazából ezekből már nem jössz ki jól utána, nem? Tehát, hogy nem tudsz olyat reagálni, hogy mit tudom én, tapsoltatod a közönséget, és akkor most velük együtt, vagy ha nehogy Isten, még egyszer neki futsz, már még jobban stresszelsz, megint elrontod, az se egy jó megoldás. Egy szerencsétlenre ráeresztették a CD-t, tehát hogy ez is egy ilyen menekülő út, de hogy hogy ezek olyan helyzetek, amikkel én nem tudom, hogy hogyan tudnék megbarátkozni, vagy együtt élni, ez baromi nehéz.
2: Egyébként egy egészen célra vezető megoldás volt az, hogy ráeresztették a CD-t, mert hogy...
3: Gyors mentés.
2: Igen, mert próbálták őt valahogy onnan kimenteni. Hát most mit csinálsz? Az hagyod, hogy ott szenvedjen szegény, mikor látod, hogy egyszerűen nem jut eszébe a szöveg? Szerintem az cikibb lett volna, ha még egy fél percig, egy percig hagyják őt ott, hogy valahogy próbálja improvizálva megoldani. Egy ilyet nem tudsz. Tehát, hogy vannak azok a helyzetek, amikor tudsz improvizálni, itt viszont nem.
3: És vannak olyan blackoutok civil szakmákban is, amikbe így bele tudsz futni, és hipergáz és rád égnek? Vagy ez tényleg akkor van, hogyha reflektorfényben vagy? Tehát most eszembe jut a Gáspár Lacinak a zöldhajú lány.
2: Vagy ugye ott volt Emiliónak a nincs meg az, amikor melyik dal volt, amit elhablatyolt?
3: Fú, az nincs meg, nekem a repertoár ugye jut még eszembe.
2: Jaj, nem.
3: Emiliónál mi volt?
2: Na, rá kell keresnem.
3: Volt egy ilyen?
2: A lottóhúzásnál lépett fel.
3: És mit csinált?
2: Ott nem jutott eszébe a szöveg.
3: De mi, hogy tam-tam-tam-tam, cin-cin-cin, ja, nem szájda volt, mi?
2: Nem, na azt mindjárt rákeresek adásnak.
3: Jó, arra keresre, csak hogy tud így ilyet egy tanár is? Tehát tud olyat csinálni, ami ilyen hiperciki, és ami ráig? Mit tudom én, az évnyitón mondjuk elront valamit?
2: Hát mit tud? Hát ott egy igazgató beszél. Azt tudja elrontani túl hosszú, szerintem.
3: Tud egy pénztáros valamit úgy elrontani, hogy leég? Nem nagyon mi?
2: Hát olyat, hogy a saját zsebéből kell utána kifizetnie mondjuk a hiányt.
3: Tehát, hogy ez nagyjából...
2: Hajó, du-du-du-du-du, itt van, ez van, igen.
3: Ja tényleg, valami van. De hogy ez tényleg erre a szakmára igaz, nem? Tehát, hogy ha sok ember elé kerülsz, akkor fordulat elő. De ha mondjuk úgy nyomod sok ember előtt, mint a Steve Irvine, akkor max belehalsz egy rájaszúrásba. Tehát, hogy az is elég gáz, nem?
2: Igen, a Get Down On It közben eszembe jutott, hogy az volt ez a hajó, du-du-du-du-du.
3: Mi van a tigris szeme, az is valami emlék nekem, hogy valakinek nem úgy sikerült az Eye of the Tiger, de... Már nincs meg nagyon neve.
2: Tiger. Hát ilyenek azért vannak.
3: Na, de ebben a szakmában aztán vészes, de más szakmákban, jó, mondjuk lehet egy kamionsofőr is értetbe megy a szembe forgalomba, tehát hogy ott is vannak ilyenek.
2: Nézd, mindenki hibázik, csak valakinél sokan látják, valakinél meg kevesen.
3: És akkor azt mondod, hogy ezen csak úgy túllépni, tehát úgy kéne másnap bemenni, ez olyan, mint amikor a magyar válogatott úgy focizik, ahogy, de másnap kiállnak a pályára?
2: Pontosan ezt akartam mondani, hogy úgy kellene, kell, mint a sportban, hogy ez a meccs most nem sikerült, úgy nem baj, megyünk tovább, aztán majd a következő jobb lesz. Alapvetően így kellene hozzáállni, csak manapság, amikor mindenki fotelhuszárkodik, és ugye kommentekben el lehet küldeni bárkit bárhová, akkor ezt nehezebben éri meg az ember. De az a fő tanulság, hogy előadóként nem nagyon szabad kommenteket olvasni.
3: Egyébként lehet, hogy tényleg ez a trükk. Hú, neked nincs olyan, hogy néha arra ébredsz, hogy ilyen rémálom, hogy ülsz a stúdióban, de nem tudod, miről beszélsz, vagy mondjuk ez minden napunk.
2: Ez nem a rémálom, én ezt csinálom napi 4 órában, összesen heti 20 órában, mert azért a beat az egy picit kötöttebb nap, de itt a reggel. Na, mi itt bátran beszélhetünk hülyeségeket, ezt fogjuk tenni a maradék nagyjából 48 percben is, nem sokára pedig Kitty is csatlakozik hozzánk, mert hogy hozza majd a nap hírét.
0: A dallamtapadás garantált. Csak slágerek. Ez a Forrás Rádió.

0: 4 perccel járunk 4:10 után, Kitty pedig visszatért, mint Bobby a Dallasba, és hozta magával a nap hírét.
1: Nem semmi naphíre lesz ez egyébként.
0: Ha már nosztalgiáztunk.
2: Hát igen, kicsit boszorkányos.
0: Boszorkányos?
2: Igen. Ugyanis képzeljétek el, hogy hát ugye egész boszorkány dinasztiák, de nehéz szó, élnek Romániában.
0: Vámpírok is, meg boszorkányok, meg mindenki
2: igen.
0: Él.
2: De van egy Mihály, ő például napi 1,5 milliót keres ezzel a boszorkánysággal.
1: Hallod? Andi! Biznisz nyitunk! Én leszek a menedzseret, szerzem az ügyfeleket, te bossziskodsz.
0: Te leszel a bossistrici?
1: Ez így elég rosszul hangzik, de hát, tulajdonképpen igen. Igen. Két te lennél a bossz ennyire? Hát, de hogy? Várj, 1,5 millió?
2: Én amúgy is az vagyok.
1: Naponta?
0: Hát de te ingyen csinálod.
1: Naponta jaj, másfél...
2: Én ingyen megmondom a megérzéseimet a jövőbe kapcsolatban.
1: Naponta 1,5 millió forint biztos? Ez nagyon durva.
2: Hát igen. Na, azt szóval érzem. Fehér és fekete mágiában is egyaránt jártas.
0: De mi a különbség a fehér meg a fekete között? Az mint a gazdaságnál, hogy hát az egyik az törvényes, a másik nem?
2: Általában a fekete
1: mágia... Nem a bőrszín. Ja, várjál, olyat nem látunk, ugye?
0: Olyan nincs.
1: Akkor nem, bocs, igen.
2: Hát általában a fekete mágiát ugye azt rosszra használják, ez a elátkozol valakit, nem tudom.
0: A fehér mágia az meg pozitív?
2: Hát ja, az inkább úgy segítség.
1: De ki fizet a feketéért? Ja, de hogy másra? Tehát, hogy
2: hát
1: nem
2: persze,
1: magad,
2: hát hogyha az exed hogy valakivel, vagy
1: magamra téged veszek elhagytam. Egy rontást.
2: Persze.
0: Megvudúzza.
1: És oda megyek, és adok neki eurót, olyrót, hogy csinálja?
2: Olyrót,
0: lejt, eurót, bármit. Szerintem dollárt is elfogad.
1: De várj, ez hogy megy? Még egyszer akkor fest ki? Tehát van ez a néni. Van bekopogok.
2: De már online is lehet egyébként, úgyhogy nem
1: milyen
2: is
1: kell praktikus.
0: Ez ilyen távarázslás. Az milyen
2: távarázslás, igen.
0: A Budapest TV-n annól felfedezték ezt.
2: Igen.
1: Budapest.
0: Mert várjál egyébként, mennyit kap ő egy ilyen varázslásért?
2: Várjál, kezdjük itt, hogy mit csinál egyáltalán. Mert semmit. Ugye, hogy a praktikáikban cigány őseik hagyományait ötvözték az ortodox keresztény hittel, ami bármit is jelentsen, Mihály Éláék hétköznapjai nem éppen megszokottak, varázs főzeteket készítenek a maguk által gyűjtött gyógynövényekből, különféle rituálékat végeznek, jóslatokat tesznek. Olyan komoly témákban is, mint hogy mi fog történni a jövőben az országokkal, Romániával, vagy éppen a világgal. Hát ezt lehet, hogy mi is akarnánk tudni.
0: De jó, de én Ozorán is szoktak ilyen varázs főzetekkel
2: operálni.
0: Még se keresik magukat román.
1: Legálisak, román. Legálisak ezek a varázs főzetek? Tehát, hogy olyan dolgokat rak bele, amit szabad, vagy hát, ez az űrge pörköltnek az előfőzete. Igen?
0: És mennyit keres egy? Engem az érdekel, hogy oda megy, mit tudom én, mondjatok egy román nevet.
1: Nikolaj
0: oda megy, és azt mondja Nikolaj a Mihálynak, hogy akkor na, Mihály, aura tisztítást kérek, vagy mit tudom én, átkozd meg az exemet, innát.
2: Ugye, van itt egy ilyen példa, képzeljétek el, hogy hát az egyébként az ügyfeleknek semmi nem drága. A némi mágiával jó útra kell téríteni például egy hűtlen férjet. A varázserő igénybevétele úgy 500 ezer euróba kerül. Mármint nem 500 ezer, hanem 500 kötőjel 1000 euróba kerül.
1: Aha. Tehát ilyen 3-400 ezer forint az, hogy hű legyél.
2: És neki napi 3-4 kliense van.
0: És vállal garanciát? Vagy ez olyan, hogy vagy nem? Mert akkor
2: egy boszorkánytól garanciát akarsz kérni?
1: Egy ilyen hűségvarázslat után még lehet az embernek gyereke? Vagy azt nem úgy vágja el?
2: Hát, nem tudom. De képzeljétek el, hogy hát feltették neki a kérdést, mert hogy ilyen dokumentumfilm is készült az ő ilyen családjukra, mert hogy ez gyerekre is átszállt, tehát ez tényleg ilyen boszorkány dinasztia, hogy éreznek-e lelki furdalást, amiért rontást hoznak másokra. Hát ő azt mondta, hogy egyáltalán nem érzi bűnösnek magát, hiszen ez a munkája.
0: Napi 1,5 millióért. Nekem se lenne lelki furdalásom.
1: Ezt tényleg nem hiszem el, hogy ezért ennyit fizetnek emberek. Most elkezdtem itt utána járni a témának, mert most a Kitty felkeltett az érdeklődésemet, hogy vajon be vannak-e kötve a banyák a naphoz? Már ugye nyilván a helyi naphoz.
0: A román naphoz.
1: És várjál, képzeld el, hogy 2010-ben volt az első javaslat, mert előtte minden javaslat elbukott, mert a politikusok féltek az átkoktól. Az milyen?
2: Hát meg lehet, hogy megbuherált, nem?
1: Addig nem volt adózás, mert hogy féltek attól, hogy majd meg lesznek átkozva. De 2011. január 1-én életbe lépett egy szabályozás, amely a boszorkányokat, jósokat, asztrológusokat adóköteles foglalkozásként kezeli. 16%-os jövedelemadót kell befizetni a kis sorsvetésük után.
0: Hát az baromi, most gondolj bele, megkeresel napi 1,5 milliót, most abból leadózol ugye 16%-ot, Hát az egy kicsivel több, mint 2 kiló, akkor is, figyelj, 1 millió 3 tisztán a zsebedbe marad.
1: És vannak itt is ilyen kedvezmények? Nem tudom én, hogy rontás az mit tudom én, 500 euró, de hogyha azt kéred, hogy rontsuk már meg ott a környezetét, és az csak 750, mert az ilyen családi rontás.
0: Ja, lehet csomagban kérni esetleg? Van-e például, menüben, tudod?
1: Van egy nyugdíjas rontás, ami olcsóbb, mert ugye...
0: nyugdíjas és rontás. Csoportos kedvezményt vállal esetleg?
1: Ezt nem hiszem el. Ugyanannyi egy sötét varázslat is, mint egy kedves? Te melyiket raknád drágábbra?
0: Szerintem a fekete, az feláras.
1: A fekete a feláras? De miért? Mert ott etikai határokat lépett, vagy hogy?
0: Ha persze, hát ott azért a lelkiismeret furdalást is meg kell fizetni.
1: És akkor nem tudod úgy eladni
0: hát,
1: a dolgot?
0: Hát, nehezebb.
1: Most azon gondolkozom, hogy hogyan tudnám a legbarátibban magamnak kitalálni. Tehát, hogyha neked akarnék rosszat, tudok-e úgy jót kérni, hogy neked az rossz legyen?
2: Mi van?
0: Én értem, hogy mire. Tehát, hogy igazából fehérvarázslatot kérde,
1: hogy neked rossz legyen. Tudok, persze, hogy tudok. De mit tudom én, most nyilván maradjunk a fikció felületén, vagy területén, de hogyha nekem pont tetszik valamid, feleséget, házat, kertet, bármi, akkor én kérhetek szerencsét magamnak abban, hogy én pont azon a telkel lakhassak, és az neked balsors, mert nem akarod, hogy ott üljek a műfüveden.
0: Hülye vagy? Hát akkor beszállsz a rezsibe.
1: Ja, hogy még örülnél is.
0: Ne viccelj, felezzük a számlákat.
1: Ez milyen durva. És, de kik járnak ilyen helyekre? Tehát azért gondoljatok bele, 500 kötőjel 1000 euró, az nagy pénz. Tehát akkor valószínűleg ide üzletemberek járnak zakóban?
0: A politikusok. Azért nem merték megadóztatni
2: őket. Nem, hát figyelj, szerintem a leggyakoribb általában az a szerelmi élettel kapcsolatos dolgok. Én úgy gondolom, tehát, hogy...
0: Én egyébként bevallom, hogy ezt egy ilyenkor bennem fölmegy egy kicsit a pumpa, mert azt érzem, hogy azért ez masszív átverés.
1: Persze,
0: és lehúzzák szerencsétlen, egyébként kiábrándult, már nagyon elkeseredett embereket, akiknek ez egy ilyen utolsó mencsvár, és akkor ők hisznek abban, hogy na oda mennek, és akkor Mihályéla, a javasasszony, majd jó megoldja minden problémájukat, de közben meg rohadtul nem, csak lehúzza őket pénze.
2: Hát figyelj, nem tudom, mert szerintem itthon is, nálunk is azért ezeket a jóslatokat úgy igénybe veszik az emberek, és csak ezzel mindig az a bajom, nem leszek álszent, volt, hogy én is voltam, de észrevettem magamon, hogy elkezdett bennem dolgozni az, hogy várom azt, tudod, amit mondjuk megjósolt előre, hogy megtörténjen.
0: Meg tudod, olyan általánosságokat mond, próbálj azért úgy csűrni, csavarni, hogy belelátod azt, ami rád vonatkozik, hát. De, tehát, hogy mindenki bele tudja látni.
2: Nálam mondjuk pont olyan dolgokat mondott meg, amit ő nem tudhatott, tehát, hogy nem volt rossz, csak utána, tudod, úgy érzed, hogy elveszi a ugye
0: tudatodat,
2: én azt is, igen.
1: Kezdetben tisztázzuk azt, hogy az egyetlen rendben lévő és normális és hiteles információforrás ilyen szinten a Budapest TV hanyatlása óta a reggeli horoszkóp rovatunk. Tehát minden, ami azon felül
0: egyébként
1: történik,
0: így van.
1: De hogy találsz egy ilyet? Tehát, hogy fölmész az internetre és jós.hu?
0: Hát hirdet szerintem. Nem, vagy hogy hol, vagy ismerősön kell. Szájhagyomány útján
2: terjed. Azt akartam mondani, te is voltál?
0: Én nem, mert nem mondom nekem, de nekem például, tehát anyám például járt egy időbe. Uh-huh. Ki voltam, mint a rosszabb? Hát miért ilyenre szórod el a pénzt? Hát mondom, nettó baromság, hagyjál.
2: Figyelj,
0: már.
2: Az ember egyébként meg kíváncsi és elmegy, és főleg mondjuk, ha minket nézünk, akkor az ember általában a szerelmi életére volt a legkíváncsibb.
0: Na de ne 30 ezerért ne legyél kíváncsi, vagy nem tudom.
1: Te is költesz 30 ezeret a szerelmi élet. De nem havonta.
2: Sőt, ja, amúgy miért sajnálod?
1: Feleség nélkül vannak, akik gyakrabban is költenek 30 ezeret a szerelmi életre.
0: A piros honfoglalon, per alkalom, igen.
1: De várjál, állj. Akkor
0: ezért ne legyél kíváncsi, vagy nem tudom.
1: Te is költesz 30 ezeret a szerelmi életedre, nem havonta.
2: Sőt, ja, amúgy miért sajnálod?
1: Feleség nélkül vannak, akik gyakrabban is költenek 30 ezeret a szerelmi életre.
0: A piros honfoglalon, per alkalom, igen.
1: De várjál, állj. Akkor itt most, hogyha kérek egy olyat, van

0: akkor visszamehetsz a pénzedért?
1: Hát visszamehetsz, de szerintem ki fogja magyarázni, hogy te vagy a hülye, és hogy miattad nem jött össze. Hát mondják, tényleg te vagy a hülye, ha hiszel abban, hogy majd ő összehoz egy random csajnyal.
2: Hát figyelj,
1: csajnyal.
2: Lehet, hogyha ennyien járnak hozzá, akkor lehet, hogy tényleg egy online föl kéne csörögnöd.
0: Nem, ez számomra is a felháborító kategória, tehát hogy én abszolút azt gondolom, hogy ez ilyen pénzbenyúlás dolog, de hogy nekem a legrosszabb nem is a pénzbenyúlás ebben, hanem nekem az a legrosszabb, hogy emberek a bizalmukat fektetik valamibe, ami kamu. És engem ez zavar, hogy az emberek hülyébre vétele, vagy hülyébe vevése. És ez a legrosszabb akkor, hogyha valaki mondjuk akár orvos helyett egy ilyen helyre megy el, ott mondanak neki valami olyat, hogy akkor majd ez a kezelés meg az, majd ez meggyógyítja a rákját, aztán nem, és emiatt kerülnek még rosszabb helyzetbe, akár egészségügyileg, akár pszichésen, mert elhittek valami hülyeséget, tehát nekem a pénz az itt kvázi másodlagos.
1: Egyébként ez is benne van, tudok olyan, nem, direkt nem fogom a nevét mondani, mert adáson kívül nektek, olyan közismert magyar celebet, már nincs köztünk, elhunyt, és ő amikor komoly betegséggel küzdött, akkor már ilyen emberekhez is fordult, és nagyon komoly lóvéval húzták őt le. Aha. Ezt tudom. És ez egyébként tényleg nettó felháborító. Mert mondom, az embereknek a reménytelenségét, az elkeseredettségét használják ki, és pusztán azért, hogy egyébként megkeressenek vele hát, x 10 000, 100 000, adott esetben millió forintot.
0: De azért mert csak kérek rád egy rontást, most 500 euró.
2: De hogy elgondolkodott?
0: Valami kis egyszerűt, vagy valami jött, ami vicces, mit tudom én, hogy fészkelnek madarak a fejeden. És... hát akkor jön majd a rontás, és akkor mindig röpködnek körülötted
2: a kísérlemek. Azt mondom, hogy jön Varga Viktor, mert neki fészkelt ugye a fején.
0: Az raszta hajkel. De hogy valami kis cuki rontáskát, nincs ilyen zsákba rontás?
1: Rontáská, ilyen kis
2: rontáská!
0: Nincs ilyen tényleg, hogy zsákba rontás, hogy így a, mit tudom én, csak 100 euróért veszel valamit, és aztán egy random rontás.
2: Most tudod egy olyat, hogy egész nap mondjuk csak egy lábon ugrál, vagy ilyen...
1: Azt tegnap megcsináltam, mert fájt a bal lábam, úgyhogy az lehet, hogy valaki rám küldött valami ilyesmit. A szerencse süti mintájára.
2: Figyelj, azért hogy beletrafáltam, és nem igen. Is mondtad.
1: Egy szerencsétlen süti?
0: A random rontás. Aha.
1: És random rontás?
0: Kérhetsz a barátaidnak, így becsomagolod. Adventi rontás.
1: Hallod, csináljunk már mi is ilyen távgyógyítást. Táv nem gyógyítás. Tehát nálunk ez lesz, és ha bejön, akkor meg csak pozitív meglepetés.
2: Igen.
0: Azt nézem, mindannyian szeretnénk jó sokat keresni.
2: Jaj, Kristóf.
0: Felolvastam, és még nem tudtam, milyen rosszat olvasok fel.
1: Köszönjük, legyen ez egyelőre a végszó, nem sokára jövünk vissza.

0: just wanna make you sweat.
1: Buenos Morgan. A stúdióban két férfi, akik szerint a reggel nem is olyan szörnyű. Persze, ha más csinálja helyettük. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Nézd meg, mi hogy termeljük az energiát. Mi történik az energia mögött? Hogyan lesz a tüzelőanyagból hő, a hőből pedig az otthonokat melegítő távhő? Most beléphetsz oda, ahol mindez történik. Október 16-án pénteken újra erőművek éjszakája a Tatabánya erőműben. Járd be velünk az erőművet, nézz körül a kazánoknál, a turbináknál és a vezérlőteremben, és fedezd fel testközelből, hogyan állítjuk elő azt az energiát, amely nap mint nap ott van a város életében. És amikor lemegy a nap, jön az este egyik leglátványosabb része. Megújult fényfestéssel színesítjük az erőmű épületeit. Tavaly több százan voltatok velünk. Idén is várunk.
2: Ha kíváncsi vagy arra, mi van az energia mögött,
3: ne csak használd, nézd is meg.
2: Az esemény regisztrációhoz kötött, melyet az erőművek-éjszakája.hu/jelentkezés oldalon tudtok megtenni.
3: Minden egyéb információt a Tatabánya Erőmű Kft. Honlapján a www.tber.hu oldalon találtok meg.
4: Október 7-én, szerdán, reggel 7 órakor újra nyit a megújult Prima vértesszőlősön a Strada áruházban. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várunk. A piros alma kilója csak 293 forint. A 150 grammos Prima Fett liba tepertő darabja csak 749 forint. A csont nélküli bőrös comb és a bőrös lapocka kilója pedig csupán 1099 forint. Ráadásul minden 10.000 forint feletti vásárlás után 1000 forintos kupont adunk, amit a következő legalább 10.000 forintos vásárlásodnál válthatsz be. Részletek az üzletben és a blokkon. Találkozzunk október 7-én a megújult Prímában, vértesszőlősön, a Strada áruházban.
5: Te tudod már, hogy mi leszel? Vagy még fogalmad sincs, merre indulj? Semmi gond! Gyere és próbáld ki magad! Október 8-án és 9-én 9 és 17 óra között vár a pályaválasztási és szakmanapok Tatabányán, a Földi Imre sportcsarnokban. Ismerj meg menő szakmákat, próbálj ki új dolgokat, találkozz középiskolákkal és fedezd fel a lehetőségeidet. Itt a helyed! Pályaválasztási és szakmanapok. Találd meg az utad!
2: Készült a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal megbízásából.
0: Ez reklám volt.
1: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lélia!

0: Egy perccel járunk, 9:45 után, ez bizony már a happy finish, szépen lassan elköszönünk, nagyon gyorsan elrepült ez a néhány óra.
1: Amúgy tényleg nagyon gyorsan elment, egy valami hiányzik ebből a műsorból.
0: A humor? A poén?
1: Nem. Ez volt Elhúzza Johntól a Nikeszi Péri Menó visszafelé.
0: Elengedhetetlen. Minden napotokat így indítsátok.
1: Most már teljes. Már azt hiszem, hogy most jutottunk el oda, hogy azt mondom, hogy elégedett vagyok.
0: Egy kis Dehusza Jordan, egy kis kiszeltünk, de esetleg, ha már Hardcore Edition-t akartok, még egy fekete pákóval meg lehet fejelni.
1: Nagyjából igen. Amúgy tökre tetszik, itt még jönnek üzenetek a számítógépes témánkhoz, meg hogy ki hogyan kezdte, mikor kezdte. Itt van például Ildikónak egy üzenete korábbról, aki 2010-ben darabokban szedte le a jobbnál jobb játékokat, PC játékokat, és rengeteg kalóz oldalról gyűjtötte ezt. Ennyi.
0: De nem meri írni, mert már elévült.
1: Amúgy igen, meg nekünk is volt, még másolt CD-n voltak játékaink, mert az volt általában, hogy a baráti körből valaki megvette, és akkor ott körbe másoltuk, meg krekkelgettük a dolgokat, gusztustalan mi.
0: Undorító. Torrenteztél is, vadd be.
1: Nem, én nem. Képzeld el, nekem emberem volt, aki csinálja, mert én hülye voltam hozzá. Tehát úgy nekem torrenterem volt.
0: Torrenterem?
1: Aha, nagyjából igen, aki gyűjtött a dolgokat. Nem, amúgy az mellettem így elsuhant. De például tök érdekes, mert CD-kből, meg zenei dolgokból megvettem az eredetit. Tehát, hogy volt az a kategória, ahol azt éreztem, hogy nagymama kicsi péksége, és akkor már csak nem fogok belenyúlni a vétekesek zsebébe, meg nem tudom én, de hogy most érted, a Worms Armageddon, a számítógépes játékot lemásolom, az belefér.
0: Aki találkozik kefirrel, adja át, hogy a meggazdagodásának egyik titka Riddle Ádám volt.
1: Így van, miattunk van medencéd. Papritának a zsebébe is jó sokat nyomkodtunk, szerintem.
0: Hát az mondjuk azért... Azért nem vagy, defetetlen vagyunk hálásak, igen.
1: Eszvényi Viktória zsebébe nyomtunk sokat. A rajzfilmslágerek összes meg volt gyáriban. A Hupikék Törpikékből nagyon sok meg van gyáriban, de ezt látjátok rajtam, azt tudjátok. Meg a Xenia Láz, ott azt el is sikasztották, de én még abba pénzeltem.
0: Jó, várjál, a Hupikék Törpikék azt meg ki csinálta? A Szandinak a férje.
1: Abban sokan benne voltak egyébként, azt hiszem a Heili Gábor is írta a szövegeket, a Barabás Bea, a Rádiós Ex kollégám, ő énekelt sok dalt.
0: Tehát, de aki az egésznek a zenei atya volt, ő a Bogdán Csavi, ugye?
1: Igen.
0: A Szandinak a férje, azt hiszem, hogy ezt elmondhatom, mert talán már így fölvállalja. Remélhetőleg nem most tőlem tudja meg mindenki. Na, de ez van, igen, ő állt mögötte.
1: Az emberiség ellen elkövetett bűnöket fedjük most fel. Én egyébként kifejezetten szeretem azokat. Sőt, tök érdekes, nyilván rajtunk keresztül, de hogy egy-két ilyen dalszöveg még a kislányomnak is megvan, aki most 3 éves, tehát hogy ez ilyen generációkat fog szerintem átívelni. Jó, tudom, te mást énekeltél, te mit énekeltél, padödöt?
0: Padödöt?
1: Nálatok mi megy?
0: Nem. Hát akkor már inkább a Hupikék Törpikék, ha ebből a kettőből kell választani.
1: Nem, tudja néha a Szabó Jánost?
0: Azt nem.
1: Azért meglepődnél, nem úgy mennél haza.
0: Hogy padödőt énekel? Hát azon meg.
1: Jó, hát, na mindegy. Jó, hát így mulatjuk mi az időt itt korán reggel, és ezen a héten nagyjából erre lehet tőlünk számítani, tehát ebben a hangulatban nyomjuk majd tovább a szekeret, de képzeljétek el, most már az Immerer Tomi az, aki itt van, és azt mondja, hogy már pedig ő ostort akar és irányítani a lovakat. Lovak alatt értsd, slágerek, nem jövök ebből, már kiengedjem el?
0: Ez nagyon BDSM vonalnak tűnik.
1: Én is attól tartok. Jó, szóval, hogy ő jön majd. A múlt héten kipihente magát, nagyon. És most igazából mindent ránk zúdít, ami a pihenésében felgyülemlett benne, mint feszültség.
0: Úgyhogy jó kis koktélt fog nektek keverni. Köszönjük a mai közreműködést Kittinek!
1: Úgy bizony. Ennél hangosabbat akarsz? Így tudok még nyomni, csak a Dehusza Joe miatt lehúztam. Érthetetlen. Aztán hálásak vagyunk annak az I.S. Rolandnak, aki számíthat az olcsó prikézsiámra. Valami madarasat kapsz.
0: És annak a Riddle Ádámnak, aki egymaga tartotta fenn a komplet Hupikék Törpikék projektet.
1: Amúgy egyébként szerintem nagyjából igen.
0: Köszönjük, hogy velünk voltatok. Én jövök délután a Beatben, így együtt meg holnap reggel.
1: Holnap 6 után nem sokan. Sziasztok!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Riddle Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Megbízható fűtést szeretne? Válassza a Nobo elektromos fűtőpaneleket. A Nobo ideális választás otthonába, irodájába vagy akár nyaralójába is. Látogassa meg mintaüzletünket Párkányban a Komenski utca 9 szám alatt, vagy böngészen weboldalunkon. www.nobopanely.sk. Fűtés? Akkor Nobo!
2: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak.
3: Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában.
2: Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk.
3: Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni.
2: Aranyszem Optika. A látás garanciája.
4: Tatabánya és a 25 év felettiek, figyelem! Már 11 éve együtt bulizunk. Október 10-én szombaton újra találkozunk, mert érkezik a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbuli a Tatabányán, a Roxy-ban. Az este házigazdái DJ Bóli és BRK. És ha szuperbuli, akkor csináljuk a fesztivált is. Ajándék világító óriás habrudakkal tesszük még látványosabbá az éjszakát. Alapozni sem kell máshol, mert egész este brutális italakciókkal vár. Október 10, szombat, Roxy, Tatabánya. A Dunántúl egyik legnagyobb, igazán felnőtt bulia, a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia. Start este 10-kor, DJ Bólival és BRK-val. 11 éve együtt. Folytassuk, ottali!
5: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
6: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! 13 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén. Hernyógyűjtéssel nyerhetnek belépőjegyet egy pekingi vadaspark látogatói. Megemelt minimál nyugdíjat tervez a szlovák kormány a 85 évnél idősebbeknek. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. 13 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn az MTI-t. A rendőrség honlapján olvasható adatok szerint szombaton 13 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Látogatóit is bevonta a növényzetet károsító hernyók elleni védekezésbe a pekingi vadaspark. A kínai nemzeti ünnephez kapcsolódó munkaszünet alatt hernyógyűjtő versennyel várja a közönséget, a legeredményesebb résztvevőknek pedig belépőjegyeket ad jutalmul. A helyezéseket a begyűjtött hernyók tömege alapján állapítják meg. Az Észak-Amerikában őshonos lepkefaj Kínában jelentős kártevőnek számít. Hernyói több mint 300 növényfajt, köztük mezőgazdasági haszonnövényeket és gyümölcsfákat károsíthatnak. Megemelt összegű minimál nyugdíj bevezetését tervezi a jövő évtől a 85 évnél idősebbek számára a pozsonyi kormány, jelentette a szlovák közszolgálati hírügynökség. Az intézkedés bevezetéséről és az ahhoz szükséges költségvetési forrásokról a kormánykoalíció pártjainak pénteki találkozóján már megszületett a megegyezés. Az intézkedést az érintett korkategóriába tartozó nyugdíjasok alacsony nyugdíjaival indokolták. A tervezett intézkedés szerint a legalább 30 ledolgozott évet kimutatni tudó 85 évnél idősebb nyugdíjasok jövő januártól legalább 708 euró, vagyis mintegy 260 ezer forint nyugdíjra lesznek jogosultak. Minden szerdán kézműves foglalkozásra várják az érdeklődőket Esztergomban, a Szent György mezői olvasókörben, ahol a résztvevők a csuhézás és a szalmafonás technikáival ismerkedhetnek meg. A foglalkozásokon kisebb-nagyobb dekorációk és használati tárgyak készülhetnek természetes anyagokból. A programhoz kortól függetlenül bárki csatlakozhat, és akár egyetlen alkalomra is érdemes ellátogatni. Legközelebb október 7-én 16 órától lesz ilyen program, a részvétel ingyenes.
0: Időjárás.
1: Főként a nap első felében még fátyol felhők szűrhetik olykor a napsütést, majd a délutáni órákban egyre több felé csökken a fátyol felhőzet, kiderül az ég. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, késő estére általában 8 és 15 fok közé hűl le a levegő.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Mancsjárat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Hello, visszatértem, mint Schwarzi a Terminátorban. Na, Buenos Morgan Key koktélbe köszön, indítom az 5 órásat. Kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással. Háromig töltjük együtt az időt. Jön a Ketszáj mindjárt, itt lesz a Valmar, jön a Oceana is, a Purple Disco Machine pedig az újdonságot hozza. Jön a Taste My Luck Radio.

Cocktailt, az 5 órás magazin műsort. Köszi, hogy itt vagy. A 21 Pilots az imént a Saturday szólt. Hát Saturday-től meg nagyon messze vagyunk, hiszen a hétfői napot üljük jelen pillanatban. És mielőtt kérdeznéd, igen, lesz ma napsütés, maximálisan 24 Celsius fokkal. Kellemes? Mondanám, ha nem dolgozol, hogy nyugodtan sétálgass picit. Vénasszonykák, nektek pedig köszönjük, hogy még mindig itt vagytok velünk. Ja, meg a nyaratok is. Ez egyébként kitart egészen péntekig, akkor jön egy hideg front. Onnantól pedig már csak 15 fok körüli maximumok egy darabig. No, de ne rohanjunk annyira előre, mindjárt Shakira érkezik az Utópiával, és persze jön a Bulvár Csókorban is benne. Lau pedig most kezdi a blokkot, a kereskedelmi szünet után repítem az I Like Me Better-t.

0: Két óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakorként, séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel

Shakira, és jó, hogy az Utópia 2-ből hoztam az út. Ez a koktél kerek 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. No, meg ígéretem a szívem bulvár csokorral, benne pedig az imént éneklős Shakira. Bizony-bizony, alig egy-két napja robbant a hír. A pletykák szerint a The View című műsor háziasszonya Nana Navarro vette a fejébe, hogy miután Ben és Jennifer Lopez útjai különváltak, a színésznek egy dögös latin dívára lenne szüksége, és megpróbálta összehozni a kolumbiai énekesnővel. No, de álljunk csak meg egy szóra, kérem. Ben Affleck a vörös szőnyegen élő adásban reagált is a dologra, és hát finoman szólva is sokkot kapott. Idézem, esküszöm az Istenre, életemben nem hallottam még erről, tőletek tudom meg. Affleck gyorsan le is hűdötte a kedélyeket, kijelentette, hogy jelenleg egyáltalán nem prioritás az életében a randizás, csak a munkának és a gyerekeinek él. Jaj, Affleck, gondolkodj már, Shakiráról beszélünk. Na mindegy, nem lesz az övé, bár legalábbis egyelőre tudko. Chaperon, Masked Wolf, No és a BSV Maris Petivel. Csak slágerek közt küldöm itt a...

0: Bibi Rexa is a Faithless. Ilyen lesz a New Religion.
1: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyaghegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: A szuperhősöket onnan lehet felismerni, hogy van állarcuk, meg köpenyük, meg tudnak repülni. De ilyenek csak a mesében vannak, tudom.
4: Igazi hősökkel viszont élőben is találkozhatsz október 9-én pénteken 13 órától a Vértest Center kéklámpás napján. Ismerkedj meg a mentőszolgálat, a rendőrség, a Vöröskereszt, a katasztrófavédelem, a büntetés végrehajtás, sőt, még a honvédség munkatársaival is, felszereléseivel, eszközeivel. Lesz be mindennapjaikba! Részletek a vértestcenter.hu oldalon. Vértest Center. Élj színesen!
1: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

0: Széles asztalfoglalás és parti szerviz a plusz 3670 208 83 93-os SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon.
1: Október 7-én, szerdán, reggel 7 órakor újra nyit a megújult Prima vértes szőlősön a Stráda áruházban. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várunk. A piros alma kilója csak 293 forint. A 150 g-os Prima Fett liba tepertő darabja csak 749 forint. A csont nélküli bőrös comb és a bőrös lapocka kilója pedig csupán 1099 forint. Ráadásul minden 10.000 forint feletti vásárlás után 1000 forintos kupont adunk, amit a következő legalább 10.000 forint vásárlásodnál válthatsz be. Részletek az üzletben és a blokkon. Találkozzunk október 7-én a megújult Prímában, vértes szőlősön, a Stráda áruházban.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra, jó napot kívánok! Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi terhelés szimuláló tesztelése. Pályázni lehet a jó tanuló, jó sportoló elismerő címre Oroszlányban. Mérséklődött a KKV-k optimizmusa. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. Megtorpant a harmadik negyed évben a magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások várakozásainak lendületes javulása, amely a második negyed évet jellemezte, de a KKV-k még mindig optimisták előrejelzéseikben az egyik bank KKV bizalmi indexének legfrissebb adatai szerint. A harmadik negyed évben 7 pontot csökkent az index értéke az előző negyed évhez képest, ami így 6 ponton áll. Bár az előző két negyed év közötti 21%-pontos tárnyalásból egy harmadot korrigált az index, a mutató továbbra is a pozitív tartományban maradt. A mezőgazdaságot sújtó hőhullámok és a drasztikus aszály, a paksi atomerőmű blokk leállása miatti energiabiztonsági kockázatok, valamint a nagy tavak alacsony vízállásának negatív turisztikai hatása is növelte a cégek kockázatait. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcs menetrendi terhelés szimuláló tesztelése szombatról vasárnapra virradó éjszaka. A tesztet a következő napokban értékelik ki, tudatta a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a közösségi oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, hogy ez volt a vasútvonal végső és eddigi legalaposabb szimulációja. A vonatok már úgy közlekedtek, mintha elindult volna a személyforgalom, vagyis a tervezett nappali csúcsidős menetrend szerint órákon át utasok nélkül. A tesztelésen a szakemberek különböző zavar helyzeteket és azok kezelését is vizsgálták. Oroszlányváros önkormányzata idén is pályázatot írt ki a jó tanuló, jó sportoló elismerő cím elnyerésére. A pályázatok elbírálásánál csak az országos szervek, illetve szervezetek, a Magyar Diáksport Szövetsége, a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége és az országos sportági szövetségek által hitelesített verseny eredmények értékelhetők. A pályázatot a pályázati adatlapon megfogalmazott szempontok alapján október 16-áig délig kérik beküldeni az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságára, mellékelve a 2025-26-os tanév tanulmányi értesítőjének fénymásolatát. Részleteket az oroszlány.hu oldalon találnak.
0: Időjárás.
1: Főként a nap első felében még fátyol felhők szűrhetik olykor a napsütést, majd a délutáni órákban egyre több felé csökken a fátyol felhőzet, kiderül az ég. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, késő estére általában 8 és 15 fok közé hűl le a levegő.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Mancsjárat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csak elindította, egészen délig tart, csak szólok. Ez a Koktél 5 órában kevés duma, jó sok zene Tamással és Bulvár Csokorral, benne pedig a Take That. Érdekes lesz, várd meg mindenképpen a jó dalainkat is. Mindjárt Mike Posner, itt pedig BB Rexha, a Faithless-szel. Kezd már is a New

történt, 5 órában, kevés Zsumával, jó sok zenével, és persze Tamással, no meg koktélos bölcsességgel. A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül mit sem ér, Steven Gerrard neki köszi a mai napit. És nekem köszi a bulvárcsokrot, benne pedig a Take That. A következő fél órában tuti itt lesz, na és találkozhattok majd a Gangster Idillel is. Nem Gangster Dili, hanem Idill, kérem szépen. Én először Dilinek olvastam. Na mindegy, ez csak én vagyok. És te hogy vagy? Koktél 5 órában, mindjárt a Sophie and the Giants, itt pedig már is Rácz Geri Orsóvai Renivel, ahogy jár. Ez volt a

ismerőseidet ma nagyon fel tudod köszönteni. Húzd meg a fülét, névnapja van, boldogat nektek! Egyébként a mai nap született Sir Bob Geldof, ír punk és rock énekes zeneszerző, szövegíró, valamit ma nyílt meg a Magyar Nemzeti Galéria 1957-ben. Tudjátok, hogy kialakította a McDonald's Corporation-t? Hát Ray Kroc, amerikai vállalkozó, 1902-ben született ő. Na, csak így a kalendáriumba gyorsan belekukkantottam. Jó, és itt a gangsteres történet, majd elfelejtettem. 1932-ben mutatták be Rejtő Jenő első darabját, a Nádasi Lászlóval közösen írt Gangster Idiot. Na, csak gondoltam, azért még ez is ide való, ugye? És a Take That is jön a Bulvár Csokorban rövidesen, addig pedig Bumfunk MC's Tutti a nagy klasszikkal, Ariana Grande pedig a kereskedelmi szünet után

0: amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért. Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Tataiak, figyelem! Ha azt hittétek, már mindent végig kóstoltatok, akkor van egy meglepetésünk. A Fudórán mostantól még több étteremből rendelhettek. Fedezzetek fel új kedvenceket, vagy rendeljétek házhoz a jól bevált ízeket. Fudóra, mert jól esik.
3: Tatabánya és a 25 év felettiek, figyelem! Már 11 éve együtt bulizunk. Október 10-én szombaton újra találkozunk, mert érkezik a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbuli a Tatabányán, a Roxy-ban. Az este házigazdái DJ Bóli és BRK. És ha szuperbuli, akkor csináljuk a fesztivált is. Ajándék világító óriás abrudakkal tesszük még látványosabbá az éjszakát. Alapozni sem kell máshol, mert egész este brutális italakciókkal vár. Október 10, szombat, Roxy, Tatabánya. A Dunántúl egyik legnagyobb, igazán felnőtt bulija, a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulija. Start este 10-kor, DJ Bólival és BRK-val. 11 éve együtt. Folytassuk, ottali!
4: Zöld komárom, fedezd fel az őszt. Aranyló fa levelek, friss levegő és egy kis kaland. Indulhat az őszi felfedezés. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és járd be játékosan a város parkjait, tanösvényeit és természeti kincseit. Közös élmény családoknak, gyerekeknek és minden kíváncsi felfedezőnek. A Zöld Komárom elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Ősszel is élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
5: Te tudod már, hogy mi leszel? Vagy még fogalmad sincs, merre indulj? Semmi gond. Gyere, és próbáld ki magad! Október 8-án és 9-én 9 és 17 óra között vár a pályaválasztási és szakmanapok Tatabányán, a Földi Imre sportcsarnokban. Ismerj meg menő szakmákat, próbálj ki új dolgokat, találkozz középiskolákkal, és fedezd fel a lehetőségeidet. Itt a helyed! Pályaválasztási és szakmanapok. Találd meg az utad!
6: Készült a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal megbízásából.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám

Donald Woo, ugye ismerős volt, 4 évvel ezelőttről érkezett. Cocktail, kerek 5 órában csak slágereket játszunk itt a Forráson, tudod jól. Ez az 5 óra pedig arra tökéletes, hogy a munka legnehezebb részén átkísérjen. A Take That-tel most például. Képzeljétek, a csapat hivatalosan is bejelentette a 10. stúdióalbumát, ami stílusosan a Dreamers címet kapta, november 20-án landol majd a boltok polcain, és remélhetőleg majd nálad is. Úgyhogy szerintem Gary Benoit azt ígérik, hogy igazi csillogó, energikus diszkó és house elemekkel megspékelt pop slágereket kapunk, szóval úgy gondolom lehet készíteni a tánc cipőket a nappaliban, vagy bárhol máshol, én szerintem a klubokban is megállja a helyét a Take That muzsikája. Apropó Take That, igen, Sweet Julie így adta.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megbízható fűtést szeretne? Válassza a Nobo elektromos fűtőpaneleket. A Nobo ideális választás otthonába, irodájába vagy akár nyaralójába is. Látogassa meg mintaüzletünket Párkányban a Komenski utca 9 szám alatt, vagy böngészen weboldalunkon. www.nobopanely.sk. Fűtés? Akkor Nobo.
2: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak.
3: Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában.
2: Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk.
3: Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni.
2: Aranyszem Optika. A látás garanciája.
4: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körül.
5: További részletek a márka kereskedésünkben. Kárnet Fortop Kft. Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
6: Gondoltál már rá, mennyi erő van a vízben? Mi a Grundfosznál nap mint nap ezt az erőt alakítjuk fenntartható megoldásokká. Csatlakozz hozzánk gyártósori összeszerelőként állandó műszakrendben, és utaz ingyenes céges buszjáratainkkal. Bruttó 500.000 forint kezdő alapbérrel várunk. Jelentkezz grundfos.hu/karrier.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Szent Király lovasa nyerte a 19. nemzeti vágtát, gyűjtést indít a Magyar Református Szeretett Szolgálat a Radostjáni templom újjáépítésének támogatására. 13 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén. Nemes Kitti vagyok a Déli Hír összefoglalóval. Október 9-én pénteken tartják az immáron 25. gyalogolja az életedért elnevezésű figyelemfelkeltő menetet Tatabányán. A gyaloglás a Szent Borbála kórháztól indul 17 órakor és az Életfa téren ér véget. Bárki csatlakozhat a sétához, várják az érdeklődőket. 13 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn az MTI-t. A rendőrség honlapján olvasható adatok szerint szombaton 13 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretett Szolgálata a szombaton leégett Radostjáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A Szeretett Szolgálat emlékeztetett, a Radostjáni Református templom a mai formáját nagyrészt 1784-ben nyert el, azonban a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az ott álló középkori kőtemplomot. A templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. Szent Király lovasa Csiki Laura nyerte Jimmy nevű lovával a 19. nemzeti vágta döntőjét vasárnap a Szilvesvár a Délibicai Lovas Központban, közölték a szervezők az MTI-vel. Közleményük szerint a 2026 leggyorsabb lovasa címet elnyerő Csiki Laura a Nemzeti Vágta Vándordíját, egy 1848-as huszárszabját, valamint egy herendi hadik huszárszobrot vehetett át az ünnepélyes díjátadón. A döntőben másodikként ért célba a Pöte Laura Dunaszerdahely lovasa, a harmadik helyezett Megyénkből Vörös Tamara Ácsteszér versenyzője lett. A döntők napján vasárnap további 4 versenyszámban hirdettek győzteseket. Változóan napos időre van kilátás, eső nem várható, 19 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden szerte az országban ez zavartalan napsütés látszik jellemzőbbnek, a hőmérséklet holnap reggel 6, délután pedig 24 fok körül alakul.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

benne, hogy az urak örülni fognak ebben az órában, mert hogy hozom Nicole Kidman. Őt rakom a bulvár csokorban. Ez a Koktél 5 órában Kemés Duma, jó sok zene, Tamással 3 óráig tölthetjük együtt az időt. Jön majd a Buenos Morgan visszatekintő is. Na nem sokára Ice Hot Chew pegózunk. Itt azonban Lola Young, aki kezd. A Messi az első, rá

Kun Tamással, kevés Duna, jó sok zene, Buenos Morgan visszatekintő, és persze Bulvár Csokor, benne Nicole Kidman. Őszinte leszek, szerintem a botox több súlyt nyom benne, mint a saját csontozata. Na már bocsánat, hogy ezt emlegetem, de tényleg ránézve a képre, hát lehet, hogy jobb lett volna természetesen. Na mindegy, egy dögös amerikai üzletemberrel került közel. Na, hogy kijön, mindjárt mesélem, jó? A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat, és alázat nélkül mit sem éje. Steven Gerrard köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Mit szólnál a Sting-féle Englishman in New York feldolgozásához? Fú, de jó lesz.

0: Finally.
1: A Jonas Blue és Reáni közös Finally az imént 3 évvel ezelőttről érkezett. Koktémt 5 órában, kevés duma, jó sok zene és bulvárcsókol. Nicole Kidmant emlegettem, mert hogy mindjárt énekel és valaki mellett egy nagyon jó dallal jelentkezem, ígérem, klasszik, bátran merem mondani 2001-ből. No de, alig pár heten Portofinóban fotózták le Nicole-t, amint egy medence partján gyanúsan félreérthetetlen közelségbe került egy dögös amerikai üzletemberrel, Michael Reinsteinnel. A benfentesek szerint ízik közöttük a levegő, maga a színésznő pedig a British Vogue-nak lazán csak ennyit nyilatkozott, idézem, egyszerűen átadom magam a szerelemnek és a botoxnak. Na, ezt már csak én tettem hozzá, bocsánat. Eközben pedig a volt férj, a country star Case Urban állítólag valóságos kapuzárási pánikot él át. Ja, és azt hallottátok, hogy egy 22 éves szlovák énekesnő Adéla írt egy dalt, amit egyszerűen csak Nicole Kidman névre keresztelt. Bulvár csokor, benne a hölgy, mármint nem Adéla, hanem Nicole Kidman, aki röngvest énekel is Robbie Williams-el közösködik a 2001-es klasszikban. Hát persze, hogy a Something Stupid-ról beszélek. Hozom a kereskedelmi szület után, íme!
2: Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Nézd meg, mi hogy termeljük az energiát! Mi történik az energia mögött? Hogyan lesz a tüzelőanyagból hő, a hőből pedig az otthonokat melegítő távhő? Most beléphetsz oda, ahol mindez történik. Október 16-án pénteken újra erőművek éjszakája a Tatabánya erőműben. Járd be velünk az erőművet, nézz körül a kazánoknál, a turbináknál és a vezérlőteremben, és fedezd fel testközelből, hogyan állítjuk elő azt az energiát, amely nap mint nap ott van a város életében. És amikor lemegy a nap, jön az este egyik leglátványosabb része. Megújult fényfestéssel színesítjük az erőmű épületeit. Tavaly több százan voltatok velünk. Idén is várunk.
4: Ha kíváncsi vagy arra, mi van az energia mögött,
3: ne csak használd, nézd is meg.
4: Az esemény regisztrációhoz kötött, melyet az erőművek-éjszakája.hu/jelentkezés oldalon tudtok megtenni.
3: Minden egyéb információt a Tatabánya Erőmű Kft. Honlapján a www.tber.hu oldalon találtok meg.
5: Október 7-én, szerdán, reggel 7 órakor újra nyit a megújult Prima vértesszőlősön a Stráda áruházban. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várunk! A piros alma kilója csak 293 forint, a 150 g-os Prima Fett liba tepertő darabja csak 749 forint, a csont nélküli bőrös comb és a bőrös lapocka kilója pedig csupán 1099 forint.
6: Ráadásul minden 10.000 forint feletti vásárlás után 1000 forintos kupont adunk,
5: amit a következő legalább 10.000 forint vásárlásodnál válthatsz be.
6: Részletek az üzletben és a blokkon.
5: Találkozzunk október 7-én a megújult Prímában, vértesszőlősön, a Stráda áruházban.
7: Új kihívást keresel? Művezetőként kamatoztatnád a tudásod? A Dadi székhelyű Gombos Földgép Kft. Művezetőt keres Komárom-Esztergom vármegyei munkaterületre. Kimagasló lehetőség, stabil háttér, családias munkakörnyezet és hosszú távú lehetőség vár rád. Ha szívesen csatlakoznál egy megbízható csapathoz, jelentkezz a 0630 337 4986-os telefonszámon.
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Sam Smith és Unlike I Can. Nagy durranás volt 2014-ben. Hello, hello! A Forrás Rádió szól nálad. Köszönöm, hogy itt vagy. Ez a koktél már is a bulvár csokorral. Benne pedig Dr. Béres. Gondolom, nem árulok el újdonságot, hogy augusztus végén dobta le legújabb zenei atombombáját. A Jimmy másképp Project.

herceggel közös újragondolása, tudod, mit akarsz a boldogságtól című dalra gondolok. No és nemrég a Vaiana élőszereplős verziójának premier előtti vetítésén kapták Lencse végre a tündéri kisfiával, Oliverrel. Attila elárult egyébként, hogy náluk a mozi és a közös focizás szent és sérthetetlen, de ami igazán megható, elmesélte, hogy a mesék náluk komoly terápiás eszközök. No és nem kell aggódni, a házasság stabil, nemrég ugye megjelent a Dögös Juanita című trackje után, amit T. Dennyvel és K. Kevinnel toltak el, a feleség is felvonta a szemöldökét, a dal ugyanis tele van arcpirító szemérmetlen dumákkal. De nyugi, mondom még egyszer, a házasság stabil. És a Forrás Rádió is stabil, főleg amikor a csak slágerek kategóriát emlegetem. Ez ügyben nem lőm port, mindjárt jön a Move, a Dr. Béres pedig

0: Hozom Andit, érkezik a legfrissebbekkel, aztán a Yearbox és a Graceland. Éme!
1: Hangolódj velünk a bulira! Az ország legismertebb DJ-vel! Szecs!

0: szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Aladdin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros. Akecfa utca 31.
2: Tataiak, figyelem! Ha azt hittétek, már mindent végig kóstoltatok, akkor van egy meglepetésünk. A Fudórán mostantól még több étteremből rendelhettek. Fedezzetek fel új kedvenceket, vagy rendeljétek házhoz a jól bevált ízeket. Fudóra, mert jól esik.
0: Itt van az ősz, itt van újra! Hogy mit jelent ez?

0: oldalakon.
1: A falevelek már erősen hullanak, de a Plazma Center juttatásai októberben is magasan maradnak. Hogy miért? Ami számodra egy-egy kényelemben töltött óra, az egy rászoruló betegnek maga az élet ajándéka. Nem maradhatsz tehát hála nélkül. Válj te is életmentő plazmaadóvá a hónapban, hiszen így az alkalmassági vizsgálat során 5000 forint, életed első két adásával 60 ezer, az első 5 plazmaadásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Tarts velünk te is, és tegyük közösen jobbá a világot!
0: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok! Folytatódnak az egyeztetések a Kamatstopról a bankszövetséggel, olcsóbb lesz a benzin és a dízel Horvátországban, kiállítás nyílik Esztergomban. 3 perccel járunk 2 óra előtt, a részleteket Hittaler Andreától hallják. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium az MTI megkeresésére. A Magyar Nemzeti Bank adatai alapján közölték, hogy mintegy 220 ezer jelzálog hitelszerződés tartozik a kamatstop hatája alá, közülük mintegy 19 ezer ügyfél tekinthető sérülékenynek az MNB szerint. A jegybank meghatározása alapján ebbe a körbe azok az adósok tartoznak, akiknél a kamatstop kivezetése legalább 5000 forintos havi törlesztő részletemelkedést eredményezne, miközben jövedelemarányos törlesztő részlet mutatójuk meghaladja a 40%-ot, vagy az intézkedés bevezetése óta nyugdíjasok lették. 2 centtel csökken a benzin és a dízel legmagasabb kiskereskedelmi ára 2-től Horvátországban, miközben a csepp folyós gáz drágul. A benzin literje 1,74 euróba, a dízeli 1,84 euróba kerül. A mezőgazdaságban használt kék dízel ára 4 centtel 1,38 euróra csökken. A tartályos csepp folyós gáz kilogramonkénti ára 3 centtel 1,55 euróra, a palackosé ugyancsak 3 centtel 2,13 euróra emelkedik. Az új árak október 6-ától 7 napig lesznek érvényben. Október 8-án 17 órakor nyílik meg a Festve és Varva című kiállítás Esztergomban a Féja Géza Közösségi Házban. A tárlaton Márkos Éva Foltvarró és Pálfistyekné Loker Ilona vegyes technikával készült alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők. A kiállítást Tóth Tamás, a Féja Géza Közösségi Ház munkatársa nyitja meg. Az eseményen Mackó Ferenc Avala gitárjátékkal és énekkel működik közre. A tárlat november 6-áig látogatható előzetes bejelentkezéssel. És végül sport. Nem indul újra az elnöki posztért a decemberi tisztújító közgyűlésen Szújó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség jelenlegi vezetője. Szújó Zoltán a szövetség közösségi oldalán olvasható közleményében úgy fogalmazott, látja, hogy a személye a legnagyobb igyekezete ellenére sem tudja megteremteni azt az egységet, amelyre a magyar autósportnak szüksége van, ezt az összefogást, valamint a sportág jövőjét pedig sokkal fontosabbnak tartja saját ambíciójánál. Az MNAS tisztújító közgyűlését decemberben tartják, az időpontot és a helyszínt egyelőre hivatalosan még nem közölte a szervezet.
0: Időjárás.
1: Ma a napos felhős időszakok váltakoznak, majd csapadékot vármegyénkben nem jósolnak. 21 és 24 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Tisztelettel jelentem, elindítom az utolsó órát, ez a koktél 5 órában. Kevés Duma, jó sok zene, és persze Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. Ebben az órában is kapsz Buenos Morgan visszatekintőt és bulvár csokrot is. Na meg jó dalokat, például Meghan Trainortól, na meg a Yearbox-tól ígértem, hát jó, hogy hozom. Neztek itt a tavalyi Graceland.

tud énekelni a csaj, mi? Megan Trainor az imént, a Still Don't Care. A tavalyi évből érkezett Koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással, és nem sokára a Bulvárcsókorral. Az utolsó órát kezdtük meg nem oly rég, a Bulvárcsókorba pedig a Portugal The Man pakolom belem, a formáció egyenesen Portlandből. Infok, rögvest, a Buenos Morgan visszatekintőben pedig mit szólnátok a korán keléshez, én is ilyen típus vagyok, hát olyan 6 óra elég, komolyan mondom, maxét. De aztán a szemem így ting, hogy mi a helyzet Kittivel, na ezt a következő fél órában tuti megmutatom nektek. Addig itt lesz az Eye of the Ori, hát persze, hogy Gyüzseltől Rihanna is énekel, 9K Blaze U-val közös ködve, pedig a Running Out the Tears

Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Bulács Okorra, benne pedig a Portlandi Portugal The Man. A csapat házatáján is elképesztő pletykák és drámák pörögnek ám. Az első kérdés, hova tűnt el a fél zenekar? A legnagyobb rajongói fórumok hetek óta attól hangosak, hogy a koncerteken szinte teljesen kicserélődött a tagság. A színpadon a frontember John Gurley mellett vadidegen arcok zenélnek. Nos, egyszerűen határozatlan idejű pihenőre mentek, képzeljétek el. No és ha ez még nem elég a feszültséghez, zeneileg is teljesen új vizekre elvesztek. A legfrissebb hírek szerint John Gurley

banda pszichedelikus gyökereit. No, kérem, ha már beszéltem róluk, és persze beszéltem a Nakedről, és akkor ide dobom nektek rögvest az újdonságot, utána pedig a Buenos Morgan visszatekintőhöz is elérünk. Jó, jön a Blondie is, nem sokára a Lovers on the Dance Floor érkezik, itt viszont a Portugal The Man is, a Naked közös. A kereskedelmi szünet után

0: piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Tatabánya és a 25 év felettiek, figyelem! Már 11 éve együtt bulizunk. Október 10-én szombaton újra találkozunk, mert érkezik a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbuli a Tatabányán, a Roxy-ban. Az este házigazdái DJ Bóli és BRK. És ha szuperbuli, akkor csináljuk a fesztivált is. Ajándék világító óriás abrudakkal tesszük még látványosabbá az éjszakát. Alapozni sem kell máshol, mert egész este brutális italakciókkal várunk. Október 10, szombat, Roxy, Tatabánya. A Dunántúl egyik legnagyobb, igazán felnőtt bulia, a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia. Start este 10-kor, DJ Bólival és BRK-val. 11 éve együtt. Folytassuk, ottali!
3: Mentes vagy bubis? Cukros vagy mégsem? Ha már túl aprók a betűk, az Optic World Exclusive-nál akár 50% kedvezményt kaphat szemüvegkeretedre vagy lencsédre, a látásvizsgálatot pedig ajándékba adjuk. 30 év tapasztalatával segítünk, hogy az apró betűt is jól lásd. Keresd üzletünket a Tatabányai Interspárban.
4: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes ajánlattal várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű.
5: További részletek a márka kereskedésünkben. Kárnet Fortop Kft. Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
6: Október 7-én, szerdán, reggel 7 órakor újra nyit a megújult Prima vértesszőlősön a Stráda áruházban. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várunk. A piros alma kilója csak 293 forint. A 150 g-os Prima Fett liba tepertő darabja csak 749 forint. A csont nélküli bőrös comb és a bőrös lapocka kilója pedig csupán 1099 forint. Ráadásul minden 10.000 forint feletti vásárlás után 1000 forintos kupont adunk, amit a következő legalább 10.000 forintos vásárlásodnál válthatsz be. Részletek az üzletben és a blokkon. Találkozzunk október 7-én a megújult Prímában, vértesszőlősön, a Stráda áruházban.
7: Te tudod már, hogy mi leszel? Vagy még fogalmad sincs, merre indulj? Semmi gond! Gyere és próbáld ki magad! Október 8-án és 9-én 9 és 17 óra között vár a pályaválasztási és szakmanapok Tatabányán, a Földi Imre sportcsarnokban. Ismerj meg menő szakmákat, próbálj ki új dolgokat, találkozz középiskolákkal és fedezd fel a lehetőségeidet. Itt a helyed! Pályaválasztási és szakmanapok. Találd meg az utad!
8: Készült a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal megbízásából.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A Blondish és Curtis Wells újdonság, Lovers on the Dance Floor, csak slágerek közrepült. Koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, mindezt Tamással köszönöm, hogy velem tartasz. Előttem pedig ugye 4 órában a Buenos Morgan, ilyenkor napközben a viccesebb pillanatokat vesszük elő, és utálunk korán kelni. Hát, ha a testünk felébreszt, akkor ugye nem, de egyébként, ha nem, mondjuk csak, hogy mondjuk egy kutyára ébreszt a szomszédban, mint ahogy én is szoktam tenni sokszor, innen üzenem, wow, wow, nos, ebben az esetben nem biztos, hogy kellemes a koránkelés. Mutatom a részleteket!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: Te ilyen beteg módon korán jársz be.
3: Igen, én ketettem a portás nénét. Sajnos így nyugtáztam, hogy jaj, sötét van, jaj, megint fel kell keltenem.
4: Amúgy egy portás alhat? Tehát, hogy neki nem kell...
3: Amúgy ugyanezen gondolkodtam én is, hogy ez amúgy sportszerű.
2: Miért ne? Hát akkor mi a más, csak a két pillanat, meg úgyis felkeltik.
4: Mondjuk, ez igaz. Lehet csak ez egy jó kérdés, mert olyan is volt már, hogy mi is ébresztettük, hogy bejussunk. Mm-hmm. És az olyan kellemetlen, hogyha nagyon mélyen alszik, és nagyon horkol.
3: De meg amúgy ez a csengő, ez így kívülről hallva is, én, hogyha ez így megszólalna, én biztos, hogy össze...
4: Mert nektek mi a legrosszabb ébredés? Tehát a legrosszabb dolog, amire föl lehet ébredni, az mi lehet?
3: A szomszéd hülyeségére.
4: Tehát a szomszédre ébredni?
2: A lakástűz például, tehát azért lehet képzelni ilyen nagyon rossz ébredéseket, de arra nem szeretnék sose kelni.
4: A kedvencem, amit mindig ki akartam próbálni, de akkor lehet, hogy majd, hogyha két hétbe alszik, akkor kipróbálom nála, az az, hogy megfogok egy zseblámpát, belevilágítok fölülről, és elkeltem magam, hogy vonat! És nézzük, hogy ébred. Nem?
3: Előző héten nagyon szemét voltam, úgyhogy ha még ezt megcsinálod, akkor biztos...
2: Ami még kellemetlen, az a szomszéd riasztója. Nálunk a szólalt meg egyszer.
3: Ja,
2: és ez nagyon közel van, és nagyon hangos.
4: Amire az öcsémék ébredtek a legrosszabbat, az, és ez frankon megtörtént, és el nem tudom képzelni, hogy ilyen van, hogy alszanak otthon, és egyszer csak a tévé alatti JBL hangfal elkezd rohadt hangosan hajnali 2-kor technózenét üvölteni. És képzétek el, a fölöttük lévők az övére csatlakoztak rá.
2: Jajjajjaj.
4: És gondolom, hangosították, hogy miért nem szól. Na?
2: És egyszer csak megjött a Budapest Parádé?
4: Az Lidérc, nem? Ilyenre ébredni.
3: De amúgy leesett neki.
4: Hát idővel igen, meg nyilván a Dávidék ki tudták kapcsolni egy idő után, de hogy ez az kemény, amikor ilyet csinálsz, nem?
2: Hát az igen. Na, hát most adtunk egy jó tippet arra, hogy ja, hogyan visszegyétek meg a szomszédot, hogyha esetleg szeretnétek.
4: Tudod, ami régen a szomszédője mindig zöldebb, úgy, de szeretem az a filmet meg azokat. Abba az volt, hogy a szomszéd tévéjét kapcsolgattad a távirányítóval, és ezzel idegesítetted, hogy pont a lottóhúzásnál, amikor húzták a számát, akkor átnyomtad. Ezt most lehet ilyen JBL rendszerekkel, hogyha ügyes vagy.
1: Buenos Morgan, minden

lezárni jól egy műsort. Grum és Tyler Show közösével például a Fire volt a tiétek, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmeteket. 10 órától mostanáig az 5 órás magazin műsort kevés

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdes ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem más, mint hogy a Singli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok, 3 perc múlva 3 óra. 2. és 1. harmadik helyezést ért el Magyarország a 34. európai madár megfigyelő napokon. Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel kapja idén az orvosi élettani Nobel-díjat. Filmvetítés lesz a Vértes Agórájában, Tatabányán. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, jönnek a részletek. 2. és 1. harmadik helyezést ért el Magyarország az idei 34. európai madár megfigyelő napok rendezvényen, közölte a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a rendezvény helyszínek számát tekintve Magyarország nyert 176 helyszínnel, második helyen 150-nel Hollandia, harmadik helyen pedig Belgium végzett. A résztvevők száma kategóriában is Magyarország került az élre 3807 résztvevővel. A második helyezett Svájc lett 3414, a harmadik helyen pedig Görögország végzett 2800 madár megfigyelővel. A látott madarak száma kategóriában a finn madár megfigyelők végeztek az első helyen, ők 1.600.000 példányt figyeltek meg. A három leggyakoribb megfigyelt madárfaj nemzetközi viszonylatban az apácalúd, a seregély és az erdei pinty, Magyarországon pedig a seregély, a daru és a nyári lúd volt. Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel kapja idén az orvosi élettani Nobel-díjat a fényérzékeny ioncsatornákkal és az optogenetikával kapcsolatos felfedezéseikért, jelentették be ma a stockholmi Karolinska intézetben. A Nobel-bizottság indoklása szerint az agyban kialakuló emlékek, érzések és viselkedésformák megértése régóta foglalkoztatja a kutatókat. Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel az optogenetika úttörőiként fejlesztették ki az eljárást, amely lehetővé teszi az egyes idegsejtek aktivitásának be- és kikapcsolását az élő agyban. A módszert ma már világszerte alkalmazzák laboratóriumokban az agy rejtélyeinek feltárására, hangzott el a bejelentéskor. A díjat hagyományosan december 10-én az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át. Az őszi filmnapok keretében a Marty Supreme című amerikai finn sport vígjáték drámát lehet megtekinteni Tatabányán a Vértes Agórájában. A vetítés a mai napon 18 órától lesz, várják az érdeklődőket. És végül sport, saját világrekordját megjavítva nyert újabb aranyérmet a szabadtüdős búvárúszó Törőcsik Zsófia a Limassolban zajló világbajnokságon. A világbajnok és világjátékok győztes magyar sportoló csapata mai tájékoztatása szerint 108 méteres világcsúccsal diadalmaskodott az úgynevezett Free Immersion számban, amely során búvárúszony nélkül a kötél segítségével húzza le magát a mélybe, majd ugyanígy jut vissza a felszínre. Törőcsik Zsófiának ez már a második diadala a limassoli világbajnokságon. Korábban az uszony nélküli kategóriában 78 méterrel győzött. Az összetett pontversenyben is vezető Törőcsik Zsófia számára még nem ért véget a VB, a következő versenyszáma a monofin lesz.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős napos időt jósolnak, csapadékra nem kell számítani, 21 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk megyénkben.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Kész csóka hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, már is indul a beat, a délután ritmusa. Töltsük együtt a következő két órát, hozom nektek a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket. Kezdésként már is pörög a Vasuka, a mikrofon mögött már I.S. Roland.

0: Lovey, baby.
1: Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig Chris Cross Amsterdam, és a máj után egy hazai kedvenccel folytatjuk. Gyorsan elmondom azért még a mai menetrendet. Ez itt a Beat 5-ig, ezt követi természetesen a Charter Zimmerer Tamással, majd pedig este 7-től jön a Light Session, mégpedig DJ Bulival 2 órán keresztül. Most pedig, ahogy ígértem, egy hazai újdonság, Mango Rise és a Lélek Szilánk. Ez a

0: műsor. Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a Koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: A szuperhősöket onnan lehet felismerni, hogy van állarcuk, meg köpenyük, meg tudnak repülni. De ilyenek csak a mesében vannak, tudom.
3: Igazi hősökkel viszont élőben is találkozhatsz október 9-én pénteken 13 órától a Vértest Center kéklámpás napján. Ismerkedj meg a mentőszolgálat, a rendőrség, a Vöröskereszt, a katasztrófavédelem, a büntetés végrehajtás, sőt, még a honvédség munkatársaival is, felszereléseivel, eszközeivel. Lesz be mindennapjaikba! Részletek a vértestcenter.hu oldalon. Vértest Center. Élj színesen!
4: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
5: Tatabánya és a 25 év felettiek, figyelem! Már 11 éve együtt bulizunk. Október 10-én szombaton újra találkozunk, mert érkezik a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbuli a Tatabányán, a Roxy-ban. Az este házigazdái DJ Bóli és BRK. És ha szuperbuli, akkor csináljuk a fesztivált is. Ajándék világító óriás habrudakkal tesszük még látványosabbá az éjszakát. Alapozni sem kell máshol, mert egész este brutális italakciókkal vár. Október 10, szombat, Roxy, Tatabánya. A Dunántúl egyik legnagyobb, igazán felnőtt bulia, a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia. Start este 10-kor, DJ Bólival és BRK-val. 11 éve együtt. Folytassuk, ottali!
6: Új kihívást keresel? Művezetőként kamatoztatnád a tudásod? A Dadi székhelyű Gombos Földgép Kft. Művezetőt keres Komárom-Esztergom vármegyei munkaterületre. Kimagasló lehetőség, stabil háttér, családias munkakörnyezet és hosszú távú lehetőség vár rád. Ha szívesen csatlakoznál egy megbízható csapathoz, jelentkezz a 0630 337 4986-os telefonszámon.
7: Te tudod már, hogy mi leszel? Vagy még fogalmad sincs, merre indulj? Semmi gond! Gyere, és próbáld ki magad! Október 8-án és 9-én 9 és 17 óra között vár a pályaválasztási és szakmanapok Tatabányán, a Földi Imre sportcsarnokban. Ismerj meg menő szakmákat, próbálj ki új dolgokat, találkozz középiskolákkal, és fedezd fel a lehetőségeidet. Itt a helyed! Pályaválasztási és szakmanapok. Találd meg az utad!
8: Készült a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal megbízásából.
0: Ez reklám volt.
9: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig pörög a beat, a délután ritmusa egészen délután 5 óráig. Most csak annyi szünetet tartunk, amíg érkeznek a legfrissebb hírek, információk, utána azonban visszatérek és hozok magammal számtalan klassz újdonságot, hogy ezek közül melyik lesz az első, figyeljetek, már is megmutatom.

0: ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Munkahelyet keresel?
2: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Havi heggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
0: Itt van az ősz, itt van újra! Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

0: és sporti szerviz a plusz 3670 208 8393-os SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon.
1: Komárom Online. Ősszel is mindig képben. Ősszel is Pezsek Komárom. De tudod, mi történik éppen a városban? Kövesd Komáromat online, és ne maradj le semmiről. Facebookon jönnek a friss hírek, Instagramon az őszi hangulatok, TikTokon a legjobb pillanatok, YouTube-on a város történetei, Spotify-on pedig Komárom hangja vár. Egy város, meg annyi történet, minden platformon. Kövesd Komáromat online. Komárom, határtalanul jó.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk, 3 perccel szép délutánt kívánok. Több mint 60 ezer látogató volt az idei könyvfesztiválon. Tűzütött ki egy török gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren. Ma Tardoson várják a véradókat. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaller Andreától hallják. Az új helyszín, a Hung Expo jól vizsgázott, sikeres könyvfesztivált zárt a magyar könyvszakma. A látogatók száma megközelíthette a 60-70 ezret, mondta Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének elnöke az MTI megkeresésére. Gál Katalin hangsúlyozta, a pontos látogatószámot nehéz meghatározni, ezért a 60-70 ezres adatbecslés ugyanakkor a rendezvény forgalma szerinte megközelíthette a korábbi évekét. Mint mondta, a helyszín több szempontból bevált, elegendő előadóterem és mellékhelyiség állt rendelkezésre. Tágasabb terekben lehetett kialakítani a programokat, illetve a gyermekeknek szóló rendezvények is nagyobb teret kaptak. Ugyanakkor a megközelíthetőség kihívást jelentett, a kiemelt időszakokban a Hung Expo-hoz közlekedő buszjáratokon tumultus alakult ki. Az MKKE elnöke szerint a fesztivál egyik fontos erőssége, hogy a könyvek mellett csaknem 200 program várta a látogatókat, akik korosztályuknak és érdeklődési körüknek megfelelően kedvükre válogathattak az események között. Feltehetően dróntámadás miatt tűzütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren a mai napon. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre, közölték a román hírforrások. A Digi24 hírtelevízió értesülései szerint az incidensben 2 ember életét vesztette, 11 tengerészt pedig a helikopterekkel mentettek ki. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom megyei szervezete a mai napon Tardoson várja a véradókat. 18 óráig az IKST-ben nyújthatják karjukat. Vért bárki adhat, aki elmúlt 18 éves, több mint 50 kiló és egészséges, ne feledjék, egy véradással akár 3 életet is megmenthetnák. Ismét lesz Kinedok Filmklub a Kortárs Galériában Tatabányán. Október 8-án, csütörtökön 18 órakor az Apám lánya című magyar dokumentumfilmet lehet megtekinteni. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős napos időt jósolnak, csapadékra nem kell számítani, 21 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk megyénkben.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Ragyogóan szép délutánt mindenkinek, sziasztok! Ez itt még mindig a Beat, a délután ritmusa, a Forrás Rádióban még 60 percen keresztül hozom nektek a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket. Ebben az órában az első a Momentó lesz. Tartsatok velem a mikrofonnál még mindig!

0: okozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nézd meg, mi hogy termeljük az energiát. Mi történik az energia mögött? Hogyan lesz a tüzelőanyagból hő, a hőből pedig az otthonokat melegítő távhő? Most beléphetsz oda, ahol mindez történik. Október 16-án pénteken újra erőművek éjszakája a Tatabánya erőműben. Járd be velünk az erőművet, nézz körül a kazánoknál, a turbináknál és a vezérlőteremben, és fedezd fel testközelből, hogyan állítjuk elő azt az energiát, amely nap mint nap ott van a város életében. És amikor lemegy a nap, jön az este egyik leglátványosabb része. Megújult fényfestéssel színesítjük az erőmű épületeit. Tavaly több százan voltatok velünk. Idén is várunk.
0: Ha kíváncsi vagy arra, mi van az energia mögött,
1: ne csak használd, nézd is meg.
0: Az esemény regisztrációhoz kötött, melyet az erőművekészakája.hu per jelentkezés oldalon tudtok megtenni.
1: Minden egyéb információt a Tatabánya Erőmű Kft. Honlapján a www.tber.hu oldalon találtok meg.
2: Október 7-én, szerdán, reggel 7 órakor újra nyit a megújult Prima vérteszőlősön a Strada áruházban. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várunk. A piros alma kilója csak 293 forint. A 150 g-os Prima Fett liba tepertő darabja csak 749 forint. A csont nélküli bőrös comb és a bőrös lapocka kilója pedig csupán 1099 forint.
3: Ráadásul minden 10.000 forint feletti vásárlás után 1000 forintos kupont adunk, amit a következő legalább 10.000 forint vásárlásodnál válthatsz be. Részletek az üzletben és a blokkon. Találkozzunk október 7-én a megújult Prímában, vértesszőlősön, a Strada áruházban.
4: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Vicko, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Új kihívást keresel? Művezetőként kamatoztatnád a tudásod? A Dadi székhelyű Gombos Földgép Kft. Művezetőt keres Komárom-Esztergom vármegyei munkaterületre. Kimagasló lehetőség, stabil háttér, családias munkakörnyezet és hosszú távú lehetőség vár rád. Ha szívesen csatlakoznál egy megbízható csapathoz, jelentkezz a 0630 337 4986-os telefonszámon.
7: Te tudod már, hogy mi leszel? Vagy még fogalmad sincs, merre indulj? Semmi gond! Gyere, és próbáld ki magad! Október 8-án és 9-én 9 és 17 óra között vár a pályaválasztási és szakmanapok Tatabányán, a Földi Imre sportcsarnokban. Ismerj meg menő szakmákat, próbálj ki új dolgokat, találkozz középiskolákkal, és fedezd fel a lehetőségeidet. Itt a helyed! Pályaválasztási és szakmanapok. Találd meg az utad!
8: Készült a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal megbízásából.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig dübörög a beat, a délután ritmusa egészen 5 óráig. Ezt követően jön a toplista, a Forrás Charter, mégpedig Zimmerer Tamással, és ne felejtjétek, a napot este 7-től majd a Light Session zárja. A hétköznapi mix műsorunk, a ma este rezidense DJ Bóli lesz. Show Me Love, ez pedig már is a folytatás.

veled, Kis Kevin és Marics Peti közös újdonsága, ez volt az Elszáll az idő, itt a Beatben, a folytatásban is egy nagyon klassz kollab érkezik, a Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso és Nile Rodgers álltak össze, ebből született meg a Honey Boy.

0: Rádió mindig veled. Van egy jó és egy rossz hírem. Utóbbi az, hogy véget ért már a beat. A jó hír viszont, hogy érkezik már is Zimmerer Tomi a Charterrel, majd pedig 2 órán keresztül este 7-től 9-ig DJ Bóli áll a lemezjátszók mögé a Light Session keretében. Szóval még közel sincs vége a napnak. Én holnap reggel 6-tól érkezem Riddle Ádámmal együtt a Buenos Morgenben. Tartsatok velünk akkor is. Az elmúlt 2 órában ilyes Solandot hallottátok.
1: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Mentes vagy bubis? Cukros vagy mégsem? Ha már túl aprók a betűk, az Optic World Exclusive-nál akár 50% kedvezményt kaphat szemüvegkeretedre vagy lencsédre, a látásvizsgálatot pedig ajándékba adjuk. 30 év tapasztalatával segítünk, hogy az apró betűt is jól lásd. Keresd üzletünket a Tatabányai Interspárban.
3: Megbízható fűtést szeretne? Válassza a Nobo elektromos fűtőpaneleket. A Nobo ideális választás otthonába, irodájába vagy akár nyaralójába is. Látogassa meg mintaüzletünket Párkányban a Komenski utca 9 szám alatt, vagy böngészen weboldalunkon. www.nobopanely.sk. Fűtés? Akkor Nobo!
4: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM Műt héten, ahol kedvezményes ajánlattal várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű.
5: További részletek a márka kereskedésünkben. Kárnet Fortop Kft. Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
6: Gondoltál már rá, mennyi erő van a vízben? Mi a Grundfosznál nap mint nap ezt az erőt alakítjuk fenntartható megoldásokká. Csatlakozz hozzánk gyártósori összeszerelőként állandó műszakrenden, és utaz ingyenes céges buszjáratainkkal. Bruttó 500.000 forint kezdő alapbérrel várunk. Jelentkezz grundfosz.hu/karrier.
7: A falevelek már erősen hullanak, de a Plazma Center juttatásai októberben is magasan maradnak. Hogy miért? Ami számodra egy-egy kényelemben töltött óra, az egy rászoruló betegnek maga az élet ajándéka. Nem maradhatsz tehát hála nélkül. Válj te is életmentő plazmaadóvá a hónapban, hiszen így az alkalmassági vizsgálat során 5000 forint, életed első 2 adásával 60.000, az első 5 plazmaadásoddal pedig összesen 155.000 forint juttatásra tehetsz szert. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Tarts velünk te is, és tegyük közösen jobbá a világot!
1: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra előtt járunk, 3 perccel szép délutánt kívánok. November 30-áig még több mint 32 000 plug-in hibrid jármű zöld rendszámát kell lecserélni. Aláírta az államfő a romániai medveállomány ritkítását célzó törvényt. Fotókiállítás nyílik Esztergomban. Hittaler Andrát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. November 30-áig még 32 325 olyan plug-in hibrid jármű zöld rendszámát kell lecserélni, amely már nem jogosult rá, derül ki a Digitális Magyarország Ügynökség mai MT-hez eljuttatott közleményéből. A DMU arra kéri az érintett gépkocsi tulajdonosokat és üzemben tartókat, hogy ne hagyják az ügyintézést az utolsó hetekre, a rendszámcsere bármely kormányablakban kezdeményezhető. A közlemény emlékeztet, 2024. szeptember 1-től már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatnak világos zöld rendszámot. A korábban kiadott zöld rendszámokat viselő 5N vagy 5P környezetvédelmi osztályba sorolt gépkocsik már csak november 30-áig használhatják meglévő zöld rendszámokat. Aláírta mai napon Nikus Ordán államfő a romániai medveállomány ritkítását célzó törvényt, mely ellen korábban alkotmányossági kifogást emelt, majd visszaküldte újra tárgyalásra a parlamentnek, tudatta a román államelnöki hivatal. A román képviselőház által szeptember 16-án újra elfogadott jogszabály idén 859 barna medve kilövését teszi lehetővé megelőzési céllal. További 110 védett nagyvadat beavatkozási céllal lehet levadászni, amennyiben emberi életet veszélyeztetnek. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség által kezdeményezett újra tárgyalt törvény azután lép hatályba, hogy megjelenik a hivatalos közlönyben. Október 9-én pénteken tartják az immáron 25. Gyalogolj az életedért elnevezésű figyelemfelkeltő menetet Tatabányán. A gyaloglás a Szent Borbála kórháztól indul 17 órakor, és az Életfa téren ér véget. Bárki csatlakozhat a sétához, várják az érdeklődőket. 60 éves lettem, 60 év képekben. Ezzel a gondolattal nyílik meg Szirányi István jubileumi fotókiállítása október 10-én Esztergomban a Szent György mezői olvasókörben 11 órakor. A tárlat az alkotó elmúlt 6 évének képeiből nyújt válogatást. A kiállítás október 31-éig lesz látható, a részvétel ingyenes. A szervezők kérik, hogy a látogatók házi kedvenceiket ne vigyék magukkal.
0: Időjárás.
1: Ma a napos felhős időszakok váltakoznak, majd csapadékot vármegyénkben nem jósolnak. 21 és 24 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

A zenei és a slágerlista őrülteknek sziasztok, indítom a forrás chartert, benne persze, hogy az európai kedvencekkel, a Visszatek rovattal és Olivia Rodrigóval, a 20. Drop Dead, én Zimmerer Tamás vagyok.

20. héten Olivia Rodrigo a Drátelt volt a tiétek. Szép délutánt kívánok mindenkinek, sziasztok! Indítom a Forrás Chartert, hétfőn van, jönnek az európai kedvencek, egészen 7 óráig pörgetem őket, aztán majd berobban persze a Light Session és DJ Bólival a terítéken 7 és 9 óra között. Előtte itt lesz a visszatekintő rovat, Kylie Minogue benne és a Can't Get You Out of My Head, imádom! Na és mindemellett itt lesz a stílus királynő, na ki jön? Hát persze, hogy Dua Lipa, Miley Cyrus-szal is foglalkozom egy picit és az Okniával, no meg Taylor Swiftről is mesélek. Andi pedig hozom legjobbjainkat, Ella Langley újdonsága mindjárt megszólal, Katy Perry pedig most kezdi a blokkot egy 2011-es darabbal. A 19. a The One That Got Away, és Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem, és az európai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

Forrás Charter mutatja be a világ aktuális kedvenceit és az újdonságokat, amikre érdemes odafigyelni. És itt van Tamás is.

18. Teddy Sims és a Mr. Noidal. Te a Forrás Rádiót, benne pedig a hétköznapi slágerlistát hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy. Felkészül? Taylor Swift! No, képzeljétek, alig száradt meg a pecsét a nyári szuper titkos álomesküvő papírjain, ahol Taylor és Travis Kelce örök hűséget fogadtak egymásnak a Madison Square Gardenben. Már is itt az első házastársi bökkenő. Képzeljétek el, a Gerle pár vett egy potom 5,3 millió dolláros birtokot, luxus birtokot, bocsánat, Ohio-ban, de a helyi építésügyi hatóság egy az egyben lekaszálta a gigantikus kerítés tervüket. Igen, jól hallottátok. Taylorék hiába akartak erődítményt építeni a privát szférájuk védelmében, a hivatal közölte, hogy az ohiói szabályzat az szabályzat, úgyhogy nincs kivételezés a pop királynővel sem. Travis állítólag tajtékzik, a szomszédok pedig már dörzselik a tenyerüket, hogy beláthatnak majd a kertbe. Úristen, mennyi paparazzónak adják majd ki a helyet, mármint a szomszédok, ugye? Taylor Swift érkezik már is az Európa

Soren is, jó, hogy az Ordinári a 14. pozícióban. Te a Forrás Rádiót hallgatott, köszi, hogy itt vagy! Érkezik Miley, alias Miley Cyrus, de most már csak Miley. Na képzeljétek, a legfrissebb lemez nem csak vad elektronikus ütemeket hozott, hanem irtózatosan szaftos magánéleti titkokat is. Miley egy elképesztően nyers interjúban beszélt a vőlegényéről, a zenész Max Morandóról, akivel már a házasságot tervezgetik. Na képzeljétek, Miley előadásban vallotta be, ugyanis mi a legnagyobb félelme? Retteg attól, hogy a házasság után hirtelen megkapja az úgynevezett ick érzést, vagyis hogy hirtelen elkezd visszaolyogni a pasiától. Elmesélte azt is, hogy meg is kérdezte Maxot, idézem, mondd meg őszintén, neked mi okoz bennem csalódást, mitől kapsz tőlem agybajt? A vőlegény válasza pedig rövid és velős volt, idézem őt is, attól, amikor elkényeztetett hisztis libaként viselkedsz. Opa, opa, hogy Miley Cyrus tud ilyet is. Jó, persze, hát ezen nem csodálkozunk. Hozzam őt itt az európai listán, a Best Per Seats, a 13. Let's go.

13. étel Mányi újdonsága, a Vesper Seitz volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter az európai listával és a Kecály újdonságával. Az Animal érkezik a 12.

0: rangsora lenne? Ja, várj, pont ezt csináljuk. Ez a Forrás Charter, a Forrás Rádió top listája Zimmerer Tamással.
1: I just got a brand new car.

0: Buenos Morgen!
1: Buenos Morgen!
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Csak nem 2000 leendő kisgyermeknevelő nyert el ösztöndíjat, 5 cm alá süllyedt a Velencei-tó Agárdi vízmércén mért vízállása, Komáromban is lesz megemlékezés október 6-án. 3 perccel járunk 6 óra előtt, a részleteket Hittaler Andreától hallják. Csaknem 2000 fiatal nyert el ösztöndíjat azon a pályázaton, amely a bölcsődei ellátás szakember utánpótlásának erősítését célozza, közölte a Magyar Államkincstár az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a felhívásra 2292 pályázat érkezett, végül 1995 támogatói okiratot állítottak ki. Közölték, a technikumi tanulók havi 59.000 forint, a BA képzésben résztvevő hallgatók havi 125.000 forint ösztöndíjban részesülnek. A támogatottak vállalták, hogy tanulmányaik befejezését követően a végzettségnek megfelelő munkakörben helyezkednek el a bölcsődei ellátásban, tették hozzá. 5 cm alá süllyedt a Velencei-tó Agárdi vízmércén mért vízállása, ma reggel a vízmérce 4 cm-t mutatott, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság az MTI érteklődésére. Az OVF arról is tájékoztatást adott, hogy a víz visszahúzódása, a vízfelület csökkenése jellemzően ott látványos, ahol a korábbi időszakokban kifejezetten strandolásra alakították ki a medret. Megjegyezték, hogy a tó minimális szabályozási szintje október hónapra 130 cm, ezen jóval magasabb vízállás esetében a víztükör területe 13,95 négyzetkilométer lenne, azaz magának a víztükörnek a területe a jelenleg tapasztalható alacsony vízállás mellett sem jelentősen kisebb. Október 6-án Komáromban is megemlékezést tartanak délelőtt 11 órától az aradi vértanúk terén. Beszédet mond Auer Barbara, történelemtanár, műsort adnak a TSC Kulcsár István technikum diákjai. Közreműködik Szabó Júlia népdalénekes, Iván András népzenész, valamint Gál László Latinovics díjas versmondó. Több program is lesz október 10-én 16 és 18 óra között a Tatabányai Széchenyi István művelődési házban. Belső fény a Megnyugvás mandalái címmel nyílik meg Páncél Berta Ágnes mandala alkotó kiállítása, valamint a Galla Színpad és Báb Színház euritmikus elemekre épülő mozgásművészeti előadását lehet megtekinteni. A programok ingyenesek.
0: Időjárás.
1: Az esti és éjszakai órákban is derült idő lesz, és megyénkbe továbbra sem jósolnak csapadékot. 5 fokig küll a levegő. Holnap napos, csapadékmentes időben lesz részünk, 26 fok lesz a maximum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

10. héten Ariana Grande és a Hit That I Made You Love Me. Szép délutánt kívánok mindenkinek, ma már másodszor. Sziasztok, folytatom a Forrás Chartert. Itt fölévén persze, hogy az európai kedvencekkel. Itt lesz DJ Bowl is. A Light Session 2 óráját ma tudni tőle kapjátok. Előtte Kylie Minogue a Visedek rovatban. A Can't Get You, The Out of My Head. Szerintem mindenkinek megvan. No és itt lesz veletek Dua Lipa is, a stílus királynő. Addig pedig legjobbjaink, a Tame Impala és Jenny közös például, Alex Warren pedig most kezdi a blokkot, a Fever Dream érkezik, a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem és az európai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást! Kellemes

8. a Tama Impala és Jenny közös Dracula, a 7. Sam Fenderrel és Olivia Deannel találkoztatok, a Remy volt a tiétek. Ez a charter, benne pedig az európai lista. Köszi, hogy itt vagytok, mondom a menetrendet. Hétfőn, tehát Európa, kedda Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek dance chart. És ha már ennyit emlegetem, hogy Európa, akkor repüljünk ezen a listán 2001-ig. Abban az évben ezen a héten Kylie Minogue és a Can't Get You Out of My Head volt az első. Na ime!

Lipa és a Training Season, amire a kiadó kiküldte azt, hogy egy tök új dal. Gyerekek, játsszuk lassan 3 éve. De nem baj, nekik tök új dal. Látjátok, mennyire napra kész a forrás? Ugye? Na és apropó, Dua Lipa, képzeljétek el, elege lett és kerekperec beperelte a Samsungot poton 11 millió fontra. A vád? A tech óriás állítólag az engedélye nélkül pofátlanul használta fel az arcát a TV készülékek dobozain és reklámjaiban. Dua menedzsmentje többször is felszólította őket, hogy azonnal álljanak le, de mivel ez nem történt meg, az énekesnő most a bíróságon mutatja meg a New Rules szabályait. Kemény a csaj, mi? Na persze. Jó, és még jelen felejtem, a várva várt Joshua versus Tyson Fury gigamatch sorsa most szó szerint Dua Lipa kezében van. A boxról beszélek persze. A szaúdi promóterek ugyanis kijelentették, a mérkőzés csak akkor valósulhat meg, ha Dua Lipa vállalja a fellépést a ringben a gála est alatt. Na úgy látszik, hogy már a nehéz súlyú világbajnokok sorsát is a pop királynő diktálja. Az imént Dua Lipa, a folytatásban pedig a Tame Impala. A Loser érkezik,

Második az Üzsel Ultrán, Ate és Imál Angel közös Move into the Sun. Te a Forrás Rádiót hallgatod, benne pedig a Chartert, az európai listát. Köszönöm, hogy itt voltál, eddig maradj, mert hogy már az első helynél vagyunk. Ez ügyben pedig, ha jó, hogy Shakira és Burna Boy.

0: és Burn a Boy közös Die Die. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet, az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint az európai listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, itt lesznek az amerikai kedvencek, no és Beyoncé is. Mi a helyzet Jay-Z-vel? Csendes az élet, vagy vannak azért viták? Na, holnap megtudjátok ezt is, addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Sessionnel teli kellemes estét kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai estém DJ Bóli lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao ciao mindenkinek a viszontvallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session-ös pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: Kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
2: Kávé helyett is.
1: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel és Rolanddal és Révül Ádámmal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok, 3 perc múlva 7 óra. Folytatódnak az egyeztetések a kamatstopról a bankszövetséggel, olcsóbb lesz a benzin és a dízel Horvátországban, kiállítás nyílik Esztergomban. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom az esti hír összefoglalót. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium az MTI megkeresésére. A Magyar Nemzeti Bank adatai alapján közölték, hogy mintegy 220 ezer jelzálog hitelszerződés tartozik a kamatstop hatája alá, közülük mintegy 19 ezer ügyfél tekinthető sérülékenynek az MNB szerint. A jegybank meghatározása alapján ebbe a körbe azok az adósok tartoznak, akiknél a kamatstop kivezetése legalább 5000 forintos havi törlesztő részletemelkedést eredményezne, miközben jövedelemarányos törlesztő részlet mutatójuk meghaladja a 40%-ot, vagy az intézkedés bevezetése óta nyugdíjasok lették. 2 centtel csökken a benzin és a dízel legmagasabb kiskereskedelmi ára 2-től Horvátországban, miközben a csepp folyós gáz drágul. A benzin literje 1,74 euróba, a dízeli 1,84 euróba kerül. A mezőgazdaságban használt kék dízel ára 4 centtel 1,38 euróra csökken. A tartályos csepp folyós gáz kilogramonkénti ára 3 centtel 1,55 euróra, a palackosé ugyancsak 3 centtel 2,13 euróra emelkedik. Az új árak október 6-ától 7 napig lesznek érvényben. Október 8-án 17 órakor nyílik meg a Festve és Varva című kiállítás Esztergomban a Féja Géza Közösségi Házban. A tárlaton Márkos Éva Foltvarró és Pálfistyeknél Lokjár Ilona vegyes technikával készült alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők. A kiállítást Tóth Tamás, a Féja Géza Közösségi Ház munkatársa nyitja meg. Az eseményen Mackó Ferenc Avala gitárjátékkal és énekkel működik közre. A tárlat november 6-áig látogatható előzetes bejelentkezéssel. És végül sport. Nem indul újra az elnöki posztért a decemberi tisztújító közgyűlésen Szújó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség jelenlegi vezetője. Szújó Zoltán a szövetség közösségi oldalán olvasható közleményében úgy fogalmazott, látja, hogy a személye a legnagyobb igyekezete ellenére sem tudja megteremteni azt az egységet, amelyre a magyar autósportnak szüksége van, ezt az összefogást, valamint a sportág jövőjét pedig sokkal fontosabbnak tartja saját ambíciójánál. Az MNAS tisztújító közgyűlését decemberben tartják, az időpontot és a helyszínt egyelőre hivatalosan még nem közölte a szervezet.
0: Időjárás.
1: Az esti és éjszakai órákban is derült idő lesz, és megyénkbe továbbra sem jósolnak csapadékot, 5 fokig hűl a levegő, holnap napos csapadékmentes időben lesz részünk, 26 fok lesz a maximum.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc. Induljon a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc. Ez a Light Session.

0: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgen!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek! Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből itt a Forrás Rádióban.
2: Pontban 8 óra van, szép estét kívánok! Lakossági fórumot tartott Tata polgármestere, újabb csalási módszer ütötte fel a fejét, rekordot döntött az idei tókupa Komáromban. A hírperceket Nemes Kittitől hallják 2026. október 5-én hétfőn. Lakossági fórumot tartott Mikli József polgármester szeptember 28-án délután kora este a Városháza dísztermében. A helyszínen Tata polgármestere bevezetőjében elmondta, rendszeresen számos csatornán a tájékoztatást a város aktuális ügyeiről, például az önkormányzat honlapján és közösségi média felületén, a helyi televízióban és a rádióban, emellett évente kétszer van közmeghallgatás, külön fórum sorozatot tart a helyi gazdasági élet szereplőinek, évközben folyamatosak a fogadóórái, amelyekre bárki jelentkezhet és pár napon belül időpontot is kap a személyes találkozásra, valamint gyakori résztvevője a tatai programoknak, eseményeknek. Mindezek mellett mégis mutatkozik további igény arra, hogy havonta találkozzunk, és a tataiak szabadon feltehessék a kérdéseiket. Ezért a jövőben minden hónapban tartok egy fórumot a bizottsági és testületi ülések környékén, és részletes tájékoztatást adok olyan témákból válogatva, amelyek az aktuális hónap testületi ülésének napirendjei között szerepelnek, de természetesen kérdéseket, észrevételeket bármilyen üggyel kapcsolatban megfogalmazhatnak a fórumok résztvevői, fogalmazott Mihály József. A városvezető a szeptemberi találkozón ismertetőt tartott az önkormányzat 2026-os költségvetésének első féléves teljesüléséről, valamint a felszíni és felszín alatti vizek aktuális állapotáról. Az elhangzott lakossági kérdések pedig többek között kapcsolódtak például az angol kert fejlesztéséhez, városképi témákhoz és a tatai vizek jelenéhez, illetve jövőjéhez, írja a tata.hu. Tatabányán szeptember 15-e és október 15-e között két esetben indulhat el a teljes körű városi fűtés szolgáltatás. Ha az átlag hőmérséklet egy napon keresztül 10 fok alá, vagy három egymást követő napon 12 fok alá esik, közölte honlapján a Tészol. Mint írják, ebben az időszakban a társasházok ettől eltérően szeptember 28-ától kérhetik a fűtés elindítását a közös képviseleten keresztül benyújtott egyedi kérelemmel. Ehhez az egy fűtési rendszerhez tartozó fogyasztók többségi döntése szükséges. Az igényeket írásban a tavhő.hibabejelentés@tesol.hu e-mail címre kérik beküldeni, ezt követően indítják a fűtés szolgáltatást. Az időjárástól függetlenül október 15-e után minden szolgáltatási helyen elindítják a fűtést Tatabányán. Újabb csalási módszer ütötte fel a fejét, ennek részleteiről beszélt rádiónknak Racsné Galambos Gréta rendőr őrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője.
3: A módszer nem teljes mértékben új, hiszen olyannal már találkoztunk többször, hogy banki ügyintézőnek adja ki magát az elkövető, telefonon keresi meg a sértettet, tehát ez a része még nem újdonság, viszont az, hogy kétféle alkalmazást töltett le a telefon túlvégén lévő személlyel, és ezek közül az egyik alkalmazásban egy csippolvasó van, amihez a bankkártyát oda kell tartani, és ez a csippolvasó az összes bankkártya adatot felismeri és letölti. Ezután a sértett belép a netbankjába. A telefonhívás egyébként ugyanúgy kezdődik, mint a klasszikus módszer, hogy gyanús utalásokat indítottak a számlájáról, és ezek megakadályozása, a további utalások megakadályozása érdekében van szükség az alkalmazások letöltésére, és a netbankba belépve a sértett már azt látja, hogy tűnik el a számlájáról a pénz. Ezt követően tesz a rendőrség feljelentést. Nagyon sokszor elmondtuk már, de nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy banki ügyintézők soha nem kérnek telefonon keresztül bankszámla, bankkártya adatokat, PIN kódokat, soha nem kéri, hogy egy e-mailen keresztül nyissanak meg egy hivatkozást, vagy töltsenek le különböző alkalmazásokat. Tehát ha ilyen telefonhívásokat kapnak, akkor mindenképpen bontsák a vonalat, ne tegyenek eleget a kérésnek. Hogyha bizonytalanok abban, hogy a pénzük valóban biztonságban van-e, akkor a bankjukat, hogyha van személyi ügyintézőjük, akkor őt vagy a központi telefonszámot felhívva meg tudnak bizonyosodni arról, hogy tényleg történt-e a számláról gyanús tranzakció, vagy személyesen is be lehet menni a bankfiókba ellenőrizni, de nagyon fontos az, hogy bármilyen indokra hivatkozzon is a telefonáló, gyanús tranzakciók, pénzek tűnnek el a számláról, ne hagyják, hogy megijesszék a számla tulajdonosokat, mindig járjanak utána, hogy valós-e a fenyegetettség és a probléma, és semmilyen alkalmazást ne töltsenek le, és semmilyen banki adatot ne adjanak meg a telefon túl végén lévőnek.
2: Környén október 6-án kedden 14 óra 30 perctől tisztelegnek az aradi vértanúk előtt mártír haláluk 177. évfordulója alkalmából. A református temetőben kedvezőtlen időjárás esetén az általános iskolában az iskolások ünnepi műsora után Gál Balázs lelkipásztor mond emlékező beszédet, majd a jelenlévők elhelyezik az emlékezés virágait és mécseseit a kegyeleti helyen. A környei önkormányzat a község valamennyi lakóját hívja és várja a megemlékezésre. Október 6-án 18 órakor Mozart requiemje csendül fel a ferencesek Szent Anna templomában, az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegve. Az esten az Esztergomi Szimfonikus Zenekar, a Balassa Bálint Vegyes Kar és a Lux Nova Kórus működik közre. Szólót énekel Bégány Csenge Anna szoprán, Várhelyi Éva alt, Pálmai Árpád tenor és Gábor Géza basszus. A Balassa Bálint Vegyes Kar karnagya Udvardiné Pásztor Ágnes, a Lux Nova Kórus karnagya Szabó Márk. Az Esztergomi Szimfonikus Zenekart Reményi László vezényli, a belépés díjtalan, adományokat köszönettel fogadnak. Október 6-án Komáromban is megemlékezést tartanak délelőtt 11 órától az aradi vértanúk terén. Beszédet mond Auer Barbara történelem tanár, műsort adnak a TSC Kulcsár István technikum diákjai. Közreműködik Szabó Júlia népdalénekes, Iván András népzenész, valamint Gál László Latinovics díjas versmondó. És végül sport, rekordot döntött az idei tókupa Komáromban. 10 iskola összesen 537 versenyzője állt rajthoz a hagyományos mezei futóversenyen. Az eseményt a Komáromi Petőfi Sándor általános iskola testnevelés munka közössége szervezte. A versenyzőket és kísérőiket Vörösházi Tibor, az iskola testnevelés munka közösségének vezetője és a verseny főszervezője Niki Cser Dóra, az intézmény igazgatója, valamint a rendezvény ötletgazdája Andrássy Mihály köszöntötte. A tókupa évről évre sportolási és versenyzési lehetőséget kínál Komárom és a környék általános iskolásainak. A rendezvény a közösségi sport élmény mellett hagyományosan az aradi vértanúk emléke előtt is tiszteleg. A hírperceket Nemes Kittitől hallották 2026. október 5-én hétfőn. További kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session. A műsor mai rezidense DJ

Ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. A kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is lehet koncert. Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

leszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, és Rolanddal és Rédl Ádámmal.

0: a reggeled, a napod, a bulid. Mi szólunk hozzá! Forrás Rádió, mindig veled!
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: Utazd a változatosságot! Forrás Rádió, csak slágerek!
1: Nézem, hogy táncolsz, és úgy bánt. Látom, hogy magányos vagy. Nem tudom, hogy találtam pont rád, pedig ez a város nagy.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar

0: tudsz dönteni, mit hallgass? Mi már eldöntöttük helyette. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb

a slágert, tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

0: tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Megmásztam a falakat, de így már sokkal magasabb, ahonnan estem.

Ezt a slágert tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar

világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal.

0: vagyunk az a rádió, amit a szomszédod is hallgat. Hála neked! Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Van egy múltam,

Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt savrúcsok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vannak, bassza meg a propaganda. Mi a f*** csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabadni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak, razziák.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Csak ebben a kitkat, megmutatom itt. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak, elintézem, amit kell, nekem fiaszta azért.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: Egy műsor,
0: ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a Koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban.

0: Ha ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
1: Na gyerünk!

97.8-on, Komáromból az FM 90,5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.